0: Akkor és most.
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei.
2: A Panorádióban.

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Érezd a zenét. Érezd a pillanatot. Panorádió. A te hangod.
1: Szóval, és itt a rádió.

0: Pannon reggeli.
1: A reggeli legjobb pillanataiból. Megtaláltam a világ legrosszabb cikkét, úgyhogy ezt muszáj beszélnünk. Tudod, clickbait cím, az azt, hogy tudod, rákattintasz.
2: Ugyanaz írja, az oldal, ahol az autós favicek voltak egyébként. Igen,
1: így van. Azt mondják, 10 pofon egyszerű trükk, hogy kiázd a trafipaxokat. Mondom, ez egy jó cikk. Hát mondom, tisztük, mi ez?
2: Na nézzük, tudod, mit javasolnánk.
1: Például olyat írja, hogy ne te vezess.
2: Ne menj arra.
1: Már rögtön rájöttem, hogy ez egy nem egy komoly cikk, ez egy maraság. Hát ez igen, meg hogy figyeld a táblát, meg ilyesmi. De különben, nem, azért, mert nem értenek hozzá. De különben volt annak idején egy olyan rendszer, emlékeztek rá? Dávid, neked megvan? Volt egy olyan, a kobra. A kobra szenzor. És akkor beraktad az autóba, és blokkolta a jelet. Nem bírt lemérni a trafi.
2: Jézusom.
1: Próbált itt lemérni, és csak annyit látott a rendőr, a kijelző, hogy így...
2: Erroró.
1: És te megmented az autód, és fáj a májad. Ha, dobáld el, Robi, azt mondja, most is van. Na így csak el, Robi, hogy mi van most? Miről van szó?
2: Hát akkor nem mondja be a rendőr, neki kijelzi, hogy akkor nem sikerült lemérni, és akkor mindjárt meg is állít, hogy miért nem sikerült téged lemérnünk.
1: Hát most nem tudom, régen ilyen bőhöm nagy volt, és akkor oda kellett rakni sokszor a műszerfal tetejére, és akkor a rendőr megállít, egyértelműen látszik, hogy ott van. De aztán volt egy olyan, amit be lehet szerelni, ugye valahogy a maszkba, az autónak a hűtőrácsával, azt meg ma már annyi szenzor van. Tehát múltkor láttam egy új Audit, és azt hittem, hogy rendőr Audi. Uh-huh. Mert a hűtő maszkba volt két oldalt, két ilyen valami bazi nagy lapocska.
2: Aha.
1: És ez, hogy mondom, biztos ez a villogója. És aztán nézem, és nem, az új Audikban van ilyen, hogy most az, milyen szenzorok lehet, az autó szeme, azzal lát, mert biztos maga megy, mit tudom én, nem tudom, hogy mire van. De hát, most ma már nem szúrja ki. Azt mondja Robi, hát ez a radar blokkoló, ez létezik a mai napig is. Hát jó, oké, én elhiszem. Hát de miért ne létezne, ha valami működik, akkor miért ne használjuk, csak biztos azok a radarok is biztos modernizálódnak. Én nekem az érdekel, mindig, de Robi, akkor írd már meg nekünk, mert te autóban vagy minden nap, meg különben bárki, aki sofőr, vagy vezet, vagy van vele tapasztalata. A radar az hogy tud mérni? De hát, hogyha én elbújok egy másik autó mögé, akkor engem nem tud lemérni.
2: Hát nem, itt Max szerintem csak így feltételezhet, hogyha szorosan mentél meg.
1: Hát ő csak ne feltételezzen a rendőr, jó? Hát
2: persze, hogy ez alapján megállíthat-e is, kiszabhat-e büntetés, ez egy másik kérdés, nem tudom.
1: Magyarországon jártam így egyszer, hogy így mentem egy Merci után, de nem főúton, mármint nem az autópályán, hanem ilyen regionális úton. Berepültünk valami kis városkába, és láttam, hogy állnak a rendőrök, és akkor nagyon kezdő sofőr voltam, követtem a Melcit, megállok a rendőrök, és mondom, elnézést, csak meg akarom kérdezni, mondom, hogy fogalmam sincs, hogy mennyivel lehet menni, mondom, Magyarországon, mik a szabályok. És mondja, hogy hát annyival, nem annyival maga jött, de és akkor elmondta, 90.
2: Maga paraszt.
1: 50 városon belül, 90 városon kívül.
2: Maga
1: és
2: paraszt.
1: És el kell, igen.
2: Ezt hozzátettem még egyszer.
1: Ön hülye, ezt mondták. Nem mondták. De hogy, és ráadásul különben az a 90, az pont jó. Uh-huh. A sokkal jobb, mint a 80.
2: Magyaroknál? Igen.
1: A 80 kell, az mondjam, kicsit igen. Olyan...
2: Igen, 90
1: az... A 90 az olyan... Az rendben van.
2: Azért is, mert hogyha úgy mész 110-el, akkor nem lépted annyira túl pontosan a sebesi korlátozást.
1: Számból vetted ki a szót. Csak kérdődik az, hogy sokat vezetünk műsorot együtt.
2: Ati!
1: Mit ír?
2: Szerintem ő írta ezt a cikket, ami itt van előttünk, hiszen az első pontot mindjárt meg is fogalmazta. Ne hajtsd gyorsan.
1: Ja, igen, ne hajtsd gyorsan.
2: Ez az első tanács. A cikkírók részéről is egyébként, tehát ne hajtsunk gyorsan.
1: Igen, és meg hogy tartsd be a megengedett sebességet. Van ez a nagyon érdekes funkció, én ezt évekkel az autó vezetése után vettem észre. Nem tudtam sosem, hogy tempomat mellett van még egy gomb. Mondom, de az micsoda?
2: Ja, ez a limit, ugye?
1: A limitáló, hogy de természetellenes feeling az a limitáló. Meg szerintem nem tudom, ez nem veszélyes. Az azt jelenti, hogy azt mondom neki, hogy 50-nél többen nem mehet az autó, és hiába nyomom a gáz, az autó nem reagál rá. Uh-huh. Na de most hát basszus, hogyha valamit kerülnöm kell, vagy valamit értem, hogy de hát az szerintem az baj. Jó,
2: persze,
1: az a limitáló.
2: Persze, azt is soha nem használtam, amíg volt.
1: És természetellenes, hogy lepadlózod az autót, és ő csak mondjuk, hogy 50-nel.
2: Engedsz bolyasztul el, de tempomat a sokkal észrevűbb szerintem.
1: Azt hiszem, hogy egyszer a Zoli... Startja,
2: túlépheted, tehát hogy így átveheted bármikor az irányítást felett, jobbik esetben.
1: Hát ezt is átveheted. A Zoli írja nekünk, a hallgatónk írta egyszer régen, hogy azt hiszem, hogy ő például szereti ezt, ő használja. Uh-huh. Szóval nyilván szokás kérdése, én annyira nem szeretem. Nekem nagyon tetszik az adaptív tempomat. Várom már a napot, amikor lesz egy ilyen autóm, azt, hogy maga tudja, hogy mi van előttem, aztán megáll, hogyha tudod, ez így nagyon
2: az
1: jó.
2: Az követ, igen.
1: Ja, ez nagyon jó. Én már volt alkalmam vezetni ilyen autót, nekem még nem volt ilyen autóm. saját tulajdonba, az nagyon jó. Hát az a kimész a világból, hát mi lényegtere, hát tök mindig. Mert tudod, az önvezető autók esetében is én mindig azon trippelek. Egy nagy
2: német kocsit lősz be magad elé, véletlenül. Az ja, autópályán aztán így, ez lesz a vége, mert
1: hát ez
2: nem, 200 felett jártok már elég gyorsan.
1: Az adaptív tempomat nem ez.
2: Nem gyorsít?
1: Az nem így működik.
2: Nem gyorsít?
1: Hát de meghatározott, hogy mi a max.
2: Tehát nem utána megy? Ja, értem. Én azt hittem, hogy teljesen be lehet így állítani, akkor vigyél, lepi meg.
1: Igen.
2: Menjünk a te tempód szerint, igen. Elbubiskolsz, igen, és akkor...
1: És akkor 200-zal mész tudod az autópályán.
2: Hát vagy az, vagy ott vagy egy idegen ember háza előtt. Hát hazavitt.
1: Ja, azok. Igen. Igen, nem úgy követem. Ez sem rossz megoldás, amit te mondasz, de nem, nyilván nem. Nem, beállítod azt, hogy mennyivel mész, beállítod a követési távolságot, képzel, azt is bírod, hogy neked értelmi. Mennyire kényelmes.
2: Logikus ez így ezért.
1: És akkor tudod, hogyha van előtted valami, akkor lassul. És hogyha ez még ráadásul, én kéziváltós autót vezettem, de van automataváltós autó, ami nulláról tudja követni az autókat. Azt tudod, miért fontos? Mert beállítod a követési távolságot a dugóba, azt nem csinál semmit. Ha megáll mindenki, te is állsz. Ha megindul, megindul. Apáé. Tudod, az milyen? Az nagyon jó. Az nem hülyeség.
2: Becsinálsz, olyan jó.
1: Becsinálsz.
2: Cikkre visszakanyarodva, itt a második pont, tartsd be a megengedett sebességet.
1: Tehát köszönöm.
2: Ugye, ugyanabból az üzenetből köszönöm. Megfogalmazták az első két gondolatot, két
1: nagyon
2: tanácsot
1: érdekes,
2: sikerült kinyerni.
1: Érdekes dolgot.
2: Ne hajtsd gyorsan. Tartsd be a megengedett sebességet.
1: Azt hiszem, ezt kérdezte tőlem valaki, azt mondja, ugye ti, akik motoroztok, mondom, igen? Igen. Az összes létező szabályt betartjátok, tehát, hogy a stop tábla van, megálltok, ha szemaforon piros van, megálltok, ti egy dolgot nem mutattok be, de azt nagyon, az a sebességkorlátozás, ugye? És ezzel megfogott ez a kérdés, és azon gondolkozott, hogy bár ő gondolkozok, igen. Index nélkül váltunk sávot, az biztos, szerintem. Vagy nem? Nem, mondjuk én nem. Én azért vigyázok.
2: Hát nézd, de...
1: Nem tudom, de igen, a sebességkorlátozást nem tartja be senki, szerintem, aki motorozik, viszont az összes többit meg nagyon. Szerintem igen.
2: Jó, de...
1: Erre jöttem rá.
2: Igen, nem jó az, hogyha nagyon gyorsan megy valaki, és sem értek ezzel egyet így motorozósként sem, de alapvetően jó, viszont...
1: Betartja.
2: Én is egy picit néha túllépem, de úgy érzem, hogy nem annyival, hogy akkor most ezt bizonytalanságot okozzon. Meg itt elsődleges szempont az mindig az, aki a motoron ül, tehát mi magunk vagyunk magunknak a fontosak, ne haragudjatok, de sérülékeny az ember, amikor két keréken van, és alapvetően mindig olyan tempóval haladok én speciál, amikor még be tudom látni azt esetleg, hogy nem tudom, valaki kikagyarodik elém, vagy hasonlók. Meg egyébként az Orsi barátunk fogalmazta ezt meg, ugye a motoros hölgy ismerősünk,
1: szia.
2: Pont volt nálam egyszer egyébként műsorban, és beszélgettünk erről, és mondta, hogy bizonyított tény, hogy nem tudom, a kocsiknál hány méter a féktáv.
1: Ez igaz.
2: Amikor hirtelen kell satúfékezni, és a motoroknál ennek ehhez képest viszont sokkal nagyobb, mire te meg tudsz állni biztonságosan, ezért a motoroknál fontosabb szempont az, hogy te hirtelen gázfröccsel, ugye a startod erősebb, meg a gyorsulásod, és hogy nagyon sokszor ez a tulajdonsága húz ki a csávából, ugye, hogyha motoron ülsz, és igazából van benne realitás, mert most mit tudom, én is gyakran járok így, vagy járok, amikor szezon van nyilván, akkor azért gyenge vagyok, és nem ülök motorra, hogy amikor nagy a forgalom városban mész, és akkor tudod, nézed, és még megtanulsz mindent nézni, tehát nem tudom, azt is nézni kell, hogy valaki
1: nőket?
2: Mobilozik a nők mellett, hogy valaki mobilozik a kocsiba, tehát nyilván nem figyel, tötymörök, stb. Az ilyeneket én is ilyen nagy évben, de gyorsan paf, így kiúrok, és így elkerülöm a fenébe, hogy ne okozzon aztán problémát nekem, mert valószínűleg nem fog látni, vagy nem fog észrevenni, hogyha sávot vált, és hasonlók, ezek a legnagyobb veszélyforrások egyébként a városi közlekedésben, szerintem a motorosokra. Na mindegy, szóval igazából ez a hirtelen gáz, meg a nagy gyorsulás, az egy mentőöv a motorosoknak, mert nekik nem akkora a fékhatásuk, mint az
1: autósoknak. Az igaz, de én kitaláltam valamit, ami szóval, én nem tudom, hogy ez törvényellenes, vagy valami, ezt meg kéne nézni, azt hiszem, hogy súrolgatja a határokat. Nekem elég nagyon motorom, meg széles is. Én azon gondolkodtam, hogy két oldalára vannak ezek a nagy bukó csövei, hogy arra szerelhetek paintball puskákat? Azt nagyon élném.
2: Mire a motor?
1: Az oldalára. Oda ja. Azokhoz a bukó csöveket. A kormány mellett lenne egy gomb.
2: Ja, így ilyen kis szajlával. A bovdennel húzgálod.
1: Hát nem, elektromosan.
2: Ja, elektromosan csak lősz.
1: Menj, hogy ilyet csinálna. És akkor tudod, mikor valaki mobilozik az autóba, tudod valami, akkor kezdem ilyen, hogy mekkora csattal az a pénz.
2: Tönkre teszed a gépjárművét.
1: Nem teszed tönkre, nem csinálsz kárt a bakocsóba szerintem.
2: Ha befested.
1: Ha befestem, maximum, hogy hát ez le lehet mosni. Hanem azon gondolkoztam, hogy ez mekkora lenne tényleg, hogy valaki mobilodik az autó, vagy cselleng, vagy mit tudom én, és elkezdél lőni rá, és nem tesz kárt az autóba, semmi, csak az a hang az valószínűleg olyan, hogy szerintem olyan adrenalin löketet kap, hogy az őrület. Szerintem ennek én ezt nagyon élném. Hát elszabadulna a pakola, én lennék itt a törvényügyi, nem tudom,
2: én ezért nem merek ilyenekbe belemenni, egyik évben próbálgattam, tavaly egészen pontosan nyáron ezt a gázfröccsadást, ugye üresbe, hogy akkor úgy hív fel a figyelmet, duda helyett, tudod, arra, hogy valami szabálytalanság történt, vagy hogy jössz, vagy valami.
1: Ne haragudj, hogy annyira aranyos vagy, te megvetted a világ egyik leghallgabb motorját. És te gázfröccsözöl egy olyan motor, aminek nincs hangja.
2: De hát hallatszik, hallatszik azért. Jó, most nyilván nem viszonyításképpen nem a Dobárdá Robi motorját kell.
1: A Dobárdá Robi az decibel versenyeket nyer, várj, az már. De hát tudom, mert nekem is ugyanaz a motor, vagy hasonló
2: csak
1: motor.
2: Csak az a baj ezeknél, ugye, hogy tudom, hát oldalirány a mozgása a kis hengereknek a blokk miatt.
1: Jaj, le akart vágni a motor.
2: És az volt az érzés, hogy mindjárt ledobárdáról.
1: Ugyan is jártam már, persze.
2: Robi nem bír védekezni, meg utasával.
1: Azt mondja, Robi most nem bír védni,
2: ez a legjobb pozíció, Robi, a mi szempontunkból. Úgyhogy akkor folytatjuk is a sértésekkel.
1: Már most, na jó van, akkor megmondom, nekem privátban is szokott
2: panoráma írni. Panoráma krovod is ilyen koszos volt egyébként, mint amilyen az autód ezen a felvételen, amit Zeci mutatott? Nem sokat ér, tudod, akkor annyi ér, mint a... Halottas ingen a zseb, tudod, hogy akkor nem is látsz ki rajta, tehát az égboltot nem tudod látni.
1: Azt mondta nekem, Robi, hogy a napokban terrorizálni fogja a várost, persze viccelve mondja, mondom, miért. Azt mert szép lesz az idő, és előveszi a motort, és igen, valójában a Robi motorja az rendkívül hangos. Nem tudom, hogy érte ezt el, igazából nem kérdeztem sose, de hát ugye ez lehet egy bizonyos szintig vinni, nekünk van egy kollégánk, a Filip, ő is nagyon rajta van ezen, mindegy, és én is rajta vagyok egy bizonyos szintig.
2: A tényleg jó a hangja, az a szint még az úgy elviselhető szerintem.
1: Mert az csak félig van szétcseszve.
2: Nekem vagy hogy mondják ezt. Az első nagy motorom egyébként, ez egy japán típusú gép volt, és hát ugye faluról vettem, ha nem sértek meg ezzel senkit, nagyon jobban vagyunk az akkori eladóval. Igen, és hát ez eléggé ki volt belezve a kipufogója. Konkrétan egy rezonátor doboz, képzeljétek el, az, amikor begyújtottam és mentem, akkor ő azt mondta, hogy mindig, minden tartományban ez hangzott
1: nagyon
2: el.
1: Nagyon érdekes, hogy
2: ő annyit mondott egyébként, Robinak hívják őt is, hogy hát a csajok azért, mert oda néznek, tudod, a benzinkút, hát mondom, nem csak a csajok, az egész világ gyakorlatilag, mert fejveszve menekülnek az emberek.
1: Nem, úgyhogy az van nagyon röviden,
2: amikor hogy a ízlésese van megturingolva, és egy picit megnövelve az alap hangja, akkor az tök jó. De nyilván az van, hogy ezt
1: hát ez a maximum azért, mert különben pont a, ugye megvan a sátrak, mert nekem ugye nagyon-nagyon, ugyanaz a motorunk van, nagyon rokonok, és a lényeg az, hogy jönnek a leömlők, jön a katalizátor, meg a jóisten tudja, mi van, ott nem is értek hozzá.
2: Speciális részecske gyorsító.
1: De onnantól kezdve jön aztán a kipufogó, meg a mit tudom én. Én azt onnantól kezdve lecseréltem azt a hátsó részt, nekem mondták, hogy most kiszerem a katalizátor, mert minden, akkor már csak már az összes szonda, meg a minden, akkor már az egész motor szétcseszem vele. Nem kell azzal már hülyéskedni. Persze valaki azt mondja, hogy ki kell vágni mindent. Hát lehet. Mindegy. És akkor legalább egy pici hangja van, mert hogy a motornál az a baj, hogy annyira halk, mint ami az enyém volt, nem is hallott, hogy te mikor autóba ülsz, nem is hallott, hogy jön az a motor. És azért az baj. Hát a motor hangja nem csak azért van, hogy idegesítsd a többieket, hanem azért hallja, hogy
2: jön. Motoros videókban is egyébként a BMW-seket, azokat mindig ezzel csesztetik egyébként, amikor azok így jönnek, akkor csak annyit hallasz, hogy és úgy elmegy. Tehát, hogy így
1: a Dobárdá Robi azzal szokott csesztetni, hogy ugye amikor gyújtjuk a BMW-ket, az is másképp gyújt. És így tudod, nem úgy gyújt, mint az övéké, azok azért az gyors, őrült motorok, tudod, az övéké az, hogy megnyomod a gázt, vagy megnyomod a gombot, akkor azért mint a vadászgép, érted? Még begyújtod, akkor mindig így rám néz, hú, az apja minél, azt hittem hét, hogy egy autó gyújtott itt be mellettem.
2: Azt írja, hogy lányos.
1: Lányos az apád Fülit.
2: Megsérted a lányos női motorosokat, hát neked is van ilyen ismerősöd, mi bajod van.
1: De mi lenne lányos?
2: Vadászgépre visszautalva, egyébként én nem tudom, mi történt a nap a Topolyai tó fölött.
1: Volt egy vadászgép?
2: Láttátok-e? Kétszer elhúzott egy vadászgép. Ezt én is videóztam. Olyan hangja van, gyerekek, én nem is láttam egyébként ilyen jelenséget. Még úgy tűnt, mintha nagyon alacsonyan szállna, mert teljesen kivehető volt a formája.
1: Tényleg?
2: És nagyon zavarba ejtő volt, mert hallasz egy ilyen nagy zajt. És így felnéztem, és aztán láttam, amikor még följebb néztem, hogy igazából a fejem fölött volt. Aha. A hang az csak egy utána jött olyan nagy lemaradásban, igen, és így kétszer így elhúzott ott a tó felett, hogy mi történt, ez ki volt, mi volt. Be tudom játszani a hangot szerintem.
1: Ja, most komolyan? Hát amúgy.
2: Tehát ilyen lassan ment? Ez. Hát picit lassabban ment.
1: Hát ez alig ment százza.
2: És tudod, mikor előkapod a telefont, mire előkapod, most az egyiken látszik, majd megmutatom aztán neked. Jó. Na mindegy, én nem tudom, mi volt
1: ez. De élőben nagyon hangosak ezek, azt tudom különben, igen.
2: Hangos volt. Tehát
1: egészen szvetlen.
2: Fiam, meg ilyet. Jó, reflexe volt, tehát nem tanult még ilyet nyilván az óriban. Lefeküdt így a bólóra, és befogta egy fülét, és majdnem elsírta maga egyszer, hogy nagyon megijedt. Aztán röhögött ez, hogy mennyire megijesztett, de is le volt egy nyűgöző, hogy aha, milyen volt. De azért ennek van egy ilyen nagy tiszteletet parancsoló.
1: Ilyenkor nem szoktál neki hazudni?
2: De mit? Mit? Nem hát volt itt hazudni, tehát mondtam, hogy semmi, nem biztos, hogy gyakorlatoznak, hogy repkednek.
1: Hát nem, azt mondja, hát ezek most, ne, azt mondja, Benni, hát ne féljetek, gyakorlatoznak. De honnan tudod? Hát ez régen én is pilóta voltam, nem szóval,
2: hogy... Jó, hogy ezt hazudja
1: neki. Igen, ezt a jelket hazudni?
2: Ilyet
1: magadról?
2: Nem. Ilyet nem, nem tudom, figyeltétek-e.
1: Figyeltem, mászok. Na jó, figyeljetek, azt van, tudjátok, hogy mindjárt jön a horoszkóp, várjátok már? Mindjárt lökjük.
2: Mielőtt még horoszkópoznánk, az előbb felkértünk benneteket, hogy írjátok meg, hogy milyen kis állataitok vannak, meg különleges állatokról kezdtünk beszélni.
1: Nem is ettem észre.
2: Küldtek képeket is, kérlek szépen, ne maradjon már ki. Noémi küldött nekünk egyet, hogy sziasztok, nem tudom mennyire egzotikus, de aha, nekem csincsillám van, nagyon cuki, igen, ez egy kis ölcsökszerű, ilyen nagyfülű jószág.
1: Látom.
2: Tihi rögtön lecsapott a lehetőségre, ő ilyen nagy állatfanatikus, kígyúja van, pókja van, mosómedvéje van, elképesztő.
1: De ez komolyan neki van, aztán ez netrőszer.
2: Igen, Tihi... meg ezt már igenis, de Tihi igenis neked... emlékszem, hogy küldte már ezeket a képeket, veled vagy minden... róluk képeket.
1: Én nem örülök,
2: és
1: Laci
2: is, ugye akarista barátunk, Paricsról ugyancsak küldött egy képet, ahol egy olasz törpekecske látható, aki egy labrador, egy retriever társaságában lazulgat, csillezik. Neked megmutatom a képet, aranyos egyébként, egy törpekecske.
1: Én tudom, mert láttam élőben, már akartam megenni.
2: De ez felugrál mindenhova, nem? Meg úgy nem rágja meg az abroszt, tudod, az ebédlőasztalnak.
1: Biztos, hogy megrág mindent.

0: Munkácsvárán van egy lik, ott nézett ki Zrínyi Mik.
1: Pannon reggeli.
2: Nyáron sem maradhatok reggeli nélkül. Jönnek a legjobb pillanatok.
3: Igen?
4: Látod? Mondjad. Ezért vetkőztem le.
3: Ne csináld.
4: Nem úgy, a cipőt.
3: Sokan hallgatják ezt a műsort.
4: A cipőt vetettem le lábamról.
3: Te engem olyan szituációba hozol, hogy tényleg, igen, mit
4: a
3: akar?
4: Cipőt vetettem le lábam. Nem fejeztem be mondandómat.
3: Jó, igen.
4: Szóval, mert jön a téma. És hogy megmutassam.
3: Igen, szóval van egy olyan dolog, nem tudom, hogy ti szoktátok-e csinálni, de a lényeg az az, hogy szoktatok-e zokniban aludni?
4: Szoktunk.
3: Igen?
4: Én igen.
3: Szóval hogy én is, amikor néha, hogy kicsapom magam, és akkor elalszom, és akkor nem veszem le, akkor igen. Akkor igen.
4: De tényleg, tehát amikor én nagyon fagyos szentek vagyok, és nekem durván jéghideg a lábam, és van, hogy felhúzom az oknit. Utána az a bajom, hogy meleg, és akkor levetem. Mert egyébként K.O. azt mondják az okosok, hogy jobb zokni nélkül aludni.
3: De van egy ilyen, elméletem nekem külön, hogy az, aki magas.
4: Na?
3: Hát azoknak így azok sokszor így lehűlnek a végtagjai.
4: Hát én nem vagyok magas, és ahogy lehűl a végtagom.
3: Hát jó, akkor, de Adira nem kicsi különben, csak ő magáról azt hiszi, lehet, hogy ilyen, ami baj hát, van az agyában
4: 165.
3: 165 vagy?
4: Hát, ja. Hát valami olyasmi.
3: Mikor méreckedtél te utoljára?
4: Egyetemen 5-6 éve.
3: 10 éves korában. Érdekes.
4: Tényleg hány centi vagyok? Dávid, mondja, nincs itt na, ilyen mérőszallag?
3: Látod, rögtön ilyenbe hozva azt, hogy én a Zecit vetkőznek a nők, mondom, hogy Zeci a király, látod? Katasztrófa. Edina, milyen helyzetek, szituációban.
4: Panaszkodik itt nektek, hogy milyen nehéz sorsa van.
3: Én sosem mondom, hogy nehéz sorsom van. Sosem mondok ilyet. Azt mondják különben, hogy egy új kutatás szerint nem rossz, ha zokniban alszol. Hát nem rossz.
4: Nem rossz,
3: melegen tart, nem kell hibába esni olyanba, hogy ilyen, de nem ezt a... Hogy hívják azokat az oknikat, amik úgy nagyon tapadnak, amit tudod, felhúznak az ilyen
4: van az alján, az a cuccos?
3: Meg az a... Hát az, ami úgy nagyon fogja a lábad, ami olyan vérkeringés, valami segítő, meg nem vágod ezeket? Valahol írja a cikkbe, csak most így nem tudom, de nem tudom, ami nagyon fogja a lábad, szóval ne olyanba aludjunk, hanem kényelmez oktiban, hogy melegen tartja a lábad, mert igazából ez abszolút teljesen jó. Kéve, hogyha ugye véletlenül valami keringési zavaraink vannak, akkor olyankor ne, vagy hogyha tudod, valami
4: amúgy
3: bajod van, akkor
4: én
3: ne.
4: Én simán, tehát hogy hamarabb mindig fehér zokni van a lábamon egyébként, ismételten egy új dolog, amit meg lehet tudni rólam, meg én szeretem az ilyen mintás zoknikat, mármint, hogy most is van egy kedvenc csoki márkának a zoknia van rajtam. Aha. Szóval én szeretem az ilyeneket fölhúzni. Nekem ez olyan kis cukker, mint neked. És most amúgy tök gáz, hogy fekete zokni van rajtad.
3: Igen, most klasszik zokniban hát, vagyok. Igen.
4: Kösz. Ennyit érdemeltem meg a mai napra.
3: Ennyi van. Azt mondják, hogy a zokniban alvás hatása nem merül ki az elalvás megkönnyítésében, mert állítólag ehhez is hozzájárul.
4: Most nem értelmeztem, mit mondtál?
3: Az, hogy az oktában alvás hatása nem merül ki csupán az elalvás megkönnyítésében.
4: Én ezt nem értem.
3: Hogy mit? Hogy könnyebben elalszol, hogyha az okni van?
4: Na, így ezt értem.
3: Igen, de hogy van tovább. De túlmutatunk azon, hogy csak könnyebben alszol el. A lábmelegítése csökkentheti az álmatlanság egyes tüneteit. A tanulmány alapján már 20 percnyi lábmelegítés lefekvés előtt is mérsékelheti az elalvási nehézségeket és a nappali fáradtságérzetet. Ennyire?
4: Hát, mondjuk. Szerintem ez hülyeség.
3: Szerintem azért, mert, is, de hát ez
4: paplanba alszol, paplannal alszol, vagy pokróccal, én mindig belebugyolálom magamat, mint egy mumia, vagy ki, hogy mondják azt. Én betekerem magamat, úgyhogy néha meg fulladok, a fejemet is betakarom. És lábam is. De viszont félek az éjszakai mumusoktól, mert ha lelóg a lábam az ágyról, akkor lehet, hogy valaki elviszi meg ilyenek. Szóval, hogy...
3: a szörny az ágy alatt?
4: Igen. Szóval én az ilyenektől nagyon félek.
3: Szörnyű. Na most kaptuk egy pár üzenetet, mert persze, hogy feldobtad a labdát, de ezeket én inkább nem olvassam be, jó? De hát ezért haladjunk túl.
4: Cuki!
3: Haladjunk túl.
4: Cuki!

0: Válogatás a reggeli legjobb pillanataiból.
1: Mikor nyúlhatunk a Dudához?
2: Na mikor?
1: A Dudához. Ez a következő témánk.
2: Ja, Istenem.
1: Vannak szabályok erre is egyébként. Nálunk szerintem nincs szabályozva, vagy nem tudom, hogy van-e, de azt tudja, hogy nem foglalkozik ezzel senki. Mi több, az emberek imádják egyébként nyomkodni a dudájukat. Manapság talán annyira nem gyakori, de volt egy ilyen időszak néhány évvel ezelőtt, amikor én folyamatosan ezt tapasztaltam, hogy emberek így kommunikálnak egymással, tehát rengetegszer tudod, amikor nem tudom, ha hallasz dudaszót, ideges vagy, azt hiszem, hogy rádudáltak, közben csak a valamelyik forgalomban másik résztvevő intett a haverjának, mert meglátta, teljes koncerteket, ilyen koncepciókat tudtak leadni egyébként, és nyomkodtak ilyen ritmikusan a dudát. Nekem ez egy kicsit idegesítő.
2: Hát elég... egyébként is még egy dudál orva szájban.
1: Akkor van még ez, ugye? Mert hát mondom, persze, az utóbbi időben talán úgy nem észlelem, de lehet, hogy csak én tudom jobban kizárni. Hála Istennek egyébként engem ez nagyon idegesített egy ideig.
2: Én utálom a dudálást, olyan értelemben utálom, én azt utálom a legjobban, hogy ebben az országban nagyon-nagyon menő az, hogy folyamatosan dudálva próbálunk embereket leinteni, gyalogosokat. Tehát ha meglátod a haverod, akkor
1: folyamatosan, persze.
2: Ez a legrosszabb dolog. És akkor az az igazság, hogy ezek az emberek, akik általában az autóban ülnek, azon nem olyan fogják fel, hogy a legritkább esetben tudja a gyalogos a tükörből, illetve szóval a szélvédőn át felismerni a sofőrt, és akkor úgy kialakul egy ilyen idióta helyzet, amikor ha nyilván nem tudod, hogy most, ja, hát itt a Józsi, mert neki ilyen és olyan autója van, meg felismered azonnal, akkor az elég kellemetlen. Tehát, hogy úgy nem tudsz ezzel mit kezdeni. Tehát akkor úgy integesz, nézed, hogy most ez kicsoda, most akkor úgy arrébb mész, hogy beláss az oldalsó ablakon, hogy ki... Tehát,
1: igen, keresni kell,
2: nagyon
1: keresni
2: kellemetlen,
1: kell a megoldást,
2: és ez szükségtelen. Akkor már inkább tekerjél az ablakot, és sincsen oda, hogy szevasz, te majomba. Nem? Tehát igazából ennek itt több értelme van, de nálunk ez a dudálás az része.
1: Magyarországon jobban szabályozták ezt.
2: Meg a feltételez zöldnél az a kedvencem. Tehát amikor feltételez zöldnél valaki nem szeretne lefordulni, mert hogy jogában áll, mert nagyon sokszor egyenesen is mehetsz, annak ellenére, hogy feltételez ezzel, akkor hátul már jön a tő. Jó, hogy nem száll ki, és nem rúg így bele az autód, vagy
1: menjél. Menjél arra, mert ő akarja.
2: Igen. Mert jogában áll, tehát, hogy ő attól függetlenül, hogy feltétlenül, most így már lehet, hogy hát nem ilyen trúgerság ez, hogy nem állsz be a másik sába, de például én például többször jártam, mert tudom, hogy a következő kereszteződés után azonnal le kell mennem jobbra.
1: Hát de az egyenes sáv is.
2: Hát igen, tehát ez
1: legalább annyira értelmetlen, mint amikor ugye a városban, igen, a belső sávot használod, és mint haladó sáv, mert az haladó sáv, amikor, igen, te belépsz
2: a településre. És most nem a politikai pártra gondolunk.
1: És nem előző sáv, így van.
2: Igen, tehát mégis most mondja Dávid is, hogy egyébként alig tudsz átsorolni. Persze, hogy alig tudsz átsorolni. Van ott Palicsnál, amikor beérsz Palicsra, és hogyha a bal sávon mész, tudod, és hogyha jössz kifelé Palicsból, tehát hogy már elhagyod a... nem jössz ki még Palicsból nyilván, de ott vagy Palics központjában, és mondjuk elhagyod a szűk központot, akkor ott mindjárt át kell sorolnod jobb oldalra.
1: Igen, elfogy az út. Megölnek.
2: Na és ott járhatsz úgy, hogy így nem tudsz átsorolni, mert egyszerűen akkora a tömeg. És akkor úgy megállsz...
1: Igen, az is, bocsánat, nem erre gondoltam, én akkor Szabadka irányába mész, ugye ott kétsávos marad az út, de még a település van, és ott már neked még a településen gyorsabb vissza kell menni a jobbsába, mert ott rögtön jönnek autók, és mindjárt dudálnak le, meg jönnek a seggedbe is, és szorít le is, ideges is. Nekem volt egyébként, hogy egy taxis úgy került el, hogy átment a szembesávba. A szembesávba is, és akkor a teli vonalon is akkor elkerült, meg hát nagyon sokszor látunk ilyeneket a feltételez zöldnél, amit te is mondtál, hogy vagy dudálnak, vagy hogyha szabad a baloldali sáv, akkor ilyen tüntetően átmegy a baloldali sávba, és onnan megy le jobbra, ilyen nagy ívbe. Közben még az a legjobb, hogy elütne még néhány gyalogost is, hogy megmutassa, hogy ő most itt megcsinálta. Ez nagyon-nagyon kíméletlen egyébként a forgalom, rengeteget lehetne erről beszélni. És akkor még ez tetézi az a helyzet, ugye, hogy akkor még emberek így nyomkodják a dudát, még akkor is, amikor egy nem indokolt. Tehát amit te is mondtál, a legrandobabb helyzetekben így köszönek egymásnak, vagy csak nyomkodja egy kicsit, vagy mit tudom én. Ami kellemetlen, mert nem tudom, milyen hangosak a dudák, ugye autóról autóra változik azért a hangerő, szerintem. Legalábbis én ezt tapasztaltam már a saját esetemben is egyébként, hogy egyik autóm halkabb volt, a másik hangosabb. De én sem szeretem annyira nyomkodni a dudát. Viszont
2: van, amikor meg kell nyomni. Vannak olyan helyzetek.
1: Magyarországi szabályrendszer, illetve törvények, meghatározott törvények erre vonatkozóan vannak most itt előttünk. Itt ez szerint egyébként 98 és 112 decibel közötti lehet az a tartomány, amilyen hangerővel szólhat a duda, de ez Magyarországra vonatkozik. Lehet, hogy nálunk, nem tudom, nincs erre ilyen jellegű szabály. Nem néztük utána ugye a hazai törvényeknek erre vonatkozóan, viszont...
2: De az biztos, hogy büntetésre nem fogsz kapni azért, hogy többet
1: dudálsz. Túlti nem, mert Magyarországon viszont nem szabad úgy össze-vissza dudálgatni, elvileg valamilyen módon ezt ők szabályozták, lehet a következménye is, hogyha folyamatosan nyomkul a dudát, mint egy hülye. Vannak szituációk, amikor használhatod nyilvánvalóan, amikor hangjelzést kell leadnod valamilyen egyszer szituációban, hogy észrevegyenek, hogy ne legyen baleset, vagy megelőzésképpen, akkor nyilván ugye ez indokolt, de alapvetően nem szabad mindig csak úgy nyomkodni. Tehát nálunk nincs ilyen.
2: Tényleg
1: erre a következtetésre tudunk jutni.
2: Violetta írt nekünk össze, miért csak egy hangú az a duda, miért nincs egy kicsit melodikusabb hangja, érdekesebb. Egyébként vannak ilyen dudák, és neked tudod, hogy mi jutott mindjárt eszembe a GTA 5-ot, bármilyen dudát tudsz magadnak választani. Itt vannak-e?
1: Miért is ne? Diszorázs.
2: De ezek még ilyen, ezek semmi.
1: Na, ez egy klasszikus volt szerintem. Ez az a jó, hogyha percekig tartod a dallam. Igen. Csodálatos.
2: Ez egy komoly zenei melódia.
1: De ez folyamatosan nyomkodnám szerintem.
2: Persze, ez jó. Vannak ilyen jutudák. Mindjárt, és próbálok itt. Ez a legjobb.
1: Szett trombon.

0: És így tartod, tudod, ez csoda, milyen ilyen jók lennének.
1: Eltart azért, kezed, Szabadkán dudálsz valakire, és paricson is tart még.
0: Igen, akkor írát a második.
1: Igen, a tételhez.
0: Tételhez. Szóval jó, persze, vannak ilyen dudák egyébként, tehát lehet ezeket, lehet venni ilyen tudikboltokban ilyen dudákat egyébként. Most így, jó, ez egy játékból volt, de egyébként tényleg léteznek.
1: Ez a tubás, ez a prom, pom, pom, pom,
0: hát én
1: pom,
0: emlékszem
1: pom, a... pom, ezzel kapcsolatban volt ilyen prank is egyébként, ez annyira röhögtem rajta, akit megprenkeltek, annak nem volt annyira vicces. Külön ilyen testes, kövér embereket keresek, akik sétáltak az utcán, esetleg még ilyen pingvin léptek be is, és ilyen konkrétan egy tubával, meg azt hiszem egy trombonnal mentek egy után, és elkezdik
0: igen.
1: És akkor általában mindig azt mondta, hogy megtámadta őket, így elzavart, hogy menjek, adják őt végén.
0: De amúgy meg ezek a dudák, én emlékszem annak idején, amikor nagy rajongója voltam a Sopranos sorozatnak, ugye te is, meg én is, és akkor volt az HBO, hát egy nagyon kezdetleges weboldala, és ott úgy rámentem, és már így lehetett rendelni szopránoszos pólókat, de hát az még nálunk ez ilyen elképzelhetetlen volt, és én odáig voltam, mert hogy majd rendelek egy szopránoszos póló. Na mindegy, és az HBO oldalán már akkor lehetett venni, 2002-3-ban a weboldalról lehetett rendelni tolató zenét az autódba, és akkor a Frank Sinatrának az I Did It My Way, meg a Sopranosban, meg azt hiszem a főcímdal, vagy valami, és azok szóltak, amikor te tolatsz. Hát akkor láttam, hogy ezeket lehetem átvariálni, vagy beszereltetni, tehát, hogy ilyen van, meg erre van is igény nyilván, de akkor is a legdurvább dolog, amit láttam, az egy 30 000 dolláros vastrón volt, amit az HBO oldalán lehetett lerendelni a trónok harcából, egy vastrón. 30 000 dollár volt. És az out of stock volt. És azt is, nem tudom, hányat gyártottak belőle, azonnal eladták mindegyiket.
1: De durva.
0: Tehát valaki képes volt 30 000 dollárért venni egy vastrónt.
1: Nagyon szerette a sorozatot.
0: Igen, ennyire.
1: Raymond írt nekünk, sziasztok, a Teslánál olyan hangot állítasz be, amilyet akarsz, mert hangszóróról megy.
0: Oh, hát
1: van például a Puki is a beállítások között.
0: Hát gratulálok az Elon Musknak.
1: Csodálatos.
0: Ilyeneket mondom. Ilyen jó lehet. Szomszédomnak van egy Tesla, mert megnézzük a végignézzük. Jó, nem vagyok annyira jobban vele,
1: De attól függetlenül, hogy
0: ránézik az
1: nézzük már meg a dudahangot. Hát, nézzük már meg.
0: Igen. És ilyen sokkolóval így megtámad.
1: Aztán üzmet, és így nevetsz hangosan, hogy milyen dudahangok vannak.
0: Hát nem tudom, de... Szóval vannak, lehet így kasztomizálni a dudákat.
1: Az óriási egyébként, az egyik ismerősömnél láttam, aki így mindig szerette kicsit tuningolgatni, ugye már most a maga mércie szerint ugye az autóját, és most már így megnyugodott, viszont még mindig szereti az ilyen kicsit vadabb hangot, de nem szeretné zavarni a kívülállókat, meg nem csak ez az egyetlen szempont, szerintem az is, hogy most már ugye a műszaki úgy nem nagyon könnyen megy át az autó, a gépjármű, hogyha nagyon túl turingolod, meg úgy mindent rászerelsz.
0: Nem is.
1: Úgyhogy ezt úgy oldotta meg, elvileg van egy ilyen, hogy beteszel egy USB-t, vagy nem is tudom, milyen kis kütyük el hozzá, és össze van hangolva a gázfröccsökkel, és ahogy adod, akkor be tudsz állítani magadnak ilyen sport kipufogó hangot, amit a hangszórója az autónak befelé, az játsza be neked. Aha. És te úgy hallod, mintha ilyen sport kipufogós autót hajtanál igazából, tehát kint ez nem haladszik, azért teljesen basic, vagy stock, de bent meg ilyen tuningolt verdád van, legalábbis az az érzés lesz úrá rajtad, hogyha mondjuk így tuningolod az autódat. Meg azt szerintem ez nyilván olcsóbb is azért.

0: drága Anett. Jöjjön hozzám feleségül.
1: Dehogy megyek, Attila, már elég érkeztem.
2: De hát mégis kinek? Az orosz balett csodálatos művésze, a párizsi kabaré ünnepelt dizőze? Ki az a lator, akivel párbajoznom kell? Áhított kacsójáért, drága Anett!
3: Lassan a testtel, Attila!
1: Ó, fiúk, vigyenek a stúdióba, reggelizzünk együtt.
4: Pannó reggeli.
5: A reggeli legjobb pillanataiból. Próbáltam építeni mézes kalács házat. Elég gedzsován lett.
1: Jaj, Zeci. Hallod, ez a gedzsován, tehát ez a kifejezés, ez így biztos vagyok benne, hogy ez a te általad készített mézes kalács házra lett kitalálva ez. Tehát, hogy, ahogy most ezt így kiejtetted, így rögtön megjelent a szemem előtt, hogy hogy nézheted ki, de hidd el, hogy az enyém gedzsován lenne, az biztos. Tehát, hogy nekem nincs türelmem. Tegnap csináltunk különben a Mersével, van ilyen kis gyerek szakácskönyvük, amiben süti receptek cool. vannak egyébként és főleg. Vagyis hát olyan, tudod mi, van a Bogyó és Babóca rajzfilm, meg könyv, ugye?
5: Azok a malacok, ugye?
1: Nem, a katica, a csiga,
5: ez a Bogyó és Babóca.
1: És van egy ilyen Bogyó és Babóca receptes könyv, és akkor írja, hogy mit tudom, Vendel, Szarvas, Bogárnak, ezeket bent süti, és ott van fotó a sütiről, meg a recept.
5: Aha.
1: Ezeknek a nagy része különben ilyen sütés nélkül, hogy a gyerekek meg tudják csinálni.
5: Na,
1: és akkor a Milla Hóbogár kedvenc süteménye, a hóember süti. Tegnap kellett csinálni, hát ez túró, kókusz, porcukor, megcsinálod a kis hóembereket.
5: De biztosan a túró.
1: És akkor igen. Már mindjárt mutatok neked fotót, nem fotóztam le azt, amit csináltunk, de a receptes könyv az le van fotózva,
5: de
1: az a része.
5: Túrót?
1: Túró, porcukor, kókusz reszeléket hát raksz bele, és akkor belegörgeted utána.
5: Mibe?
1: Hát a kókuszba még. És hát most itt van, most itt egy kicsit oldalt látszik, és akkor teszünk neki orrat, száj, vagy szemet aranyosan, itt a sarkában látszik.
5: Mi az orra?
1: Répa.
5: Hát olyan pici répa, mekkora ez a hóember, ilyen nagy?
1: Nem, a hóember az ilyen, mit tudom, ilyen 4 centi magas.
5: De azért nem ilyen nagy hóember csinál, gyerek is.
1: Nem, ilyen, mert veszik egy kamionnyi túrót.
5: Kiszorod az udvarba.
1: Kitesszük, igen. Kiperelik az udvarba.
5: Gyerekek, megjött a túró hó.
1: Igen, így a világ összes kókusz reszelik tartalékát felhasználom.
5: Igen.
1: És akkor veszek 10 kiló répát, és azokat a répákat így egymás igen. után így összeragaszgatom, és akkor az lesz a nagy óra.
5: Az igen.
1: És akkor így lehet jönni
5: a
1: enni.
5: Ezt
1: fogsz kapni céges karácsonykor.
5: Jön a kamion. Tudod, jön a kamion. Jó napot, meghoztuk a túrót.
1: Meghoztuk a fókuszó embert.
5: Amúgy különben a Tom Cruise-nak van ez a szokása, hogy az mi? Ilyen összes ilyen kollégájának...
1: Bele voltak kishegyesen, mi?
5: Nem, bele nem. Karácsonykor ilyen brutális kókusztortákat küld ki mindenkinek.
1: Tényleg?
5: Aha.
1: Tom Cruise?
5: Igen.
1: Hát, na, az jó különben. De egyébként ez a szép ilyen...
5: De várjad, ez jó volt? Mi az, hogy kókusztúró van? Az finom.
1: Hogy ne lenne finom?
5: De akkor sosem gondoltam volna
1: finom,
5: bele.
1: Finom, persze. És én aranyos, én kis hóembereket csináltam. De tegnap ne tudd meg, tehát délután egytől, vagy nem egytől, hanem kettőtől hatig ezt hallgattam. De anya, mikor csináljuk a hóembert? De mondom, még van dolgom. De akkor mikor? De mondd meg, hogy hány perc. Mondom, nem tudom, egy óra. Az hány perc? Az 60 perc? Mondom, aha. Igen. Jó, de az hány másodperc? Mondom, Istenem, mondom, hallgass már egy kicsit, nem tudok koncentrálni a dolgomra, igen. Mondom. Így később fogom befejezni, és mondom, később fogunk hóembert készíteni.
5: Igen.
1: De most, akkor még hány perc van? Hány perc telt el? Nem ja, tudom, most de nem ezért van nálad,
5: az ezért van nálad mindig az üveg kloroform, ilyenkor, ugye? Akkor csak, gyere, csak ide kicsit.
1: Nem,
5: mesikém, gyere.
1: Nem, de megőrültem, tudod, már olyan ideg állapotban kezdtem el azokat a hóembereket csinálni, hogy majdnem megőrültem.
5: Tényleg, most
1: a gyerekek ez a... De mikor? De igen, de akkor elkezdjük? De mikor kezdjük? De akkor mindent megvetél? De akkor úgy csináljuk, ahogy ott? De akkor hozom a könyvet? De akkor tudom, hogy még nem csináljuk, de akkor idehozhatom a szakácskönyvet? Tudod is így, basszus,
5: te
1: hallgass
5: egy kicsit. Hol a távirányító, tudod? Hát le lehet halkítani, tudod, vannak ilyen töltetek.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávia Poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
1: Bomax.
3: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

0: hétköznapjait a gond terheli? Erre gyógyír a Panna reggeli.
1: Nyáron sem maradhatok reggeli nélkül. Jönnek a legjobb pillanatok. Van egy ilyen érdekes hírünk, hogy visszatér az X-szakták. Ez érdekes, mert én nem tudom, még nagyon óvtak, amikor egy gyerek voltam, én nem tudom, valahogy nekem ezeket nem nagyon engedték. Nekem kimaradt gyerekkoromban az ilyesmi, mint a cápa, mint az X-szakták. Legenda.
2: Liba bőrös igen, vagyok.
1: Az igazság oda átvar, ugye?
2: Halálmesdje.
1: Halálmesdje, azt a rohadt mindenit, igen, de hát, hogy nagyon durva. Én nekem ugye megvan a zene, tudom, hogy ki a Mulder, meg a Scully.
2: Jó, vagyok, tíz ilyen rossz.
1: Bár különben valamelyik nap az egyik barátnak megszólal a telefonja, és valami régi dallam. És mondom, Jézus Isten, ez a Malév. Neked az megvan?
2: Igen.
1: És arról jutott eszembe, meg hogyha most behozott nekem az X-szaktákat, hogy kirázt tőle a hideg, a Malévtől egy picit rázt ki a hideg, ettől nem rázt ki a hideg, de egyértelműen van egy olyan dalom, amit szerintem mindenkit kiráz a hideg, a de, ugye?
2: Igen. Hallottam a múltkor, hogy beszéltetek a Brasnyúzolival a Deltáról.
1: Erről?
2: Igen.
1: És te megnézted?
2: Dehogy néztem, nem mertem.
1: Amit
2: nem.
1: A főcímzenét.
2: Nekem is ilyen... Hát ilyen trauma igazából.
1: És az az érdekes, hogy az mindenki úgy érte meg, hogy ez ekkora
2: igen,
1: trauma.
2: Igen,
1: hát
2: én nagyon sokszor csináltál? Ilyen különböző csoportokban felvetik ezt a témát, és minden hozzászóló arról számol, hogy úristen a gyerekkoromban, hát, hogy féltem, én is nagyon féltem attól a zenétől. Aha. Meg úgy a képektől is, tehát, hogy, de ez olyan érdekes volt mindig, mert hogy úgy amikor kezdődött, akkor mindig végignéztem, tehát hogy tudod, hogy úgy vágytál erre a borzongásra, meg félelemre, tehát hogy olyan, valahogy olyan függővé tett, nem is tudom mi miatt. Nagyon érdekes volt, és egyébként az X-aktákkal kapcsolatban velem is ez volt, hogy szüleim nem engedték, hogy nézzem, de nyilván voltak részek, amikben bele-bele néztem, hogy ez a 90-es években ment ez a sorozat, és 9 évada volt.
1: Hallod, mi szól?
2: Jó, de rossz.
1: Beszélj rá nyugodtan. Jó lesz.
2: Hát meg ami még nekem ilyen hátborzong, az a Twin Peaks.
1: Ezt írja pont a Vinky. Nekem nagyon érdekel, hogy Vinky állandóan hallgat minket, hogy itt dolgozik velünk szemben.
2: Igen.
1: És azt mondja, annak a zené is brutális. A Twin Peaksben az az érdekes nekem, hogy a Twin Peaks
2: őrület.
1: Azt megint nem nézhettem meg, hanem így tudod, pár évvel ezelőtt megkérdeztem az egyik ismerősömet, hogy szerinted, mert tudod, van ami jó, meg van ami rosszul öregszik. Megkérdeztem, hogy szerinted azt, ha én most megnézem, annak van hatás? Azt
2: van,
1: mondja, azt mondja, szerinted tök jó.
2: Fantasztikus.
1: Megnéztem, és azt kell, hogy mondjam, hogy annak a te szavaidat élve fantasztikus a hangulata. Az
2: igen,
1: a jó.
2: Igen.
1: A hangulata, amit átad. Érdekes ideig soha nem hallgattam meg ezt a dalt. Ilyen beteg részei vannak?
2: Igen, egyébként.
1: Amúgy ez jócskán beteg.
2: És arra ez emlékszem, hogy egyszer gyerekkoromban, igen, egyébként a Twin Peaksnek ugye Angelo Badalamenti szerezte a zenéjét. Már maga a zene is őrület, de minden abban a sorozatban.
1: Dávid, arra, hogy te visszarendesítést, azt hiszem, hogy nem bírom. Túlságos, az szörnyű. Amúgy fantasztikus ötlet volt a részedről, hogy ez betett dalán, különben tényleg amúgy le a kalapad. Dávid mindig nagyon figyel arra, amiről beszélünk, mert mindig dalokkal lep minket.
2: Nagyon, esküszöm, futkos a hideg a hátamon is most már.
1: Mintha kicsit hűvösebb lenne itt a stúdióban, tudod, ilyen fura.
2: És egyszer a szüleim nem voltak otthon, és megnéztem egy részt. Hát na, az, hogy megnéztem egy X-szakták részt, az túlzás, mert hogy amikor elkezdődött az a jelenet, hogy az volt az alapsztori, hogy volt egy szoba, és az ajtó alól elkezdett kiszűrődni valami fény, és akkor ennek jártak utána, ugye, a Scully meg a Mulder, hogy mi lehet ez a fény. Tehát, hogy itt ugye nagyon sokszor volt szó egyébként földön kívüliekről, mindenféle ilyen...
1: De ez ilyen sejtelmes volt, ugye? Ez ilyen...
2: Teljesen. És szerintem én, ha ma megnéznék egy részt, akkor tudja, hogy napokig nem aludnék, mert látnám én is a fényt, meg hallanám a hangokat.
1: Hát te látod a fényt, te mégis.
2: Na majd elmesélem, hogy láttam a fényt tegnap előtt különben.
1: Tegnap előtt?
2: Jaj, ne tud, meg
1: borzasztó
2: voltál? Nem.
1: Közeledett a fény.
2: Na,
1: figyelj.
2: És azt a részt így elkezdtem nézni, és végem volt. Uh-huh. Tehát rettegtem, éjszakákon át rettegtem, onnantól kezdve, igen. Én nagyon átfélős vagyok én, tehát nem bírom én az ilyesmit, de úgy mindig vonz valamiért, úgy vonz, hát nyilván. És vagy. Tegnap szereted, előtt még úgy jártam, most ez ilyen hülyeség.
1: De csak közben, ne feledd szabad, csak Adrianna írja, hogy a Twin Peaks-et én sem nézhettem, bár az összes osztálytársam nézte. Baredi, Ati mondja, hogy ő nézte az X-aktákat. Mondom, hogy nekem abszolút kibar. Egy részt nem néztem meg az X-aktákból, úgy képzeljétek el. Várom, az egyik streaming szolgáltatón láttam, hogy fönn van. Várom, hogy magyarul hátra kijön. Ha nem, akkor majd megnézem angolul, meg kíváncsi, hogy, mit, hogy lát...
2: Most ilyen sorozat egyébként a Stranger Things.
1: A jó, azt végignéztem, igen.
2: Amit én nem láttam egyébként. Mondta a Zoli, hogy nem biztos, hogy azt nekem meg kell nézni. Mondom, oké. Viszont nagyon érdekes, hogy a gyerekeim osztálytársai szinte kivétel nélkül látták, legalábbis amit a gyerekeim mondanak. És most a Kinder tojásban volt egy ilyen Stranger Things-es sorozat.
1: Komolyan, de jó!
2: Ezek voltak a kis figurák, és baromi jól néztek ki, de ezek úgy néztek, úgy történt ez az egész beszerzés, hogy hazajöttem Anna, és mondta, hogy anya, képzeld el, én iskola után elmentem ebbe is, ebbe a boltba, és találtam Stranger Things-es Kinder tojást. Igen. Mondom, honnan tudsz te erről a sorozatról, hogy mindenki nézi, én nem lát, persze nem látod, tudom, hogy mit látod, meg mit nem, de hogy ő tud róla, és akkor ő nagyon akart ilyen Kinder tojást. És megmutat, és baromi jól néznek ki a figurák, vagy hát az az egy figura, amit ő szerzett, ez nagyon jól nézett ki, és ráálltunk erre a témára. És ne tudd meg, hogy Szabadka összes üzletét körbejártam, mert hogy ez kevés úgy elfogyott, van. Tehát elfogyott. Hogy elvittek két ilyen nagy doboznyit, mondjuk kitettek a polcra, az fél óra múlva nem volt semmi.
1: Hát ezt én nem szoktam ilyet csokit venni, de amúgy ezt megvenném én
2: nagyon
1: is.
2: Durva. És akkor jártuk, figyeltük napokig, hetekig, ez volt a program, hogy akkor iskola után ide elmegyünk oda, minden is egy csomó összegyűlt.
1: Igen.
2: Nagyon-nagyon jók.
1: De ez realisztikus vagy játékos?
2: Hát ugye kettő között. Kicsit finomítottak rajta. Igen, de nagyon jól néznek ki, tényleg.
1: De mi minden van? Csak úgy kíváncsi, hogy a karakterek, de mi a szörny is van?
2: Van az is.
1: Meg a Vecna is, meg minden.
2: Igen. Hogy hívják azt a furcsát, ami olyan rózsaszín is, olyan, nem tudom mondani, hogy nézem. Demogorgon. Na, hát akkor már se rávutál, hogy neki Demogorgon kell. Facebookon vannak csoportok, ahol az anyukák cserélnek.
1: Cserebere?
2: Igen, le van fotó, nekünk ez van, ez hiányzik, kinek mi kell. És ilyen őrületes fanatikus heteken vagyunk túl, de már lefotózom neked is elküldöm, mert nagyon jól néznek ki. Hát a tegnap előtti fénylátásom meg úgy történt, hogy feküdtem este az ágyban.
1: Na, otthon.
2: Gyerekeket már letettem aludni. Zoli meg nem tudom, valahol mászkált a házban.
1: Húha.
2: És egyszer csak hallom, hogy ugyanálunk úgy van a háló, hogy van egy ablak, azon ilyen tejüveg van, és a túloldalon már a szomszédnak az udvara van.
1: Ilyen ablakod van a hálóba?
2: Uh-huh.
1: Jé. Ez egy nagy ablak, vagy egy pici ablak?
2: Nagy.
1: Jé. Wow. És... ott jön be a fény, mert nem az utcára néz?
2: Hát a szomszéd udvarára. Tehát ott
1: tudod,
2: de
1: az utcára nincs ablak?
2: Nem, a hálóból nincs.
1: Jé, milyen érdekes. Akkor igen. Az, amit én kívülről látok, az a nappali.
2: Nappali meg az egyik gyerekszoba.
1: Jaj, tudom, hol a háló, igazad van.
2: Igen.
1: Aha. És... nagyon érdekes a hallgató, de én végre fölfogtam, hogy áll a ház.
2: Zeti tudja, jól van a háló.
1: Végre fölfogtam, hogy áll a ház. Igen.
2: Na mindegy, és fekszem az ágyban, és hallom, hogy tehát két kandúr macska összeverekedett, de ilyen nagy, rettenetesen csúnyán. Tehát hallod, hogy ott nagy csörömpölés, meg ilyen nagyon félelmetes hangja is van, meg... és mondom, atya úristen, basszus, kint van az illés, tudja, hogy az illés, meg egy másik macska, de ilyen, tehát hallottam, hogy ennek rossz vége lesz, tehát, hogy nem az a sima, összeverekedünk, meg bagzunk, meg nem tudom, mit csinálunk, hanem csörömpölnek ott valami tárgyak, rohanás, nyávogás, minden. Megyek, kinyitom az ablakot, hívom a macskát, nem reagál, megyek a konyhából ki, onnan megyek előre az utcára, nézem, hogy hol az illés, mindegy, nincs sehol.
1: Illés a macska.
2: Tiszta őzés, stresszbe vagyok, mindegy, visszamegyek a szobába, visszafekszek, de nem hagy nyugodni. És kinyitottam megint azt az ablakot, ami a szomszéd udvarára néz. Mm-hmm. Korom sötét volt az udvarnak azon a részén, és egyszer csak így, tudod, így nézek ki, és így próbálom felfedezni a macskánkat, és egyszer csak annyit látok, hogy korom sötétség, és két szem mered rám, és világít. És nyilván fölfogom, hogy ez az illés, de annyira végtelenül, borzasztóan félelmetes volt ez az egész, hogy én így becsaptam az ablakot, becsuktam, befeküdtem az ágyba, magamra húztam minden takarót, és így feküdtem, mint valami kis riadt mókus, és bejön a Zoli, kérdezi, mi van, mondom, jaj, Zoli, mondom, én azt hiszem, hogy láttam az illést, de mondom, én annyira félek, mondom, világítottak rám a szemeim, mondom, én nem merem kinyitni az ablakot, mondom, nyissuk ki együtt az ablakot.
1: Zoli, meg csak halálnyugodt hangom, Anett, mondtam, hogy csökkert az éjszakai adagodat,
2: és
1: mondtam.
2: És így nevet, és azt mondja, hogy jó, oké, akkor gyere, nyissuk együtt az ablakot, és kinyitottuk, és én meg a mobilomon bekapcsoltam az elemlámpát, és világítok kifelé, a szomszéd felé. És így mondom neki, jé, mondom, hát nem is látszik most ez a két szem, mondom, hát úgy látszik, hogy elment innen az idés, és egyszer csak meglátom, most azt képzeld el, hogy oda van téve valami, fura valami tárgy, nem tudom, hogy igen, mik valamik oda vannak téve a szomszédhoz, és a valamin volt 2 darab csavar,
1: azt láttad.
2: És arra esett úgy valahogy hátulról valami fény, ott abban a korom sötétben, hogy pont azt a 2 világította aztán meg. Mindegy. Ez annyira borzasztó volt, hogy...
1: Benne macska meg lett?
2: Tudom, hát utána, nem tudom, hogy fél órával később megjelent, és akkor bejött. Szóval, de
1: simán egy kibírom, nyit az ablakot, csak nézel a szomszéd. Hogy meséli ezt a szomszéd, ezt az eseményt?
2: Nem, hogy kinyitom az ablakot, hanem volt, hogy reggel fél ötkor kinyitottam, és az egész bandát, aki ott dinomdánamozott, meg ittak, meg óbégattak reggel fél ötig, úgy elküldtem őket a francba, hogy na. Úgyhogy nem, hogy kinyitom, hanem olyan vagyok, mint egy néni.
1: Aki ma különben végighallgatja a műsort, rájelzít, ilyen... neked van ez a házsátos oldal.
2: Van, persze, hogy van. Hát most én nem bírom a hangzavart, nem szeretem a hangoskodást. És akkor beköltözött oda egy ilyen fiatal kis fickó, mert a házat kiadják egyébként, és akkor a világ leghangosabb férfia, de komolyan. Tehát, hogy ő, és akkor ilyeneket kezdett el csinálni, hogy éjszaka 2-kor videóhívásba beszél valakivel az ablakunk alatt. Éjszaka 2-kor, most Molin, te érted, kit hívsz fel éjszaka 2-kor?
1: Hát ez az.
2: És akkor aztán elkezdtek járni a haverok, úgy jöttek, általában este 10 után érkeztek, tehát azt se értem, miért nem jönnek este 7-kor, és 10-kor már mennek haza, mindig 10 körül érkeztek, és akkor volt egy pár alkalom, hogy úgy elhúzódott a buli. És akkor próbáltuk ezt az Olival úgy orvosolni, hogy nagyon, nagyon hangosak voltak, hogy amikor néztük, pont a Trónok harcát néztük, igen, akkor, hogy a hangszórót kiraktuk az ablakba. Na. És maxra föltekertük a sorozatot, és úgy néztük a Trónok harcát. Hát ott abban azért vannak ilyen erőteljes hangok.
1: Aha.
2: Na, ezek nem zavartatták magukat. Hát, mondom, szuper. És akkor jöttek így, folytatódtak az esteik, hogy akkor bulik, akkor 2-ig, 3-ig, nem tudom. És akkor volt egy 4:30 nap, és akkor másnap igazából nem a 4:30 napon szóltam át, hanem másnap valamikor éjszaka 3-kor, hogy felúsztam a rollót, kinyitottam az ablakot, és mondtam, hogy na ide figyeljetek, tegnap is 4:30 voltam ébren, egy percet nem tudtam aludni, mert itt hangoskodtok, dinomdánamoztok, én nekem reggel 5:30-ra dolgozni kell mennem, úgyhogy fejezzétek be nagyon gyorsan, és így álltak ott ezek a fiúk, nem tudom, 7-8-an, és így néztek, volt, aki állt, volt, aki ült, és így, jaj, jaj, izvinite. Na, és azóta rend van.
1: Igen, komolyan.
2: Azóta nem ült senki.
1: Ó, lehet, hogy mondják, hogy ne üljünk oda, ott van az a néni, tudjátok.
2: Igen, utána azóta egyébként, amikor jó idő van, akkor az asztalt, meg a székeket odarakják a saját bejáratukhoz. Úgyhogy, na.
1: Az egyik hallgató írja, a Twin Peaks-et néztem régen, de soha többé nem nézném meg. Az egész olyan bezveze. Szerintem az X-akták is sokkal jobb, írekünk Vera. Nem feltétlenül értem különben a... Filip mindig bánt téged. Azt, hogy Anetti boomer. Ne bántsátok. Bajos, hát igazán bántatjátok, mert Anett meg ingyen bánt, úgyhogy hallgatók meg jogottan bántsák. De
2: miért vagyok boomer?
1: Hát azért, mert rájuk szólok,
2: hogy ne hangoskodjanak hétköznap reggel 4:30-ig. Hát nem, boomer vagyok, hogy nyugalmat akarok. Én is kaptam egy üzenetet. X-akták gumiember.
1: Igen, mindenki ezzel
2: jön. Hangzik, igen.
1: Igen, állítólag az valami, félek, igen,
2: tőle,
1: az
2: a Twin Peaks, azt meg már végképp nem mertem, zenéjétől is kiráz a hideg. Én is úgy néztem, hogy nem voltak otthon a szüleim, és akkor igen, hogy az X-akták az pont olyan, mint ma a Stranger Things.
1: Igen.
2: Írt a Zsaki, igen. Gumiember. Most épp megnézem, hogy nézett ki ez a gumiember. Tudti egyébként, hogy nem félelmetes most már.
1: Hát most a jóisten tudja. A jóisten tudja.
2: Hogy nézheted ki?
1: A gumiember.
2: Melyik itt a gumiember?
1: Gumiember. Nem tudom, fogalmam
2: sincs. Fú, de azért, atya, de félelmetes.
1: Tényleg?
2: Most is, nagyon rossz. Kijöttek itt ilyen híresebb fotók.
1: Igen.
2: Ilyen félelmetes fotók.
1: A gumiemberről?
2: Atya, úristen. Úristen. A második évad, 5.-6. rész, az pedig Fel a csillagokba is ott volt valami gusztustalan. Atya ég.
1: Nem tudom, én tényleg be kéne pótolnom.
2: Egyszer kéne nézni, csak én tényleg nem merném.
1: Valahogy már megnézzük.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
1: Éhség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a Szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az

Egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.

0: Hű de hideg ez a beton, főveszem a nagyka beton.
1: Panna reggeli.
2: Válogatás a reggeli legjobb pillanataiból.
3: Soha az életbe nem venném a bátorságot, hogy azt mondjam valakinek, hogy hülye vagy azért, mert éjjel-nappal a családodé vagy, és nem tudom én, otthon vagy, és nem mozdulsz ki. Ilyet én nem mondanék sose. Bezzegam, azok mondják, hogy te meg miért élsz, és mész mindenfelé, és mi utazol, és mi tudod, és mi meg mi. Miért? Hát azért, mert én így szeretek. Te meg úgy szeretsz, érted? De nem lehet, hogy boldogan egymás mellett érdekéli kommentárok nélkül. Nekem ez az érdekes, hogy miért szúrok ki mindig szemet? Hát basszus, miért? Hát
4: tudod miért? Azért, mert van egy ilyen alaptársadalmi elvárás. Ezek mindig a társadalmi elvárások miatt vannak egyébként, ezek a konfliktusok.
3: De ez hülyeség, ez a falu.
4: Gyereket hát nem már nevelhetünk lakásban, mert az a gyerek majd biztos lelki beteg lesz, hogy nincs egy udvar, ahova kimehet játszani. Ez is hülyeség. Mert nyilván az a szülő megteremti a feltételeket, hogy a gyereke kint lehessen levegni. Tehát azért mondom, hogy van egy ilyen társadalmi elvárás, hogy ami így beépült az emberek tudatába, és akkor megvan ott, hogy igen, hogy nem tudom, nősülj meg, nem tudom, 35 éves korodig, a nők azért menjenek férjhez, nem tudom, 30 éves korukig, vagy sőt, hát inkább előbb, 30 éves korára mondjuk legyen már egy gyereke, de legyen kettő, de azért három már nem, mert az meg már milyen durva, hogy annyi gyereke van. Tehát, hogy mindig mindennel kapcsolatban meg vannak ezek az elvárások, még hogy milyen munkahely legyen, nehogy már home office-ba dolgoz, mert az milyen gáz, hát az nem is munka, vagy nehogy szellemi munkát végez, mert az sem munka, fizikai munkát nem, kell, hát és izzadni kell egész nap, tehát, hogy nagyon sok mindennel kapcsolatban vannak ilyen
3: elvárások. Hallottam egy olyat is, hogy az nem állja, például, hogyha valaki dolgozik meg napon a 4 órát, de jó keres, az nem állja, mert én lusta dög vagy, mert igen, nem dolgozom egész nap. Szóval olyan hülye, tehát az, hogy ha társadalmi normákra támaszkodunk, akkor meg lehet bolondulni. Szerintem ezt el kéne engedni.
4: Nem,
3: szerintem,
4: hát ez azért mondom, hogy igen, nyilván emiatt vannak ezek,
3: de
4: hát
3: minél előbb rájövünk, hogy ezt el kell engedni, annál jobban járunk. Amúgy pedig a másik az, hogy én nem tudom, hogy régen hogy volt, de azért itt is annyit elmondok, hogy manapság konkrétan mindenki neveli mindenki gyerekét. Most megint itt érkezni kell? Nem. Vannak ebből jó sztorik? Vannak. Vannak-e rossz sztorik? Vannak. Én mindig azon vagyok, hogy így, ez az egész élet olyan érdekes, hogy alapvetően tőlünk függ, hogy hogy fogjuk fel. Egy csomó ember idegeskedik marhaságon, például ilyenen. Én egy csomó embertől hallottam sztorikat falun, hogy mit gondol ez, meg mit gondol az, meg mit gondolom az, meg az elvárás. Hagyjuk már! És lehet, hogy persze, lehet, hogy nem nekem van igazam, csak én azt mondom, hogy én arra jöttem rá, és ezt úgy ajánlom mindenkinek, vagy nem tudom, aki ideges, vagy valami, hogy alapvetően azért az életedben te vagy a főszereplő, aztán úgy most nem másokat tegyél főszereplőnek, jó, hanem úgy magadat, és utána egy picit nyugodjál meg, vegyél egy mély levegőt, és nézd meg, hogy te hogy akarsz élni. Én nekem nem egyszer volt olyan, hogy amikor rájöttem arra, hogy nem tudom, én éppen, nem tudom, párkapcsolatban voltam, mert muszáj párkapcsolatban lenni, és akkor nem tudom, otthon vagyok a nőcivel, vagy mit tudom én, és közben meg kint élt, ez zajlik azért, és minden haverom kint van, meg valami szuper jó dolgok mennek, és én igazából ott akarok lenni, és akkor rájöttem, hogy most a társadalmi elvárás, nem, én megyek ki, mert én ilyen vagyok, el kell fogadni, hogy te milyen vagy.
4: Jó, van, olyan nőt kell választani, aki megy veled.
3: Nem kell. Itt tudom én.
4: Nem kell.
3: Hagyjuk
4: akkor
3: már.
4: Akkor olyan férfit.
3: Ja, igen, olyan férfit, igen. Igen. De az nem kihívás. Pont a Amadeus mondta valamelyik nap. A férfivel élni könnyű.
4: Igen.
3: Egy nővel együtt élni, az az igazi kihívás. Meg a másik az, hogy miket csinálsz. Most érted? Most megint arról, hogy én amiket kapok minden nap. Tudod, ez az
4: jó,
3: motorozás, meg a nem tudom is. Gyerekek, hát valaki nem tudom, bázisugrik. Meg valaki, hogyha csak mondanak, hogy mert ez hülyeség. Nem hülyeség, valaki azt csinálja. Valaki ejtő elnyőzik. Emberek, az emberek szeretnek élni. Miről beszélgetünk? Miről beszélgetünk? Mi hülyeség minden? Snowboardozás, motoros szánozás. És akkor én már hányszor megkaptam.
4: Az egyszerűen nálunk a lakosságnak a fele, az nem jó, is tud elmenni nyaralni. Nem, hogy ilyen,
3: hát jó,
4: ilyen
3: okay.
4: Snowboardozás.
3: És akkor nekem mindig azt mondják, hogy mehogy te a végletek embere. Nem. Szeretek mindent csinálni. Ennyi. Ennyi.
4: A snowboardozás. Hát nézem
3: azt
4: meg, hogy
3: nem szeretek,
4: hány család
3: de,
4: tudja magának kifizetni a telelést. Hát ne hülyéskedj.
3: Na jó, de nem azt...
4: Nálunk itt anyagi igen, akadálya is van ezeknek a dolgoknak.
3: Az most más, nagyon akkor nem szeretnék beszélgetni.
4: Na, látod. Hát,
3: az, amikor tudod,
4: igen, hogy valaki befizet engem egy snowboardozás, hogy menjek el 10 napra snowboardozni, oké.

0: Reklám.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban? A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: Visszérkezelés és az ereg Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
3: Műsorajánló.
4: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
5: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
6: 8 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Reklám.
8: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natura konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyermekek támogatására fordítjuk.
9: Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5-e, Vigadó, Palics. Jegyek és információk kaphatók a 060-145-0065-ös telefonszámon. 060-145-0065.
10: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpont foglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
11: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem. Válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
12: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
13: Hallgass napjaink slágereit
14: és légy tájékozott.
13: Ez a Pannon Rádió.

0: Pannon Rádió Lifestyle magazinja. Pannon Presszó.
1: Bizony Lifestyle magazin itt a 91.5-ön, és végre péntek, ha jól mondom, mert azért számomra egy picit összemosódtak ezek a napok. Ugye nálunk itt a Pannon RTV-ben sokszor sok mindenki másképp megy szabad napra. Nekem ezen a héten, hogyha megengedtek egy ilyen személyes megjegyzést, hétfőn volt a szabad napom, ezért folyamatos időzavarban vagyok. Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónak, 8 óra 14 perc van, ez itt a 91.5 és a Pannon Presszó. Brasnyó Zoltán vagyok, és Nagyhegyesi Dávid lemezlovas, adásvezető technikus lesz itt velem egész délelőtt. Különféle eklektikus témakínálattal készültem nektek. Lesz majd némi szó a szenior táncról, mint olyan. Beszélgetünk majd Bartók Ildikóval a későbbiekben erről. Kedves kolléganőmet is köszönhetem majd a stúdióban itt egy picit később Edinát. Ők ugyanis már pakolnak, mert mennek egy nagy nemzetközi filmfesztiválra, a Pannon RTV csapat. Nem csak ő, hanem még mások is a Pannon RTV-ből. Mindenki, aki valamilyen érdekes filmet készített, és amit szeretne megosztani majd, illetve már megosztott, és volt is itt nálunk, ő is, és Balogh Sára is. Tehát olyan filmeket készítettek, amelyekben kiélhették a művészi kreativitásukat, olyan történeteket mondhattak el, amelyeket már régóta megfogalmaztak, és ezeket mutatják majd be Szarvason Magyarországon egy filmfesztiválon. Erről is beszélgetünk majd néhány szót a későbbiekben. Egy igazán különleges beszélgető partnerem is lesz majd itt valamikor a 12 óra után, Jelasics Radován, hogyha mond valakinek ez a név valamit, már pedig azt hiszem, hogy itt Szerbiában és az egykori Jugoszlávia gyermekei számára még inkább, mert hogy ő volt annak idején a Szerbiai Nemzeti Bank kormányzója, ma pedig az Erste Hungary elnök vezérigazgatója. Vele beszélgetünk egy picit majd arról, egy részletben tulajdonképpen, hogy a fiatalok előtt milyen esélyek vannak, milyen lehetőségek ma 2026-ban, és hogy abban a szektorban már, mint a bankszektorban, amelyben ő hát egy komoly szaktekintének számít, milyen lehetőségek rejlenek. Úgyhogy ez lesz majd még a mai nap folytatásában, és Agárdi Gábor vezérigazgató urat is köszönhetem majd itt a rádióban, ugye a Pannon RTV vezérigazgatóját, akinek volt egy érdekes élménye, ugyanis elutazott Nizsbe a napokban, és részt vett egy filmfesztiválon, ahol találkozott Jean-Claude Van Damme-mal. Beszélgetünk majd Jean-Claude Van Damme-ról is, de nem ez lesz a beszélgetésünk vezérfonala, hanem sokkal inkább Dolly Parton és a country zene legendája, ugyanis híresen nagy country rajongó hírében áll, mármint Agárdi Gábor barátom és kollégám, úgyhogy vele beszélgetünk majd egy picit az énekesnő hagyatékáról, örökségéről, arról az életérzésről, amit a country jelent. Ami pedig a közérdekű információkat illeti, ezekbe hamarosan majd fejest ugrunk, de azt már elöljáróban el tudom nektek mondani, hogy mindenki, aki a határ felé tart, legyen vele tisztában, hogy a Border Watcher alkalmazás tehát legfrissebb tájékoztatása szerint a Horgosegy-Röszke egy autópálya határátkelőn már 50 perces várakozás alakult ki. Nagyjából 23 perc van a másik nagy sztár átkelőnknél, a Királyhalom, Ásotthalom átkelőnél, ami picit mindig kiszámíthatatlan, de most jelen pillanatban a Border Watcher szerint 23 perc itt a várakozás, Kelebi a Tompa szintén 23 perc. A többinél egyébként nincs várakozás Szerbiából Magyarország felé. Magyarország felől viszont jelen pillanatban azt látom, hogy sehol sincs számottevő veszteglés, tehát itt nyugodtan tudtok járni kelni, hát legalábbis Szerbiából Magyarország felé úgy tűnik, hogy egy picit már várakozni kell, de hát péntek van. Kicsit kiszámíthatatlan ez a határ, mint a horoszkóp. Én néha úgy érzem, hogy amikor elmondjuk, hogy nagyjából mire lehet számítani, vagy az ember a tapasztalatok alapján tudja, hogy mikor mire lehet számítani, éppen nem ez történik. Sokszor velem is előfordult, hogy egy teljesen jellegtelen hétköznapi napon próbáltunk átmenni, és akkor egy másfél óra várakozás után meguntuk, és elmentük Újvidékre az ellenkező irányba, úgyhogy volt már velem is ilyen, de hát mi itt a határmenti vidékeken azt hiszem, hogy millió ilyen sztorival rendelkezünk a határátkelésről. Mindig is mondtam, hogy erről kéne valamilyen határtörténetek címmel írni egy könyvet, legalábbis annak, aki rendszeresen jár Magyarország és Szerbia között. No, de a későbbiekben is beszélgetünk majd hasonló érdekességekről, hírekről, friss információkról. Azt látom a Pannon RTV honlapján, de erre is majd visszatérünk a későbbiekben. Hamarosan stabilizálódott a helyzet a tűzfészkeknél. Szerbiában. Ugye ez egy nagyon fontos pillanatnyi szituáció, hiszen most jó az idő, most tudnak dolgozni a tűzoltók, viszont erős szél fenyegeti. Például a Deliblati homokpusztát is a hétvégén. Követjük majd az eseményeket. 8 óra 18 perc van, hamarosan érkezem. Tehát, mint mondtam, adásvezető technikus barátom Nagyhegyesi Dávid és jó magam Brasnyó Zoltán várunk itt benneteket egész délelőtt a 91.5-ön.

0: Reklám.
1: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az Atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
2: Ki mondta, hogy szeptemberben vége a nyárnak?
3: Mórahalmon biztosan nem. Egy diák jeggyel ketten csobbantok szeptemberben minden nap.
2: Az első 500 családi jegy mellé pedig 2000 forintos wellness kupon jár ajándékba.
4: Szent Erzsébet mórahalmi gyógyfürdő, ahol a nyár még nem ért véget.
5: Önnek is van takargatni valója?
6: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
5: Bármilyen van, befedjük.
6: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
5: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csónakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
7: Bővebb információ
6: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
5: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
6: 063 18 88 971.
2: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
8: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
9: Várom a postást.
8: Jön a nyugdíj?
9: Azt várhatom.
8: A számlákat hozzák.
9: Na azt nem várnám.
8: Hát akkor?
9: Ma hozzák a 7 napot!
10: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
11: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka. 024-555-001.
12: Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024-553-910 vagy www.fontana.rs.

Sweet Home Alabama, ugye ezt énekelte az All Summer Long című dalban Kid Rock, mert hogy ugye ebben a dalban az a szöveg, hogy ezt énekeljük majd egész nyáron. Ugye Kid Rock egy meglehetősen megosztó figura, de azért azt el kell mondani, hogy Pamela Andersonnal is élt együtt, sokáig Nézek Dávidra, ő otthon van a bulvárban, hát legalább annyira, mint én. És állítólag képzeljétek el, hogy a saját háza, ugye Kid Rockról beszélünk, a saját háza az éppen úgy néz ki, mint a Fehér Ház. Tehát elkészítette kicsiben a Fehér Ház mását. Ezt meg már a Zvekán Petitől tudom, mert ő nagyon otthon van Kid Rock munkásságában. Annak ellenére, hogy egy megosztó figura, azért dallamos az a rock és az a metal vonal, amit ő képvisel, de hát főleg nyilván itt a Redneck életérzésre kell itt elsősorban gondolni. No hát, kedves hallgatók, 8 óra 31 perc van, én továbbra is Brasnyó Zoltán vagyok, és szemlézgetünk a Pannoner TV honlapjából. Képzeljétek el, hogy stabilizálódott nagyjából a helyzet a tűzfészkeknél, ugye itt azt nyilatkozták tegnap a szakik, hogy 12 aktív tűz van jelenleg Szerbiában, hétvégén azonban újabb szélre kell számítani, erős szélre, főleg a Deliblati homokpusztán, ez pedig nehezítheti az oltást, újra fellobbanthatja a tüzet, tehát bízunk benne, hogy ez nem történik meg, vagy legalábbis nem olyan jelentős mértékben. A Stolovi-hegységben és a Vránye melletti Lukovónál például már javult a helyzet. Napról napra egyébként beszámolunk ezekről a tűzfészkekről, hogy hogy állnak, és jelen pillanatban a tűzoltóknak milyen újabb feladataik vannak. De sok minden történt itt a közvetlen közelünkben is. Például tegnap egy kiváló koncert volt a zsinagógánál, a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány szervezésében. Ez volt a Mozidallamok a parkban. Én ott voltam kint a gyerekekkel, és hát azt láttuk, hogy nagyon-nagyon sokan vannak, hatalmas nagy tömeg gyűlt össze ott a zsinagóga térnél, bent is az udvarban, és amikor én megérkeztem, akkor pont a Rocky dallamai szóltak, és utána mentünk a Rocky 2-re. Nagyszerű kis esték ezek, főleg ilyenkor a nyár utón, és hát ez már tulajdonképpen a Városnapi programsorozat részét képezi, aféle nyitánya ezeknek. Hatalmas volt az érdeklődés, felcsendült a Keresztapa, ugye Nino Rota zenéje, aztán a Hegylakó, a Karib-tenger kalózai, a Forrest Gump és a más ikonikus filmek betétdalai, eredeti filmzenéi, a Szabadkai Virtuózó Orkesztra tolmácsolásában. Szolnoki Péter emléke előtt is egyébként tisztelektek a Valami Amerika című dallal, úgyhogy egy kiváló élmény volt ez, mindenki, aki ott volt, az már megszokhatta, hogy a zsinagóga udvarában rendszeresen nagyszerű koncertek hallhatók, hát főleg ilyenkor a nyári időszakban, és akkor ilyenkor, amikor van rá lehetőség, akkor le lehet ülni ott a fűbe, és átélni ezeket a dallamokat, ezt a nyárutó hangulatot, úgyhogy ez mindenképpen kiváló élmény volt mindenkinek, aki ott járt. Aki pedig nem, az lessen rá, egyébként nem csak a mi híreinkre, hanem a Facebook oldalra, és kövesse be a Szabadkai Zsinagóga Facebook oldalát, mert ott rendszeresen tudósítanak és jelentkeznek a különféle kulturális eseményekről. És aztán egy fontos információ, hát mondjuk mókásan fogalmazta meg az Oktatási Minisztérium a következő hírt. Szeptember 1-én rendben és ünnepélyes keretek között kezdődik majd az oktatás mindenféle akadály és fennakadás nélkül. Hát ez is hír ma már, ugye Szerbiában, hogy elindulhat az oktatás. Nyilvánvalóan azért erre volt példa a múltban, hogy nem volt biztos éppen az, hogy megindul-e az oktatás, de hát most az Oktatási Minisztérium információi szerint minden rendben van. Ugye ez Dejan Vukstankovics oktatási miniszter tolmácsolásában hallhatta a nagy érdemű, ugye 62.500 első számára új kezdetet jelent. Ez is egy szép gondolat, útravalóul, mint a hamuba sült pogácsát vihetik magukkal a gyerekek szeptember 1-én az iskolapadba. És hát azt is kiemelte a miniszter, hogy jelenleg a társadalmi és politikai körülményeket figyelembe véve nincs olyan eseményre utaló jelzés, hál' Istennek, 2024-25-ös tanévben kialakult helyzethez hasonló körülményeket teremthetne. Ugye tehát nem kell arra számítani, ami a miniszter szerint tavaly volt. De hát ugye azt nyilatkoztam még, hogy az általános és középiskolai oktatás szintjén teljesen normális helyzet várható a diákok iskolába indulásakor. Hát jó hír a szülőknek, jó hír a diákoknak. Bár ez nézőpont kérdése, én ugye akkor nőttem fel, amikor még így vagy fűtés nem volt, vagy bombáztak, vagy forradalom volt ebben az országban, tehát hogy itt igazából sosem tudtuk, hogy amikor bemegyünk, akkor hazamegyünk-e, vagy maradunk az iskolában. Volt egy ilyen korszaka a 90-es években a fiataloknak, de hát mikor volt az már? Én sem vagyok mai gyerek.
Nem sokára jövünk hírekkel, ami még a határinfót illeti, azt még el szeretném mondani. Egyébként az utakról nincs újabb információ, most néztem szét, és azt látom, hogy egyelőre csak a tegnap esti infók vannak a különféle vonatkozó Viber csoportokban, hogyha más tapasztalatok, akkor 0636-21605. A Border Watcher alkalmazásból pedig most is azt látom, amit nagyjából már a korábbiakban el tudtam nektek mondani, hogyha Szerbiából Magyarország felé indultok, akkor a következő a helyzet. 52 perc a várakozás az autópályát kerülnél, Horgos egy Röszke egy között, Kelebi a Tompa 23 perc, Királyhalom Ásotthalom pedig 23 perc. A többi határát kerülnél nincs várakozás, ugyanez vonatkozik a Magyarország felől érkező forgalomra Szerbia felé. Most pedig János a látomásos Depeche Mode és a John the Revelator. Itt egy picit szubjektív leszek, a kedvenc Depeche Mode dalomat hallgathatjátok meg. Mindenkinek küldöm, aki szereti a kis csapattól ezúttal. 8 óra 36 perc van, és ez szólít nálunk a Pannon Rádióban.

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.
1: 8 óra 47 perc van ebben a pillanatban, és ma Ágoston napja van egyébként, nagy szeretettel köszöntjük az Ágostonokat, kifejezetten egy gyakoribb keresztnevek közé tartozik itt, főleg Vajdaságban. Vannak egyébként ilyen klasszikus nevek, mi ezekről a reggeliben szoktunk kifejezetten sokat beszélni, hogy amelyek annak idején nagyon népszerűek voltak, és aztán valahogy nem azt mondom, hogy kikoptak, de mondjuk a szülők ma már kevésbé adják ezeket a neveket, annál több viszont a Velvet és a Liberty és a hasonló név, akár a környezetünkben is. Úgyhogy mindenféle nevek vannak, de ettől függetlenül ma Ágoston, Alfréd és Elemér névnapja van, őket köszöntjük nagy-nagy szeretettel. És emlékezzünk egy picit nem másra, mint a legendára, Jack Kirbyre. Lesznek ma még emlékezős pillanatok ebben a műsorban, főleg amikor mert nagyjából olyan 1 és 2 óra között Agárdi Gábor barátommal picit a country zenébe merülünk alá, és Dolly Partonra emlékezünk majd. Itt is lesznek majd ilyen kis vonatkozó tematikus zenei összeállítások, ezt ígérhetem majd, de addig még van idő. Most viszont Jack Kirbyről beszélgessünk, aki nem más, mint képzeljétek el, a képregények királya, tegye fel a kezét, aki már hallott róla, de hogyha azt mondom, hogy hallottatok-e már Amerika kapitányról, aki zárójelben elmondom, hogy az én kisfiam második kedvenc szuperhőse, akkor Jack Kirbyt is érdemes megemlíteni, mert hogy ő rajzolta Amerika kapitányt. És ezzel ugye az Egyesült Államok egyik legismertebb hazafias szuperhősét teremtette meg. Hát gondoljatok bele, Amerika kapitány. Őt ugye akkor hozták létre, amikor a náci fenyegetés Európában kifejezetten erős volt, és ezt ellensúlyozandó. Hát nem csak filmek készültek, például Humphrey Bogarttal is készült egy nagyon patrióta film, ami a sivatagban játszódott, és az afrikai hadműveleteket dolgozta fel, természetesen nagyon idealista szemszögből az amerikaiak javára. De itt volt Amerika kapitány, és akit azért hozott létre annak idején Jack Kirby, mert kellett valaki, akiben a nép bíz. A nép egyszerű gyermeke, aki megvásárolja a képregényeket, és szereti a vizuális akciót. Hát annak idején ugye ez volt a képregények ezüst korszaka. Itt a vizuális ötletei alapvetően meghatározták gyakorlatilag a modern szuperhős képregény nyelvét, nem csak Amerika kapitányon keresztül. Ugye itt Joe Simonnal közösen alkották meg őt, aztán utána később, amikor megjelent például az egyik borítón, ugye Amerika kapitány borítóján a Adolf Hitler, akkor már látni lehetett, hogy milyen irányba viszik el ezt a történetet. Később aztán Amerika kapitány visszatért a fősodorba, és ott olyanokkal szerepelt együtt, mint Fantasztikus 4-es, vagy Hulk, Thor, az X-Men, Fekete Párduc, és ezekben mind-mind részt vett, és mind-mind alkotója volt Jack Kirby. Az ő különlegessége tulajdonképpen abban rejlett, hogy korlátlanul lontotta magából az ötleteket. Tehát egy olyan típusú figura volt, aki leült és záporoztak tőle a különféle kreatív ötletek, kozmikus lényeket alkotott, futurisztikus gépeket. Hozzá kell tenni, hogy abban az időben, ugye általában Amerikában ott a 60-as, 70-es években is megvoltak a különféle korszakok, és akkor bizony mélyen voltak az emberek az űrkorszakban, tehát minden, ami az űrből származott, az fantasztikusan sikeres volt. Vegyük például a Gillette dezodorját, amit akkor ilyen űrtechnológiával reklámoztak, és ezért kapkodták el gyakorlatilag a polcokról, mert az emberek imádtak mindent, ami a világűrhöz kapcsolódott. Ugye ott a holdra szállás előtt voltunk közvetlenül, aztán utána később pedig a különféle, tehát ilyen űrkorszaki megoldások nagyon népszerűek voltak. Hát nem csak a lakberendezésben, de a popkultúrában mindenhol. Úgyhogy Kirby egy hatalmas nagy legenda, Stan Lee mellett, ugye Stan Lee és Kirby együttműködése is egy már ilyen mitikus dolog, különösen a képregény rajongók körében. Sokáig elsősorban Lee neve kapcsolódott a Marvel sikereihez, miközben Kirby ott volt a háttérben, és ő alkotta meg a történeteket, a karaktereket, a világokat. Ugye a képregény az ma is nagyon népszerű, gondoljunk csak bele abba, hogy például itt az egykori Jugoszlávia területein, és hogyha egyeztek velem, és hogyha ti is olvasói vagytok például a Zagornak, vagy Martin Mysterynek, vagy Texnek, akkor írjatok nekem, mert nagyon sokan vannak, akik ezt így titokban, de rendszeresen vásárolják. Nem tudom, hogy miért kell titokban, mert ma is szerintem legalábbis menő dolog képregényt olvasni, de az biztos, hogy Captain Amerikát is érdemes olvasni, és azokat az egykori, hát olasz gyártású képregényeket is, amelyek a mai napig népszerűek, nem csak itt Szerbiában, hanem ugye a volt jugoszláv tagköztársaságokban, Szlovéniában és Horvátországban. De Magyarországon is mondjuk úgy, csúnya szóval élve felütötték a fejüket az Agor képregények, bár sokkal kevesebb és és hát ritkább gyakorisággal, mint mondjuk a Marvel karakterek. Úgyhogy ez két külön iskola, tehát a nyugati, az amerikai és az európai. Mit szerettek, mit részesítetek előnyben, ha a képregényekről van szó, és hogyha szeretnétek erről mesélni nekem, akkor a 0636216-ra írva ezt mindenképpen beolvasom majd. 8 óra 52 perc van, nem sokára 9 óra, és folytatjuk majd a presszót egy következő izgalmas témával.

0: Reklám.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban? A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget. Hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: Készen állsz az ősz legnagyobb buliára? Szeptember 5-én szombaton a Ludasi Gulyáscsárda hangulatos kerthelyisége egy felejthetetlen retroparti helyszínévé változik. Idézzük fel a legjobb slágereket, és bulizzunk hamisítatlan balkáni zenére a csillagos ég alatt. Az est házigazdája Irvine. A belépő egy ára 400 dinár. Jó zene, nagyszerű társaság és egy igazi pezsgő balkáni hangulat vár rád. Hívd el a barátaidat is, és fussunk neki együtt az éjszakának.
3: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
4: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
3: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
4: Mosolyt varázsolunk. Nordend. Szabadka. 024-561-112 www.nordent.rs.
5: Álláshirdetés.
6: Tapasztalattal rendelkező asztalost keres a szabadkai székhelyű Báne Kft. Kezdő fizetés 160 ezer és 200 ezer dinár közötti. Az önéletrajzokat az info@banesu.rs e-mail címre várják. A részletekért pedig hívják a 065 508 93 00-as telefonszámot. 065 508 93 00.
7: Kilenc óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Reklám.
9: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hív minket a 024-479-9400-as telefonszámon. 024-479-9400.
10: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
11: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
10: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
11: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
10: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
12: Pannon Rádió. Az interneten
13: és az FM 91,5-ön.

0: Pannon Presszó. Pörgesd fel a napod.
1: 9 óra 13 perc van. Sziasztok, jó reggelt kívánunk azoknak a szerencséseknek, akik csak most ébrednek, hiszen belőlük is vannak azért sokan. Főleg ha figyelembe vesszük, hogy azért még mindig tart a nyári szabadságolások ideje. Ez azért sokszor a mi munkánkban is, és hát gondolom, hogy a ti munkátokban is kiütközik. Hát főleg ilyenkor, amikor mestert kell találni. Például van az a nagyon régi mém, azt hiszem, hogy itt a Tokió lakótelepen készült valahol Szabadkán, amikor a liftre ki volt írva, hogy ugye a lift nem működik, my story and a halki dikiu, tehát hogy körülbelül most ez a szituáció nagyon gyakori lehet, előfordulhat, úgyhogy ilyenkor a mesterek bizony szintén elmehetnek nyaralni, ilyenkor várakozni kell a különféle nagy nyári projektekkel, de hát ezt mindannyian tudjuk itt, akik bármilyen hát nagy vállalkozásba fogtak, felújítanánk, építenénk, tetőt fednénk, ablakot cserélnénk, úgyhogy ilyenkor ez mindig egy kihívás. Na de nézzük, mi újság az utakon. Az utakról egy előre képzeljétek el, nincs friss információ. A Viber csoportokban még tegnap este 9-kor írták azt, hogy ott Bajmok felé, ott az Ócska piac környékén, tehát még egyszer, ez tegnap este volt, nem most, ez tegnap este 9 órakor történt. Azóta viszont nincs friss információ. Hogyha bármit tapasztaltok az utakról, akkor azt a 063-621-605-ös telefonszámra elküldve nekünk tájékoztathatjátok a nagy érdeműt. Szoktuk itt kifejezetten cringe módon mondani, hogy legyetek a tudósítóink. Legyetek a tudósítóink, ne ijedjetek meg ettől. És ami a határinformációkat illeti, ott viszont azért már vannak frissebb fejlemények. Hogyha a Border Watcher alkalmazást nézzük, akkor azt láthatjuk, hogy Királyhalom másodhalom már 45 perces várakozással sárga zónába került. Horgos egy röszke egy, azaz az autópálya átkelő pedig 60 perces várakozás, illetve ezt a határátkelőt 60 perces várakozás jellemzi. Magyarország felől Szerbia felé a röszke 2, azaz röszke 2, 32 perces várakozással kell számolni, aki itt a kis határon szeretne átjutni. Egyébként a többi átkelőnél nincs várakozás Magyarország felől Szerbia felé, és akkor még egyszer Szerbia és Magyarország között pedig 45 perc Királyhalom másodhalom és 60 perc Horgos 1, Röszke 1. Ezek a legfrissebb információk, ami egyébként a határátkelést illeti. Hogyha a panonrtv.com-ra kattintotok, ha beírjátok a keresőbe, ha beírjátok ott fent, és megjelenik a panonrtv.com, akkor ott nem csak a műsorainkról szerezhettek további információkat, illetve belenézhettek egyéb összeállításainkba, hanem azt is elolvashatjátok például a közérdekű információknál, hogy ma Törökbecsén 8.30 és 12 óra között véradási akciót szervezenek a nyugdíjas otthonban, és áramszünetről is vannak információk. Szabadkán, Gábrityon és Adorjánban lesz ma áramszünet, különböző időpontokban, hogy pontosan mikor és mely utcákat érintik a kikapcsolások, amelyek természetesen karbantartási munkálatok miatt történnek, azt megtaláljátok a panonrtv.com-on. Egyébként sokfelé szerveznek és szerveztek a napokban véradási akciót, ma éppen Törökbecse van soron, tehát mindenki, aki a környéken van, menjen el és adjon vért, ezzel életet ment. 9 óra 17 perc van.

0: Nonpresso támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
1: Reklám.
2: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jona Termál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jona Termál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
3: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare Györgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
5: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez, akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
6: Műsorajánló.
7: Fedezd fel az új kedvenc dalod. A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Pannorádióban. Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Pannorádió, a te hangod.

0: 9 óra 32 perc van, és beszéljünk most egy komoly dologról, Nepálról első körben. Nagyon súlyos természeti katasztrófa sújtja jelen pillanatban is Nepált, itt most már olyan 469-470 köré, vagy hát közé tehető nagyjából a halálos áldozatok száma, de ez még csak egy jelenlegi pillanatnyi szám, ugyanis több mint 1400 eltűntről írnak, nem csak a helyi sajtóban, hanem nemzetközi sajtóban is, és hát különböző hatósági összesítések is készülnek, egyelőre ezek eltérnek egymástól, nagyon sok külföldi turista is van az eltűntek között, 3 magyar és 1 szerb állampolgár is egyébként. Augusztus 26-án kezdődött a katasztrófa Tibet és Nepál határvidékén. Itt egy leomlott egy hegyoldal hatalmas kőzet tömege, ez a Langtang Lirung közelében történt, és jeget törmeléket sodort magával, mindez elindított egy rendkívül erős árhullámot, erről kifejezetten riasztó és ijesztő videók keringenek a közösségi médiában, és itt van egy folyó, ez a Trishuli folyó, amelynek a vízszintje fél óra alatt 9 métert emelkedett. Tehát gyakorlatilag természeti katasztrófák sorozata érte Nepált. Hidakat, házakat, erőműveket pusztított el az ár, és ugye itt az infrastruktúra nagyon-nagyon komoly mértékben rongálódott meg, emiatt is nehéz a mentés, főleg itt a hegyvidéki terep miatt. A nepáli hadsereg bevetett helikoptereket, de ugye itt kialakultak különféle természetes tavak mellett képződő gátak, ezek át is szakadhatnak, majd jöhetnek az újabb hirtelen árhullámok, ugye ezek már a legrosszabb forgatókönyvek, amelyekre a hatóságok számítanak a következő napokban. Néhány érdekesség Nepálról, amit azért érdemes tudni erről az országról, ugye itt 29,6 millió fő van, 147 ezer négyzetkilométer a területe, Dél-Ázsiában található India és Kína között. Nagyon különleges a földrajza. Ugye itt szubtrópusi területek vannak a déli oldalon, észak felé haladva pedig gyorsan emelkedik a táj, és hát egészen a Himalájáig. Itt a világ 10 legmagasabb hegycsúcsából 8 Nepálban van. Köztük ugye a Mount Everest, ami 8849 méteres, ha valakinek még derengenek az adatok és a felelési feladatok földrajzból. Tehát 8849 méteres a Mount Everest. De ami magát az országot is, annak diverzitását illeti, nem csak területében, nem csak földrajzában változatos, hanem a népszámlálás, a legutóbbi népszámlálás, ami 2021-ben történt, 142 etnikai csoportot állapított meg, és 123 beszélt nyelvet. Többségében egyébként hinduk élnek itt, de jelentős a buddhizmus szerepe is, világi alkotmányos berendezkedésű országról beszélünk, és gazdaságilag kifejezetten szegény országról, tehát ugye a mezőgazdaság rengeteg embernek ad munkát, miközben óriási jelentősége van a külföldön dolgozó nepáliak hazautalásainak is, tehát ez egy kifejezetten olyan ország, amelynek a lakosai külföldön próbálnak szerencsét, és próbálnak fennmaradni, hogy aztán a családjukat otthon támogassák. Most pedig egy szörnyű katasztrófa történt ebben az országban. Imádkozzunk Nepálért és a nepáliakért, és követjük a híreket. 9 óra 36 perc van.
1: Hegyezd a füled,
2: mert nincs itt semmi látnivaló.
1: Panorádió.
3: A te hangod.
1: A te hangod.

0: Hú, a Rasmus szólt itt nálunk, és az In The Shadows, mekkora sláger volt ez a 2000-es évek elején. Én akkoriban nem voltam egy nagy diszkóban járos, de például a szegedi Sing Sing diszkóban ez a dal hatalmas buli himnusznak számított, majd egyszer erről beszélgetünk a Boros Allennel, hát ő is biztos emlékszik, akkor még szerintem bontogatta a DJ szárnyait, és hát abban az időben azért ez egy hatalmas nagy sláger volt. Ez volt a Rasmus, és most pedig 9:47 van, nem sokára 10 órát üt az óra, és akkor hírekkel érkezünk, majd hírekkel jövünk itt a Pannon rádióban is. 26 fok van jelenleg, egész nap napos meleg időnk lesz, hát mit tagadjuk, most már hozzászoktunk ehhez a tikkasztó hőséghez, bár azért majd picit kevesebb lesz, 34 fokra készülhetünk, de napos idő lesz, néhol egy kis gomoly felhő azért becsúszhat, körülbelül ott a kora délutáni órákban, de egyébként csapadékra jó ideig nem kell számítani, hogyha a következő napok időjárását nézzük, akkor azt látjuk, hogy holnap 33 fokos csúcs várható, és vasárnap pedig 34, tehát felhős napos időszakok váltják egymást, tikkasztó hőség azért nem lesz, de a legmelegebb órákban ilyenkor sem ajánlatos kint tartózkodni, csak annak, akinek muszáj. És hát vannak friss hírek, például az egyik friss hír az, hogy elhunyt a norvég király, ugye 5. Harald norvég király, 89 éves volt, ma reggel hunyt el egy oszlói kórházban, 91 óta ült a trónon, 35 éven át volt Norvégia uralkodója. Halálakor egyébként Európa legidősebb uralkodója volt, Hakon követi majd a trónon. Nagy-Britanniához hasonlóan egyébként Norvégia szintén egy alkotmányos monarchia, ami azt jelenti, hogy ugye a király az államfő, de elsősorban reprezentatív szerepe van. A politikai döntéshozatal az a parlament és a kormány kezében van. És hát még néhány érdekesség Norvégiáról, nem tudom, hogy tudtátok-e, hogy több mint 1000 fjord található Norvégiában, és van ez a Sognje fjord, aminek egészen biztosan rosszul ejtem a nevét, 205 kilométer hosszú, és helyenként több mint 1300 méter mély. És amellett, hogy Norvégia a fjordok országa, itt található, képzeljétek, a világ leghosszabb közúti alagútja is. Tehát gondoljatok bele, hogy amikor átmentek egy alagúton, és hosszúnak tűnik, akkor az még nincs semmi, mert Norvégiában van egy 24,5 kilométeres alagút, amelybe, hogyha bementek, akkor az tényleg a végtelenségig tart, és hát keresitek majd a fényt az alagút végén. Sokat kell itt azért. Ez a Lerdal alagút egyébként. Norvégia, hát nem okozok nagy meglepetést azzal, hogyha azt mondom, hogy egy kifejezetten gazdag, vagy politikailag korrektül mondva jól szituált ország, szerencsésebb fejlődésű ország. Ennek több oka van, olaj, gázbevételek természetesen, hatalmas állami vagyonalapja van. Ez ma már több mint 2000 milliárd dollárt jelent, és a világ tőzsdéjegyzett vállalatainak részvényeiből összességében mintegy 1,5%-ot birtokol. Ez azért hatalmas nagy mennyiség, és hát Norvégia az nyilvánvalóan egy kifejezetten gazdag országnak számít. Hogyha valaki bírja a hideget, akkor nem lesz problémája Norvégiával, bár egyébként állampolgárságot szerezni is rendkívül nehéz ott. Hogyha voltak valakinek ilyen elképzelései, hogy akkor elmennék egy gazdag országba élni, hát Norvégiában azért ez egy kifejezetten zárt társadalomnak számít, hogy hallottam ismerősöktől, akik megjárták Norvégiát, vagy dolgoztak kint néhány hónapot, tehát nem egy barátkozós nemzet, ezt szeretném mondani, de nyilván ez egy általánosítás, de alapvetően tényleg egy jellegzetes országról van szó. Nagyon nagyszerű sikereik voltak idén a foci VB-n. Aki eddig nem ismerte Hollandiát, és mondjuk nagy sportrajongó volt, az utána olvasott, és akkor már egy picit jobban megismerte ezt az országot, ugye Hollandnak is köszönhetően. Mindjárt jövünk, 9:51 van tisztől, tehát mint mondtam, hírek hallhatók itt nálunk a 91.5-ön.
1: Jó helyen jársz! Pannon Rádió 91.5.

0: Reklám.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban? A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
3: 10 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
3: Hírek.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Dédics Zsuzsanna vagyok. Már 469 halálos áldozata van a Nepált sújtó áradásoknak és villámárvizeknek. A mentőcsapatok folytatják a kutatást a hegyvidéki területeken, miközben több mint 1400 ember továbbra is eltűntként tartanak nyilván. Az eltűntek között több száz külföldi turista is van Indiából, az Egyesült Államokból, Nagy-Britanniából, Ausztráliából és Kanadából, valamint 3 magyar és 1 szerb állampolgár is. A mentést nehezítik a megsemmisült hidak és az utakban keletkezett károk. A nepáli hadsereg helikopterekkel próbál kimenekíteni mintegy 100 embert egy vízzel elárasztott vízerőmű alagútból. A kínai állami média szerint Tibetből több mint 500 turistát már evakuáltak a katasztrófa sújtotta térségből. Bár a szerbiai erdő és bozott tüzek helyzete stabilizálódott, a hétvégére előrejelzett rendkívül erős szél ismét fellobbanthatja a tüzet a delibláti homokpusztán. A Stolovi hegységben és a Vránya melletti Lukovónál javult a helyzet, de a tüzeket továbbra sem sikerült teljesen lokalizálni. A Krájevó és Lucsáni között csütörtökön kitört tűz, amely mintegy 15 hektárnyi alacsony növényzetet és bozótost érintett, jelenleg ellenőrzés alatt áll. Nagy tűz ütött ki az éjszaka a Leszkovac közelében található Zsejkovac regionális hulladéklerakóban. Luka Csáusítja, a belügyminisztérium rendkívüli helyzetekkel foglalkozó osztályának vezetője elmondta, hogy jelenleg 12 aktív tűz van Szerbiában. Most először fordult elő, hogy a műhold nem érzékel tűzfészkeket a delibláti homokpusztán, mondta Csáusítja szerbiai RTV vendégeként. A szerbiai tanév az Oktatási Minisztérium információi szerint rendben és ünnepélyes keretek között kezdődik szeptember 1-én, mindenféle akadály és fennakadás nélkül, jelentette be Dejan Vuk Stankovics oktatási miniszter, hangsúlyozva, hogy ez 62.500 elsős számára új kezdetet jelent. A miniszter kiemelte, hogy a jelenlegi társadalmi és politikai körülményeket figyelembe véve egyelőre nincs olyan eseményre utaló jelzés, amely a 2024-25-ös tanévben kialakult helyzethez hasonló körülményeket teremthetne. Mint mondta, az általános és középiskolai oktatás szintje teljesen normális helyzet várható a diákok iskolába indulásakor. Elhunyt 5. Harald, norvég király. A királyi család közleménye szerint a 89 éves uralkodó péntek reggel hunyt el egy oszlói kórházban. 5. Harald 1937-ben született, és édesapja 5. Olaf halála után 1991-ben lépett trónra. Több mint 35 éven át volt Norvégia királya és egyben az ország államfője. Halálakor ő volt Európa legidősebb uralkodója. Harald augusztus 17-én került kórházba, miután egy bakteriális fertőzés miatt súlyosan legyengült. A hír hallatán több százan gyűltek össze Oszló belvárosában, virágokat helyeztek el a palota előtt, és a királyért imádkoztak. A trónon fia Hákon herceg követi. A Szabadkai Zsinagóga Alapítvány szervezésében idén 5. alkalommal valósult meg a hagyományos városnapi ünnepi hangverseny. A Mozi Dallamok a Parkban című kulturális rendezvény az elmúlt évekhez hasonlóan ezúttal is kiemelkedő érdeklődés mellett teltházas közönség előtt zajlott a Zsinagóga Parkjában. Az esemény alkalmából a hazai és nemzetközi filmtörténet legmeghatározóbb alkotásainak zeneművei csendültek fel. A Keresztapa, a Hegylakó, a Karib Tenger kalózai a Forrest Gump és más ikonikus filmek zenéjét a Szabadkai Virtuózó Orkesztra tolmácsolta. A Valami Amerika című dallal pedig Szolnoki Péter emléke előtt tisztelegtek.
3: Időjárás.
5: Szabadkán és környékén 28 fokot mértek, ma is többnyire napos és meleg időt jósolnak a meteorológusok. A legmagasabb nappali hőmérséklet 35 fok körül alakul.
0: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
3: Társadalmi célú felhívás.
5: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
6: Média támogató a Pannon RTV.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
7: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
8: Bomax.
3: Vajdaság hangja. Pannon Rádió.
8: A te zenéid.
3: A te rádiód.

0: Zenék, programok, Annompresszó.
1: És itt is vagyunk 10 óra 17 perckor, ahogy már említettem, ma egész nap napos időben lesz majd részünk. Ez azt jelenti, hogy esetleg a délutáni, kora délutáni órákban lehet némi gomoly felhőzet, de ezt leszámítva szikrázó napsütésre készülhetünk a mai nap folyamán, és olyan 34-35 fokos csúcshőmérsékletre. Hát ma sem lesz hideg, ennek azért sokan örülnek, de hát azért sokan már úgy vannak vele, hogy elég volt a nyárból, lassan leköszönhetne. Hallottam egyébként olyan kifejezetten, hát optimista vagy pessimista az nézőpont kérdése, de olyan véleményeket, hogy szeptemberben is hasonló hőmérsékletekre számíthatunk majd, meglátjuk, hát fűteni egészen biztosan nem kell majd szeptemberben, de lehet, hogy jó sokáig nem kell, ahogy a klímaváltozást ismerjük, éppen napokban beszélgettem egy barátommal, aki a klímaváltozás kapcsán kifejtette a véleményét, ez egyébként az Agrárvilág című műsorunkban, a Szabadkai Magyar Rádióban is hallható lesz a hétvégén, valamint olvasható a hét nap következő szám. Itt esetleg a 2026-os asszályos évet lehet említeni példaként, de tulajdonképpen azt, hogy az a legfontosabb ebben, hogy a hét szűk esztendőben vagyunk gyakorlatilag, ami a mezőgazdaságot illet és az asszályt. Úgyhogy erről is, minden másról is beszélt nekem Bakos Viktor. Meghallgathatjátok vasárnap majd az Agrárvilágban a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ez most egy ilyen kis cross promóció volt a két rádiófrekvencia között, ilyet is néha azért kell. És hát azt látjuk, ugye itt már említettem korábban, hogy ugye a tanév szeptember 1-én minden akadály zavar nélkül elindulhat, ezt jelentette be az oktatási miniszter, most szemlézem a Pannon RTV honlapját, valamint, ami még érdekesség, és amiről írtunk itt az elmúlt percekben, hogy Ausztriában, képzeljétek, betiltja a 14 év alatti muszlim lányok számára a fejkendő viselését az iskolákban a kormány, ez az osztrák parlament döntötte el, ugye 2026 és 27-ben itt a tanév kezdetétől, hivatalosan szeptember 1-től lép hatályba ez a tilalom. Ugye ez mindenkire vonatkozik, állami iskolákra, magániskolákra is. Az a célja egyébként a szabályozásnak, hogy a gyerekek integrációját elősegítsék, és hogy az iskolai nevelés és a társadalmi beilleszkedés támogatva legyen ezáltal. Itt egyébként kivételt jelentenek, megint csak például vannak kivételek, az iskolai rendezvények, az iskolákhoz kapcsolódó, de ugye azon kívül szervezett programok, tehát ott viselhetik a kendőt, és az otthoni oktatásban is. Úgyhogy ma már, hát nehéz lett volna mondjuk 30 évvel ezelőtt elképzelni, hogy ilyen típusú döntést hoznak majd meg például itt Közép-Európában, de ma már ez a hétköznapok része és a mindennapok része. A megszegés ennek a tilalomnak a gyerekek esetében először figyelmeztetés a szülőknek, majd pedig 150 és 800 euró közötti értékű pénzbírság szabható ki. Nem tudom, hogy mi lesz a különbség a 150 és a 800 euró között, tehát a 150 az, aki csak rövid ideig nem akarja majd levenni a 800 euró, meg az, aki nagyon nem akarja levenni a fejről, nem tudjuk, tehát hogy ezt majd a gyakorlatban ismeri meg a világ, de az biztos, hogy ezt elfogadták. Nem Ausztria az első egyébként, ahol ezt a törvényt bevezették, több más ország is van, és hát tulajdonképpen egyéb is ezzel kapcsolatos híreket megtaláltok részletesebben a pannonrtv.com-on, úgyhogy ide lapozzatok, itt nézzetek szét. Mindjárt folytatjuk.

0: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Reklám.
2: Égséggyötri, karog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól, és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
0: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
3: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
4: Pannon. Tengernyi zene.

0: Manna Rádió. A te rádiód. A te hangod.
1: 10 óra 32 perc van, és hát megkezdődött Szabadkán a városnapi programsorozat. Ez már tegnap kezdetét vette a Mozidallamok a Parkban elnevezésű ingyenes szabadtéri filmzenei koncerttel, a Virtuóz Orkesztra előadásában. Ez tegnap este lezajlott, rengetegen voltak ott a zsinagóga körül, a téren és bent az udvarban is. Nagy tömeg gyűlt össze. És hát nyilván az is egy vonzó történet, hogy a filmslágereket azt hiszem mindenki szereti, mindenkinek megvan a maga kedvence, amelyekhez emlékek is fűzik, vagy hát éppen a kedvenc filmes dallamai azok azért megihletik akkor is, azokat is megihletik, akik éppen adott esetben a komoly zenében nincsenek otthon, vagy nem a kedvenc műfajuk a komoly zene és a klasszikus zene, de azt hiszem, hogy a mozidallamokat és a filmzenéket azt éppen mindenki szereti, ott mindenkinek megvan a sajátja és a favoritja. 29-e szombat, ez már a holnapi nap, a 15. Kiskunhalas Szabadka barátság kerékpártúra kezdődik a két város közötti kapcsolat jegyében, és a folytatjuk a természetesen a legnagyobb, vagy az egyik legnagyobb esemény, ami vár ránk ezen a hétvégén, az nem más, mint az augusztus 30-ai vasárnapi 9. szabadkai félmaraton. Itt a felnőttek futamai már reggel 8 órakor elkezdődnek, a Korzón, a gyerekfutam 9:30-kor, a zeneiskola és a városháza közötti parkolónál, az útvonalon 7 és 11:30 között forgalomkorlátozásokra kell majd számítani, ezzel jobb, ha tisztában vagytok, tisztában lesztek. Augusztus 31-én hétfőn megnyílik a Borkorzó, itt ugye három estén át borokkal, gasztronómiával, közösségi programokkal várják majd a látogatókat, és este 21 órától a Szabadkai Szimfonikus Zenekar és az ABBA Real Tribute Band lép fel. Szeptember 1-én kedden, ugye ez maga Szabadka város napja, itt zászlófelvonás lesz, ünnepi közgyűlés a városházán, átadják a díszpolgári címet, a próurbedíjakat, este pedig Dragana Mirkovics nagy koncertje, majd várhatóan 23 órakor tűzijáték, és Republik koncert lesz majd szerdán 2-án, 21 órától a főtéren. Hát még egyszer, akit a bor érdekel, az tudja, vagy tudja róla, hogy a Borkorzó augusztus 31-én, szeptember 1-én és 2-án is tart, tehát ki lehet jönni a városnapi ünnepségekre és kocintani akár stílszerűen a parkban, vagyis Szabadka főterén, de akár a parkban is, hát ugye nyilván, hogyha magatoknak hoztok egy ilyen piknik szőnyeget, akkor le lehet ülni és lehet ünnepelni akár baráti körben is Szabadka város napját, és hát a nyár utód, bár ahogy itt az időjárásról beszéltünk, vagy beszéltem a korábbi megszólalásomban, azért még kitart a nyár, tehát még nem az utolsókat rúgja ez a meleg idő, szeptemberben is valószínűleg meleg időre számíthatunk, és hát reméljük azért túl tikkasztó nem lesz majd a szeptember, de meglátjuk. Szóval mindez Szabadka város napja és az ahhoz kapcsolódó programsorozat, ennek részleteit is megtaláljátok a panonrtv.com-on egybefűzve. Tegnap előtt tartottak ebből sajtótájékoztatót, úgyhogy ott a teljes közlés és a teljes riport is megtalálható, megnézhető, valamint össze is szedtük azokat, hogy milyen rendezvények várhatók ebben a néhány napban. 10 óra 35 perc van.

0: A Pannonpresszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
1: Reklám.
2: Legyen a mosolyod feltűnő, ne a fogszabályzód. A Szabadkai Nordend Fogászati Központban már elérhető az átlátszó fóliás fogszabályozás. Diszkrét, kivehető sínjei szinte észrevétlenül illeszkednek a mindennapjaidhoz. Kényelmetlen lenyomatvétel helyett korszerű digitális szkenneléssel készítünk pontos képet a fogsorodról, és személyre szabottan tervezzük meg a kezelésedet. Tedd meg az első lépést a magabiztos mosolyért. Foglalj időpontot a 024 561 112-es telefonszámon, vagy látogass el a nordend.rs weboldalra. Nordend. Mosolyt varázsolunk. 024 561 112. Számon, vagy látogass el a nordend.rs weboldalra. Nordend. Mosolyt varázsolunk. 024 561 112.
3: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az ST

0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.
1: 10 óra 46 percon is. Milyen tökös kis szűnyegzene van itt alattam. Ezt miért nem hallottam még eddig, Dávid? Még nem hallottam, én még nem beszéltem rá, bocsánat, tehát hogy ez az én hibám, akkor my bad, bocsánat. Szóval itt vagyunk, és folytatjuk, elmondunk néhány közérdekű információt, hiszen azokból azért van bőven, mielőtt hírek kezdődnének itt nálunk 11 órakor. Ami a határt illeti, most már régen néztük a Border Watcher alkalmazást, de azt kell, hogy mondjam, hogy azért bepirosodtak itt bizonyos átkelők, és ez nem túl jó hír az utazóknak. Horgos 2, Röszke 2, Szerbia és Magyarország között, tehát Szerbiából Magyarország felé jelen pillanatban 110 perc a várakozás. Az autópályátkelőn Horgos 1, Röszke 1-nél 50 perc jelen pillanatban a Border Watcher információi szerint, viszont a többi átkelőnél, tehát Kelebia, Tompa, Királyhalomásod halom ott 15 perc, ott az egy kicsit több, de egyébként a többi zöld, úgyhogy a többi átkelőnél elvileg nincs komoly veszteglés. Röszke, illetve Horgos 2, Röszke 2, valamint Horgos 1, Röszke 1, ahol aztán komolyabb várakozásra kell számítani. Magyarország felől Szerbia felé pedig Röszke 2-nél, tehát Röszke 2, Horgos 2, 29 perces várakozásra kell számítani. Úgyhogy ez ami a határt illeti. És nézzük, hogy az utakról bármi információ van, még tegnap este érkeztek különféle infók az utakról, de most azt látom, itt hogy már megérkeztek az újabb infók, és az azért nagyon jó hír, mert például azt írják, hogy Bajsán radaroznak Topolya felé, úgyhogy erre figyeljetek oda, valamint Szabadkán, a vasútállomás környékén is ott vannak a rendőrök, illetve az ipari zóna felé, az Ócska piacnál is ott várják a szerencsés autósokat a rendőrök, úgyhogy vezessetek óvatosan, ne csak az említett szakaszokon, hanem egyébként is tartsátok be a sebességkorlátozást, figyeljetek oda az iskolazónáknál, az is azért egy necces szituáció lehet, amikor 30 helyet mondjuk 40-nel hajtatok egy ilyen területen, sokan szoktak így, de ez sem szabályos, tehát itt 30-ra le kell lassítani, bármennyire fájdalmas is 30-szal zötyörögni ezeken a szakaszokon. Ez a törvény is, az akkor is érvényes, és akkor is nagyon fontos betartani, ha például nyári szünet van, vagy hétvége, hogy erre figyeljetek oda, ebben már sokan beleszaladtak, már ami a büntetéseket illeti. 10 óra 48 perc van, ez pedig továbbra is a Pannon Presszó a 91.5-ön.

0: reklám.
1: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
2: Önnek is van takargatni valója?
3: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
2: Bármilyen van, befedjük.
3: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
2: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdasági épületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
4: Bővebb információ
3: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
3: 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
6: 11 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
6: Hírek.
8: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Dédics Szuzanna. A szerb közlekedés biztonsági ügynökség a tanévkezdés kapcsán arra kéri a szülőket, hogy időben készítsék fel gyerekeiket a biztonságos és önálló közlekedésre. A szakemberek szerint érdemes többször együtt végigjárni az otthon és az iskola közötti útvonalat, lehetőleg a legbiztonságosabb, nem feltétlenül a legrövidebb úton. A szülők hívják fel a figyelmet a gyalogátkelő helyekre, a beláthatatlan kereszteződésekre, a garázsok és udvarok kijárataira, valamint a parkoló járművekre és más veszélyes helyekre. Fontos az is, hogy a gyerekek tudják, hogyan reagáljanak a váratlan közlekedési helyzetekben, áll a szerb közlekedés biztonsági ügynökség felhívásában. A szerbiai tanév az Oktatási Minisztérium információi szerint rendben és ünnepélyes keretek között kezdődik szeptember 1-én, mindenféle akadály és fennakadás nélkül, jelentette be Dejan Vuk Stankovics oktatási miniszter, hangsúlyozva, hogy ez 62.500 elsős számára új kezdetet jelent. A miniszter kiemelte, hogy a jelenlegi társadalmi és politikai körülményeket figyelembe véve egyelőre nincs olyan eseményre utaló jelzés, amely a 2024-25-ös tanévben kialakult helyzethez hasonló körülményeket teremthetne. Mint mondta, az általános és középiskolai oktatás szintjén teljesen normális helyzet várható a diákok iskolába indulásakor. Rendkívül kedvezőtlen a hidrológiai helyzet Szerbiában. A Duna, a Száva, a Tisza és a Morava vízszintje is az év ezen időszakában alacsonynak számító értéken van. Egyes kisebb folyók vízhozama megközelítette a biológiai minimumot. A Dunán Bezdánnál mínusz 103 cm-es vízállást mértek, a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet előrejelzése szerint pedig a vízszint a hétvégéig tovább csökkenhet. Dejan Vladikovics, az intézet hidrológusa szerint a kialakult helyzet okai a teljes tavaszi időszakban tapasztalt jelentős csapadékhiány, valamint a február óta rendkívül csekély hóvízkészlet. Az élővilágra gyakorolt hatásról szólva hangsúlyozta, hogy a vízmennyiség csökkenése az oxigén mennyiségének csökkenéséhez vezet, ami közvetlenül veszélyezteti a halállományt, valamint a teljes növény- és állatvilágot. Ausztria betiltja a 14 év alatti muszlim lányok számára a fejkendő viselését az iskolákban. Az osztrák parlament által elfogadott törvény értelmében a 2026-27-es tanév kezdetétől hivatalosan szeptember 1-én lép hatályba a tilalom, a gyakorlatban pedig a tanítás első napján szeptember 7-én lép életbe Bécsben, Alsó-Ausztriában és Burgenlandban. A rendelkezés az állami, valamint a magániskolákra egyaránt vonatkozik. A szabályozás célja a gyermekek integrációjának elősegítése, illetve az iskolai nevelés és a társadalmi beilleszkedés támogatása. Kivételt jelentenek az iskolai rendezvények, az iskolához kapcsolódó, de azon kívül szervezett programok, valamint az otthoni oktatás. A tilalom első megszegése esetén először megbeszélést folytatnak a szülőkkel, majd ismételt szabályszegés esetén 150 és 800 euró közötti értékben pénzbírság szabható ki.
6: Időjárás.
8: Szabadkán 30 fokot mérnek, ma többnyire napos és meleg időt jósolnak a meteorológusok, a csúcsérték 35 fok körül alakul. Túlnyomóan napos és nagyon meleg idő várható a hétvégén is környékünkön, a reggeli hőmérséklet 15 és 22, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 35 és 38 fok között alakul majd.
4: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: Napjaink és a közelmúlt slágerei. Nálunk szólnak. Pannon Rádió.

0: A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Reklám.
2: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpont foglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
4: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001 Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001
5: Pörögránk, Pannon Rádió éjjel-nappal.

11 óra 15 perc van, és kedvenc amerikai politikusunk újabb történetével folytatom, hát ő nem más, mint Donald Trump úr, aki hát egy merészet lépett, és az ovális irodában a minap egy már előre átrajzolt térkép előtt írta alá azt a rendeletet, amely szerint az Ontario tavat mostantól Amerika tóként kell nyilvántartani az amerikai hatóságoknak. Kanadát ugyanakkor semmi nem kötelezi a névváltás elfogadására. Hát még jó, mondanánk. Amellett, hogy az amerikai politika azért gyakran, vagy legalábbis a mostani amerikai politika gyakran tűnik egy Monty Python jelenetnek itt több esetben, tehát most ez is azért erősíti ezt a vonalat. Csütörtökön aláírt egy elnöki rendeletet Donald Trump, amely szerint azonnali hatállyal megváltoztatja az Ontario tó nevét Lake Amerikára, azaz Amerika tóra. Ezt nagyjából úgy csinálta, hogy én csinálnám. Tehát, hogy egy térképet letett maga elé az asztalra, amin azt írta a tón, vagy a tavon, hogy Ontario tó áthúzta egy markerrel, és aláírta, hogy Lake Amerika. Tehát ezt én is így csinálnám. Tehát gyakorlatilag a módszer az ugyanaz lenne. A Daily Mail szerint az aláírás az ovális irodában történt, ugye ott a nagy tavakat ábrázoló térképen már nagy piros betűkkel szerepelt az új elnevezés Trump mögött. Ugye az amerikai elnök az aláírás alatt arról beszélt, hogy régóta foglalkoztatja ugye a névváltoztatás gondolata. Amikor arról kérdezték, hogy mi motiválta ezt a lépést, akkor Trump a Kanadában fennálló ugye egyenlőtlen viszonyra panaszkodott, most egyébként tényleg nincs jóban az Egyesült Államok és Kanada. Hát elmondása szerint az USA gyakorlatilag ingyen védi Kanadát, cserébe semmit nem kap. Hát én azt hittem, hogy azért fát legalább kap, mert ott azért elég sok van belőle, és ahogy fogalmazott, ugye szereti a kanadai embereket, csak a vezetőikkel van baja. Még felhozhatta volna esetleg a Titanic énekesnőjét, akinek a nevét most nagyon gyorsan szerettem volna mondani, és Dávidra nézek, aki nyilván nem tud nekem segíteni, de majd mindjárt eszembe jut, szóval az őt is felhozta, mint őt nem hozta fel, de hát akár volt egy South Park epizód, ahol felhozták őt is, mint probléma, és Bryan Adams-t is, ha már itt tartunk, tehát az ő munkásságával sincsenek megelégedve. Ezek nyilvánvalóan viccek, de az az igazság, hogy ma egy olyan világot élünk, ahol az amerikai politika az minden esetre nagyon-nagyon hasonlít egy South Park epizódhoz. A belügyminisztérium arra lett utasítva általa, a rendelet által, hogy frissítse a Geographic Names Information Service, vagyis a szövetségi földrajzi név nyilvántartást az új elnevezéssel. Fontos azonban, hogy Trump nem tudja Kanadát rákényszeríteni erre az átnevezésre, de hát az az igazság, hogy ő ezekkel a jelképes lépésekkel azt próbálja, vagy azt szeretné, ugye Celine Dionra gondoltam egyébként az előbb, elnézést kérek, tehát ő arra szeretné sarkalni Kanadát, hogy vegye komolyan az Amerikával fennálló most éppen nem túl fényes viszonyt, és azáltal, hogy komolyan veszi, ezért tegyen lépéseket annak érdekében, hogy ez megváltozzon. Tehát ugye nyilván Kanada nem köteles ezt átvenni, de az Ontario-tól és az amerikai, ha már a helyét nézzük, az amerikai-kanadai határ mentén fekszik, ugye a déli és keleti partján New York államban, az északi partját pedig Ontario-kanadai tartomány határolja. Több mint egy évszázada az 1909-es Boundary Waters Treaty, ugye ez a határvizek egyezmény alapján itt közösen kezeli ezt a tavat a két ország. Tehát egyik fél sem birtokolja kizárólagosan. Trump ennek ellenére azzal érvel, hogy a tó nagyobb része amerikai felségterületen fekszik, tehát az övéké. Úgyhogy mostantól kezdve Lake Amerikaként kell ezt adminisztrálni, ezt a tavat. Nem tudom, hogy van-e még olyan tó a világon, amit az egyik város, vagy az egyik ország így hív, a másik pedig úgy hív. Nyilván van, de hát ez a köznyelben elterjedt elnevezés. Itt viszont hivatalosan is most már az egyik ország egyféleképpen hívja ezt a tavat, a másik ország pedig másikféleképpen. Próbálok itt egy ilyen Koszovó-Szerbia párhuzamot hozni, de talán az túl erős lesz ebben a történetben, hogy ki minek tekint egy bizonyos területet. Hát itt most egy tóról beszélünk. A napokban egyébként Trump a Truth Social-ön, ami az ő ex-privát közösségi oldala,
és applikációnál is érhető, nagyon hasonlít az X-hez, az Elon Musk féle X-hez, tehát különféle tartalmakat oszt meg, és itt előszeretettel posztol Trump. Itt már a napokban figyelmeztette Kanadát, hogy erősen fontolóra vette a tó átnevezését, tehát ez azért nem érheti meglepetésként a jó kanadaiakat. Úgyhogy mostantól kezdve Amerikában Amerika-tónak hívják az Ontario tavat, a kanadaiak meg úgy hívják, ahogy akarják gyakorlatilag. Tehát ez a tanulság ebből a történetből. Hogy mennyire hasonlít na az amerikai politika is, hát gyakran a világpolitika is burleszkre, azt ti döntsétek el. 11 óra 21 perc van, nem sokára érkezik Edina, Rúzsa Edina, és beszélgetünk egy rangos filmfesztiválról, amelyen részt vesznek majd, és elmondják azt is, elmondja majd azt is Edina, hogy a Pannon RTV csapata milyen filmekkel nevezett be. 11 óra 21 perc van.

A Pannonpresszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553 910.

0: Honnan presszó? 063 621 605.
1: 11 óra 27 percen, és itt van velem Rúzsa Edina, a kedves kolléganőm, aki hát most már felpakolta a bőröndöket, mert éppen szarvasra indulnak majd. Hát nem azonnal, de majd egy óra múlva, ugye nagyjából úgy indultak.
2: Szia, köszöntöm a hallgatókat. Vélhetően igen, hamarosan elindulunk.
1: Hát elég egyszerű lenne feltenni ezt a kérdést, hogy mit csináltok szarvason, mert erről fogunk beszélgetni a későbbiekben, ugye itt a Kultfilm Fesztivál kereteiben bemutatják azokat a filmeket, egyebek mellett azokat a filmeket is, amelyeket mi készítettünk, azaz egészen pontosan Edina készített, Mecserik Anita készített és Balogh Sára készített. Tehát ezek a nevek egyáltalán nem meglepőek azok számára, akik követik a Pannoner TV műsorait, hiszen riporterek vagytok, műsorvezetők vagytok, szerkesztők vagytok, és most már filmrendezők is. Tehát a Kultfilm Fesztiválon a ti filmjeiteket, tehát három alkotásról beszélünk, ezeket beválogatták a döntőbe.
2: Így igaz. Aki ugye követi, hogy te is mondtad, a Pannoner TV-t, a Pannon Pressot, nyilván hallhatták, láthatták ezeket a kisfilmeket.
1: Igen, hiszen mindannyian külön is vendégeink voltak az elmúlt időszakban.
2: Kértük a hallgatókat, a nézőket, hogy lájkolják, tekintsék meg, osszák meg.
1: És
2: itt most igen, úgyhogy itt most mindenki nevében igazából meg szeretném köszönni a hallgatóknak és mindenkinek a segítséget, hogy ezt a három kis filmet a döntőbe juttatták, úgyhogy mindenki segítsége kellett hozzá, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm a többiek nevében is. És hogy te is említetted, ez a három kis film, ugye az alkotók, akiket említettél, szerkesztők, és ezen felül nyilván az operatőr vágói stábot is meg kell említeni, ami mind a három esetben Szalai Adrián és Masa Attila.
1: Hát Szalai elég, ha elmegy, már nyer. Tehát, hogy igen, nyilván én bízom benne, hogy ti viszitek haza ezeket. Itt hány díjat osztanak egyébként? Többet?
2: Hát meg lesz az első három hely, uh-huh. illetve volt egy ilyen energiahatékonysági külön díj, uh-huh. ezt is majd valószínűleg valaki megkapja.
1: Legkevesebb benzínnel forgatott, vagy így hogyan kell ezt érteni?
2: Hát volt, tehát ilyen például egyébként a Sárieknek a kisfilmje, egy cserépkályha készítő
1: tehát ilyen témákat szeméről
2: szól. Igen. Úgyhogy ott is volt egy kategória, illetve vannak külön díjak. Tehát, hogy 22 film volt, aki pályázott erre a kultfilmre, és 17-et juttatott be. Nem a zsűri, hanem a közönség tulajdonképpen.
1: Tehát ehhez az kell egy gyakorlatilag, hogy a Facebookon, a közösségi médiában ezeket a videókat minél többen lájkolják?
2: A YouTube-on. Igen, mert ugye a Kulturális Filmek Fesztiválja YouTube oldalára kerültek fel ezek a videók.
1: Fent is vannak, megnézhetők.
2: Igen, a mai napig még fent vannak, meg fent is maradnak, tehát Kultfilm 12 néven megtalálhatóak. És akkor, hogy meg is említsük egyébként, ugye személy szerint a miénk, az enyém a Tudom, de nem bírom, Mecserik Anitája Helyt kell állnom, és akkor Sári a Ház lelke. Nagyon-nagyon jó kis filmek születtek, én ma egyébként így a délelőtt folyamán még egyszer végigfutottam a döntős filmeket, volt olyan, amit tényleg nagyon-nagyon megérintett, úgyhogy nagyon kíváncsiak vagyunk a zsűrinek a szakmai véleményére, mert hogy a Kultfilmen ezt el fogják mondani, tehát véleményezni fogják.
1: Azt lehet tudni, hogy ebből kiből áll a zsűri? Tehát nyilván szaktekintélyekből, de hogy van erről információtok bármi?
2: Igen, csak erre nem készült.
1: Ne, oké, nyilván ez majd kiderül ott számotokra is.
2: Kolarik tehát, Tamás, ő biztos, igen, hogy, na, hogy hát az ő neve már itt cseng, és őt így a közösségi oldalakról, hírekből, cikkekből már ugye...
1: És többször készítettünk vele interjút. Igen.
2: És ő az, aki így az ő neve így megmaradt. Benkő Orsolya, talán.
1: Hát látod, tudod-e ezeket a neveket?
2: Most így
1: szakembereket sorolsz, persze, tehát nyilván ők mindannyian a Kulturális Filmek Fesztiválján ott lesznek, mint zsűri, és hát nyilván sokkal többen is, de azt hiszem, hogy egy ilyen esetben nyilván kíváncsiak vagytok a zsűri véleményére, és ez rengeteget lendít a ti szakmátokon is, a szakmai hozzáállásotokon is, de hát elsősorban itt a közönség véleménye a legfontosabb, és
2: igen.
1: Számotokra bőven kijutott a pozitív reakciókból, nagyon jó filmek, ezek mindegyiket meg néztem, és most nyilván mások nevében nem beszélgetünk, nincs itt Anita és nincs itt Sári, de nekik is nagyon sok sikert kívánunk, de a te esetedben itt egy pecellósi bácsiról van szó, aki kosárfonásból él, vagy nyugdíjas korára kezdett el ezzel jobban foglalkozni, te tudod a részleteket. Honnan jött az ötlet? Ismerted már ezt a témát korábban is, vagy nemrég ismerkedtél meg vele?
2: Amikor ugye volt a közügyek műsorunk a tévében, akkor láttam egy hosszabb anyagot. És feljött a Kulturális Filmek Fesztiválja, a felhívás, és én már tavaly is gondolkodtam rajta, de úgy nem szállt meg az ihlet. Uh-huh. És akkor idén ezt egy olyan, nem is tudom, kis jelnek vettem, hogy valahogy úgy közel éreztem magamhoz ezeket a kosarakat. Nem csak azért, mert én is használom, és a piacra használom, igen, piacra, boltba megyek.
1: De ez a kosaras vásárló.
2: Igen. Amikor attól függően, hogy mennyit vásárolok. Uh-huh. De innen jött az, hogy miért ne kereshetném meg akkor én is a bácsit, és akkor csinálhatnék vele én is Gór Sándor bácsival egy ilyen kis 4 perces videót, mert ugye ezek ilyen maximum 4 perces videó, kisfilmek lehetnek. Igen. És nagyon sokan tehát azt mondták, hogy ugyan már ez a 4 perc, ez semmi. Hát igen.
1: Hát tehát, pont ez a kihívás benne, nyilván.
2: Hogy azért, mikor leültünk, és akkor elkezdtünk vágni, és annyira sok minden jót mondott a bácsi, hogy így nem, tehát ez 4 percben nem fér bele.
1: Ebben ez a
2: és ez volt a nehéz, kihívás, hogy akkor így, most rövidítsd le, de úgy, hogy összefüggő legyen, de mégis átütő legyen, mégis megható legyen, mégis érintse meg majd a szakmai zsűri, tehát hogy így, akik nem tudjuk, hogy mit szólnak, de majd szombaton kiderül, hogy mit szólnak.
1: Én kívülállóként valahogy úgy érzem, hogy itt nem is igazából egy történetet kell neked elmesélni, hanem ez eszenciáját átadni ennek. Tehát nyilván 4 percben nem férhet bele sok minden, de pár olyan pillanat, amit a néző magával visz, azt gondolom annál inkább. És igen, ezek közül volt nagyon sok, amiből ti végül kiválasztottátok a legjobbakat.
2: Igen, mert volt nekem is személy szerint egy olyan kisfilm, amin elsírtam magamat, és azt mondtam, hogy és eddig a percig is emlékszem, hogy milyen jelenetek. Ez egy erdélyi néniről szól, aki már 90 plusz éves, és 1999 óta nem látta a gyerekét, aki Oroszországban él, a másik gyereke pedig Magyarországon, és csak a fényképeken keresztül emlékszik már rájuk. És akkor itt, ahogy ő beszélt, ahogy ő az ő kis tájszólásával, tehát ez, és maga a történet, az borzasztóan megható volt. Úgyhogy az tényleg azt mondom, hogy egy nagyon találó és nagyon-nagyon szép történet, és szerintem pont ez a lényege egy ilyen kisfilmnek, hogy maradandó legyen, és hogy emlékezzek, vagy emlékezzünk rá, hogy akár holnap is, hogyha úgy jön, hogy kultfilm, és akkor, tehát hogy becsillanjon az, hogy emlékszem én arra a nénire és a filmre.
1: Nagyon szép történeteket lehet 4 percben is elmesélni, azt hiszem, hogy ebben megegyezhetünk.
2: Igen.
1: És ugye itt a Helyt kell állnom, az említsük meg a másik két filmet is, a Helyt kell állnomban, tehát ez miről szól ez a film, illetve miről szól Sári alkotás, ugye mondtuk, hogy ott egy ugye a
2: cserépkályha készítő. Igen, tehát ugye a Ház lelke Sári, Basa Attila és Tétén, ugye Szalainak a kisfilmje. A Ház lelke egy Kujundzsit Zorán nevű szabadkai emberről szól, aki ugye cserépkályhákat készít, és azért valljunk be, ez egy nagyon kihaló szakma.
1: Az biztos.
2: Tehát
1: hogy a kosárfonás is.
2: Igen, és tényleg az, ahogy ő csinálja szívvel, lélekkel, ahogy ő ezt megtanulta, örökölte, tehát ez nagyon-nagyon szép, és ez is egy olyan, ami kihaló, és jó, hogy elkészült ez a kisfilm, mert ha visszanézzük...
1: Sok munkája van egyébként? Azt,
2: igen, az, egyébként igen, igen, igen, igen, igen, igen, úgyhogy az ötlet Attilától indult ki, és ők ugye nagyon jó ismerősök, és akkor ő mondta is, hogy rengeteg munkája van. Tehát készültek nyilván, ahogy mi nevezzük, ugye vágóképek, felvételek bőven, mert ugye dolgozott Zorán. És hát ugye itt van Anitának a kisfilmje, a Helyt kell állnom, aki pedig egy csantavéri hölgyről szól, aki a mezőgazdaságot örökölte, és valljuk be, nagyon sokan nyilván Vajdaságban is, de hát bármelyik országban talán mezőgazdasággal foglalkoznak, és az egy jó megélhetési forrás, bár nyilván attól függ, hogy milyen az időjárás, és milyen lesz a termény, de hogy ő teljesen egyedül viszi a hátán gyerekek mellett ezt az egészet, és akkor nap mint nap már hajnalán
1: munkát is.
2: Igen. Tehát mindent egyedül nőként, és akkor kombájt hajt, és a többi, és a többi. Tehát ez is egy nagyon-nagyon-nagyon szép dolog. És ugye aztán jön a mi kosaras bácsink története, aki már igazából Péter révén és környékén az egyetlen, akinek szintén az apukája is kosárfonó volt, a déd tatája is kosárfonó volt, és akkor már x évvel ezelőtt gyerekkorában már ők lovaskocsikkal jöttek Szabadkára, vásárokba, és akkor árulták a kis kosarakat.
1: Mire számítotok? Tehát most elmentek erre a fesztiválra, hogy ez meddig tart? Most hány napig?
2: Ez ugye ma kezdődik. Ma pénteken, és akkor vasárnap jövünk majd haza.
1: És megtekintitek az összes alkotást, gondolom, lesz egy ilyen
2: hát
1: szekvencia.
2: Én személy szerint még nem voltam ezen a kultfilmen, és akkor ahogy így beszéltük a többiekkel, akik már voltak, Attila és Adrián, illetve Anita, ő volt tavaly először. Nem mindig ugyanazon a helyen van egyébként a fesztivál, És tulajdonképpen ez, tehát ez úgymond mindenki a 12. mindenkinek új lesz, mert ugye Szarvason nem volt még a kultfilm. De viszont az elmúlt tapasztalatok alapján ők azt mondták, hogy akik bejutottak a döntőbe, lesznek különböző programok, kerekasztal beszélgetések, stb. De hogy lesz, amikor a zsűri értékel, és akkor nem tekintjük meg mind a 17 döntőbe jutott alkotást, hanem csak ilyen rövid 1-1,5 perceket.
1: Azért gondoltam, mert ugye ezek rövid filmek, tehát nem
2: igen,
1: hosszú
2: de
1: filmek.
2: A többiek elmondása szerint nem értem, mindenkitől értem, nézzük értem. Meg a 4 percet, értem. És utána értékel a zsűri, hanem talán, hogy ők említették, a legjobb másfél egyperces pillanatokat a kisfilmből. Ezt gondolom, hogy ők ott a zsűri, vagy a szervezők vágták össze, vagy játsszák le, lehet, hogy csak az első egy percet fogják lejátszani, ezt még nem tudom személy szerint. Meglátjuk, hogy hogy alakul, és akkor utána kapunk egy értékelést, és akkor este, szombaton este lesz maga a döntő, amikor megtudjuk, hogy ki milyen helyezést ért el, ha elért helyezést.
1: Többi kevésbé megválaszoltad már ezt a kérdést, de azért én most még egy picit rávilágítanék, vagy górcső alá helyezném ezt a témát. Ugye téged elsősorban nyilván rádiós műsorvezetőként ismernek, egyre többet szerepelsz a Pannon reggeliben is, és hát ott vannak nyilván a szerkesztői vagy segédszerkesztői feladatok, amelyeket végzel, ugye itt van háttérmunka is, de riporter is vagy. Volt már olyan alkalom, hogy forgattál filmet, vagy ez az első?
2: Nekem ez az első.
1: Szeretnél még hasonló témákban gondolkodni?
2: Igen.
1: Mennyire ragadott el ez a világ?
2: Nagyon. Az talán tényleg a nehéz, és nyilván sajnálom, hogy csak 4 percet lehetett. Úgyhogy gondolkodom azon, hogy egy kicsit, ha lesz még olyan verseny, olyan alkalom, amikor lehet többet készíteni, tehát tartalmasabbat, úgymond, ami nem hosszabbat pontosabban, igen, akkor részt szeretnék venni rajta. És egyébként már, ha megrendezik a 13. kultfilmet, már van rá egy ötletem. Lehetett volna egyébként idén is többel indulni, de én úgy voltam, hogy azért ez az első, akkor koncentráljunk egyre, és az legyen nagyon persze. Jó. Úgyhogy azért is akartam csak egyel benevezni, de nagyon várom már, ha lesz jövőre, hogy akkor arra is már van egy ötletem.
1: Akkor tele vagy ötletekkel. Egyébként a téma az utcán hever, ugye ezt szokták mondani az újságírók.
2: Attól is függ, bocsánat, hogy mi lesz majd a téma, mert most idén a helyi kultúra hagyománynak a fenntartása megőrzése volt, úgyhogy ebbe is nyilván nagyon sok minden beleillik, meglátjuk, hogy jövőre mi lesz.
1: Igen. Vannak egyébként olyan témák, amik úgy általában mindig sikeresek, vagy mindig betalálnak?
2: Ahogy említették a többiek, ami a valláshoz köthető, az legalábbis az eddigi zsűrinek, mert idén van egy pici változás, hogy nem minden zsűritag ugyanaz. Uh-huh. Tehát most történtek egy kis cserék.
1: Nincsenek papok most. Jó, viccelek, persze, tehát nyilván értem. Tehát
2: nem, de...
1: Most lehet, hogy más a megközelítés
2: igen,
1: mód.
2: Igen, úgyhogy meglátjuk, hogy idén mi az, ami jobban elnyeri majd az emberek tetszését, úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsiak vagyunk tényleg a visszajelzésre, hogy oké, hogy mi mit gondolunk a filmekről, és miket gondolunk már most talán egy pici változtatásnak, de nyilván az, aki évek óta benne van, csak jobban belelát, úgyhogy én nagyon kíváncsi leszek, hogy mi lesz a pozitív, meg a negatív visszajelzés is.
1: Hiszen mind a kettő lesz majd, de
2: biztos,
1: nyilván elmondják a kritikákat
2: biztos.
1: Is,
2: igen,
1: hogyha lesznek.
2: Biztos is, biztos.
1: És ebből biztos, hogy építkeztek majd a igen, jövőben, ha lesz. Igen. Én minél kevesebb kritikát kívánok, és sokkal több dicsérő szót, és az, hogy hazahozzát.
2: Ez is.
1: Hiszen mind a kettő lesz majd, de
2: biztos,
1: nyilván elmondják a kritikákat
2: biztos.
1: Is,
2: igen,
1: hogyha lesznek.
2: Biztos is, biztos.
1: És ebből biztos, hogy építkeztek majd a igen, jövőben, ha lesz. Igen. Én minél kevesebb kritikát kívánok, és sokkal több dicsérő szót, és az, hogy hazahozzátok ezeket az impozáns díjakat, de az igazság,

0: vannak, tehát mindegyiket megtekinthetitek, én pedig Edina sok sikert kívánok nektek.
1: Köszönjük szépen, köszönjük a lehetőséget a többiek nevében is, és még egyszer köszönjük a hallgatóknak, hogy segítettek minket ehhez a döntőhöz és a döntőbe jutáshoz.
0: Köszönjük szépen, 11:41 perc van.
2: Pannon Rádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
2: Ki mondta, hogy szeptemberben vége a nyárnak?
3: Mórahalmon biztosan nem. Egy diák jeggyel ketten csobbantok szeptemberben minden nap.
2: Az első 500 családi jegy mellé pedig 2000 forintos wellness kupon jár ajándékba.
4: Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő, ahol a nyár még nem ért véget.
5: A Pannonpresszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Reklám.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban? A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget. Hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024-479-9400-as telefonszámon. 024-479-9400.
3: Visszérkezelés és az ereg Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
4: 12 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

0: Híradó.
1: Minden akadály és zavar nélkül kezdődik a tanév szeptember 1-én, nyilatkozta az oktatási miniszter. Újabb szakasz épül a Királyhalmi kerékpárúton. A szárazság az őszi vetések előkészítését is nehezíti. Már 469 halálos áldozata van a nepáli áradásoknak. A mentőcsapatok folytatják a kutatást. Meghalt 5. Harald norvég király, Európa legidősebb uralkodója. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Dédics Szuzanna. Következnek a részletek. A szerbiai tanév az oktatási minisztérium információi szerint rendben és ünnepélyes keretek között kezdődik szeptember 1-én, mindenféle akadály és fennakadás nélkül, jelentette be Dejan Vuk Stanković oktatási miniszter, hangsúlyozva, hogy ez 62.500 elsős számára új kezdetet jelent. A miniszter kiemelte, hogy a jelenlegi társadalmi és politikai körülményeket figyelembe véve egyelőre nincs olyan eseményre utaló jelzés, amely a 2024-25-ös tanévben kialakult helyzethez hasonló körülményeket teremthetne. Mint mondta, az általános és középiskolai oktatás szintjén teljesen normális helyzet várható a diákok iskolába indulásakor. A szerb közlekedés biztonsági ügynökség a tanévkezdés kapcsán arra kéri a szülőket, hogy időben készítsék fel gyerekeiket a biztonságos és önálló közlekedésre. A szakemberek szerint érdemes többször együtt végigjárni az otthon és az iskola közötti útvonalat, lehetőleg a legbiztonságosabb, nem feltétlenül a legrövidebb úton. A szülők hívják fel a figyelmet a gyalogátkelő helyekre, a beláthatatlan kereszteződésekre, a garázsok és udvarok kijárataira, valamint a parkoló járművekre és más veszélyes helyekre. Fontos az is, hogy a gyerekek tudják, hogyan reagáljanak a váratlan közlekedési helyzetekben, áll a szerb közlekedés biztonsági ügynökség felhívásában. Újabb szakasz épül a Királyhalmi kerékpárúton. Csütörtökön megkezdődött az 1070 méter hosszú útszakasz aszfaltozása a Buki hídtól a Kőrös érig az Opti Bike 3 projekt keretében. A munkálatok várhatóan szeptember 1-ig tartanak. Ez idő alatt az érintett útszakaszon lassabb forgalomra kell számítani. Halász Zoltán riportja.
2: Augusztus 27-én megkezdődtek a kerékpárút munkálatai Királyhalmon a Szegedi út mentén. Az 1070 méteres kerékpárút szakaszon várhatóan szeptember 1-ig tartanak majd a munkálatok, ezért lassabb forgalomra kell számítani. A Szabadka területén több mint 4 kilométeren zajló munkálatok az Opti Bike 3-as elnevezésű projekt keretein belül zajlanak. A kerékpárút Szabadka és Tompa önkormányzatának közös projektje. A beruházás célja a közlekedés biztonság javítása és a kerékpáros turizmus fejlesztése, hosszabb távon pedig a környezetterhelés csökkentése. Fodor Irén szerint az új útvonal a helyieknek és a fiataloknak is több lehetőséget kínál.
3: A fiataloknak miért lesz hasznos? Sokat bicikliznek itt? Vagy?
4: Bicikliznek, meg jönnek azok a versenybiciklizősök is.
2: A projekt a jelentős infrastrukturális fejlesztések mellett az épített és kulturális örökség megismertetésére, az egészséges életmód népszerűsítésére és a határmenti együttműködések jelentőségére is fel szeretné hívni a figyelmet. Egyébként a Királyhalmi kerékpárútból korábban már 1757 méter elkészült. A mostani munkálatok a Buki hídtól a Kőrös érig tartó szakasz kiépítését jelentik. Újhelyi Ákos, projektmenedzser.
5: A Buki hídtól egészen a Kőrös érig fog kiépülni ez a kerékpárút. Itt még körülbelül marad egy 200 méternyi kerékpárút a Szabadka határáig, azt pedig a közeljövőben szeretnénk megvalósítani, illetve egy hidat is megépíteni. Nagyon fontos még elmondani, hogy ennek a projektumnak a keretében egy kerékpáros híd is megépült Hajdijáráson, illetve egy pihenőpont, valamint egy applikációt is kidolgoztunk annak érdekében, hogy az ide látogató kerékpáros turisták minél könnyebben tudjanak tájékozódni Szabadka területén, ami a kerékpárutakat illeti, illetve 6 tematikus kerékpár útvonalat fogunk felajánlani a számukra, hogy körbe tudják járni Szabadkát és annak a nevezetes épületeit és más fontos helyeit be tudják járni.
2: Az Opti Bike 3 projekt az Európai Unió támogatásával valósul meg a Magyarország és Szerbia közötti IPA határon átnyúló együttműködési program keretében. A teljes költségvetés meghaladja a 2,3 millió eurót, ebből csaknem 2 millió eurót fedeznek uniós támogatásból.
1: Bár a szerbiai erdő és bozott tüzek helyzete stabilizálódott, a hétvégére előrejelzett rendkívül erős szél ismét fellobbanthatja a tüzet a Deliblati homokpusztán, mondta Luka Csáusit, a belügyminisztérium rendkívüli helyzetekkel foglalkozó osztályának vezetője. A Sztolovi hegységben és a Vránje melletti Lukovónál javult a helyzet, de a tüzeket továbbra sem sikerült teljesen lokalizálni. A Krájevó és Lucsani között csütörtökön kitört tűz, amely mintegy 15 hektárnyi alacsony növényzetet és bozótost érintett, jelenleg ellenőrzés alatt áll. Csaus így elmondta továbbá, hogy jelenleg 12 aktív tűz van Szerbiában. Most először fordult elő, hogy a műhold nem érzékel tűzfészkeket a Deliblati homokpusztán. Rendkívül kedvezőtlen a hidrológiai helyzet Szerbiában, a Duna, a Száva, a Tisza és a Morava vízszintje is alacsony. A kisebb folyók egy részénél a vízhozam megközelítette a biológiai minimumot. A Dunán, Bezdánnál mínusz 103 cm-t mértek, a vízszint pedig a hétvégéig tovább csökkenhet. A szakemberek szerint a helyzetet a tavaszi csapadékhiány és a csekély hóvízkészlet okozza. A csökkenő vízmennyiség miatt kevesebb az oxigén a folyókban, ami veszélyezteti a halállományt és az élővilágot. A szárazság az őszi vetések előkészítését is nehezíti. A repce vetési ideje hamarosan kezdődik, a talaj azonban sok helyen még túl száraz a megfelelő magágy kialakításához. A termelők most abban bíznak, hogy szeptemberben érkezik elegendő mennyiségű csapadék, ami eldöntheti, mikor indulhatnak a munkálatok és milyen eséllyel kelhetnek ki az őszi kultúrák. Balázs Zita riportja.
0: A repcevetésének megfelelő időszaka körülbelül egy hónapig tart. Ideális esetben a szeptemberi hónap végéig érdemes a magokat a földbe juttatni. A vetés előtt azonban megfelelően elő kell készíteni a talajt, amihez elengedhetetlen a kellő mennyiségű nedvesség. A csantavéri termelők szerint száraz a határ. A földeken szinte mindenütt borzik a talaj, ezért nem tudják megkezdeni az előkészítő munkálatokat, ami a vetés időpontját is késlelteti. Balogh Zsolt, csantavéri termelő.
6: Neki kell elkezdeni a talaj előkészítésnek, tehát száraprítás, tárcsázás, műtrágya kijuttatás, de egyelőre még várunk vele, hát ha lesz egy kis csapadék, mert ha végig is tudunk menni a talajon, hát ha rögösnek nem is lesz rögös, de viszont nagyon poros, egy por réteg, ami nagyon nem tud mit kezdeni tényleg.
7: Meddig van úgymond időtök, meddig kéne előkészíteni a talajt, mikor kéne, hogy induljon a vetés?
6: Hát a repce az, mert itt ez a szeptember folyamán nem volna rossz, el tudnánk vetni.
0: Ha az elkövetkező hetekben nem hullik számottevő mennyiségű csapadék, a gazdák kénytelenek lesznek száraz, poros talajba vetni a repcét, ami bizonytalan kelést és ezáltal gyengébb termés eredményt hozhat. Azoknak a termelőknek, akik nem vállalják a porba vetés kockázatát, más gabonafélék termesztése mellett kell dönteniük. Kecsinovics János, csantavéri termelő.
8: Tiszta, száraz por. No most ebbe a porba, ha beletesszük a repcemagot, kap egy 5-10 liter esőt, akkor egy része ki fog kelni, de egy része az nem fog kikelni, és akkor itt veszik a mag, nem lesz erőteljes, egyenletes a kelés, ez már startbarosz lesz. Most azt kellene szerintem, hogy megvárnánk egy kis csapadékos időt, hogy legalább a vetési mélység egyenletesen átázni.
0: A gazdák egyelőre csak redukált, vagyis kisebb intenzitású talajművelést, például tárcsázást tudnak végezni a földeken. A repce és a mák vetésével szeptember végéig várhatnak, mivel ezeket kockázatos lenne a száraz, poros talajba elvetni.
1: Már 469 halálos áldozata van a Nepált sújtó áradásoknak és villámárvizeknek. A mentőcsapatok folytatják a kutatást a hegyvidéki területeken, miközben több mint 1400 embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván. Az eltűntek között több száz külföldi turista is van, Indiából, az Egyesült Államokból, Nagy-Britanniából, Ausztráliából és Kanadából, valamint három magyar és egy szerb állampolgár is. A mentés nehezítik a megsemmisült hidak és az utakban keletkezett károk. A kínai állami média szerint Tibetből több mint 500 turistát már evakuáltak a katasztrófa sújtotta térségből, miközben újabb áradástól is tartanak. A törmelék több helyen eltorlaszolta a folyókat, és új tavak alakultak ki. A nepáli és kínai hatóságok attól tartanak, hogy valamelyik természetes gát átszakadhat, ami újabb hirtelen árhullámot indíthat el. Ezért veszélyeztetett területekről embereket telepítenek ki. Elhunyt 5. Harald, norvég király. A királyi család közleménye szerint a 89 éves uralkodó péntek reggel hunyt el egy oszlói kórházban. 5. Harald 1937-ben született, és édesapja 5. Oláv halála után 1991-ben lépett trónra. Több mint 35 éven át volt Norvégia királya és egyben az ország államfője. Halálakor ő volt Európa legidősebb uralkodója. Harald augusztus 17-én került kórházba, miután egy bakteriális fertőzés miatt súlyosan legyengült. A hír hallatán több százan gyűltek össze Oszló belvárosában, virágokat helyeztek el a palota előtt, és a királyért imádkoztak. A trónon fia Hákon herceg követi majd. A pontos idő 12 óra 11 perc.
9: Időjárás. Szabadkán és környékén egész nap napos, helyenként egy picit gomoly felhős idő várható ma, de meleg lesz, 34 fokos túlsőmérsékletre számíthatunk, ami egészen a kora esti órákig kitart. Ami a holnapi nap időjárását illeti, holnap 33 fokos túlsőmérséklet várható napközben, változóan felhős, főként napos időnk lesz.
10: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
11: Álláshirdetés.
12: Tapasztalattal rendelkező asztalost keres a szabadkai székhelyű Báne Kft. Kezdő fizetés 160 ezer és 200 ezer dinár közötti. Az önéletrajzokat az info@banesu.rs e-mail címre várják. A részletekért pedig hívják a 065 508 93 00-as telefonszámot. 065 508 93 00.
11: Reklám.
13: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natura konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyermekek támogatására fordítjuk.
14: Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5-e. Vigadó, Palics. Jegyek és információk kaphatók a 060 145 00 65-ös telefonszámon. 060 145 00 65.
15: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
16: Bomax.
17: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
18: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
17: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
18: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024 561 112 www.nordend.rs.
19: 91.5 A jó választás.

0: A tánchoz nem kell fiatalnak lenni, sőt talán éppen az a lényeg, hogy soha ne hagyjuk abba a mozgást. Palicson nemzetközi szenior tánc találkozót tartanak ma, ahol a közös tánc és a jó hangulat mellett majd arra is szeretnék felhívni a figyelmet, hogy milyen sokat adhat a zene és a mozgás mindenkinek. A rendezvényről, a szenior táncról és annak vajdasági népszerűsítéséről kérdezem Bartók Ildikót. Köszöntöm, Ildikó, itt van a vonal túlsó végén.
1: Jó napot kívánok! Köszöntöm a kedves hallgatókat is. A
0: szenior táncban már kaphatunk egy ízelítőt itt az Interetnó, jól mondom? Tehát ott volt egy viszonylag kifejezetten látványos bemutató az Interetnó ideje alatt.
1: Igen, nagyon-nagyon örültünk neki, hogy részt vehettünk rajta, és ezt a meghívást valójában Szabó Gabriellának köszönhetjük, aki a szenior örömtáncnak egyik oktatója itt Vajdaságban. Ő nekem egy nagyon kedves barátom, és 2019-2020 a Covid idején így köztünk azon, hogy Vajdaságba is elinduljon a szenior örömtánc, mert úgy gondoljuk, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó forma arra, hogy a pozitív idősödés felé haladjonak a mi időseink is Vajdaságban.
0: Ugye ma Palicson lesz a nemzetközi szenior tánc találkozó. Itt milyen programmal készülnek, és kiket várnak elsősorban? A Vigadónál lesz, ha jól mondom.
1: Igen, a Vigadónál fogunk találkozni. Valójában mi Magyarországról jöttünk egy jó nagy busszal, egy 90 fős csapattal Budapestről, Szolnokról, Győrből, Sopronból, Szolnok környékéről.
0: Nem vártak sokat a határon?
1: Hát ezt úgy oldottuk meg, hogy Szegeden találkoztunk. Igen, Szegeden találkoztunk, és vonattal jöttünk át Szabadkára.
0: Így a legjobb.
1: És így kibekkeltük ezt a nehézséget a határon, ami esetleg adódott volna egy buszos közlekedéssel.
0: Szóval milyen programmal készülnek, és hát kiket várnak oda?
1: Két órától indul majd ez a program, és hát a magyarországi táncosok és a vajdasági táncosok jönnek, és ugye hát nemzetközi ez a találkozó, Romániából is jönnek azok az oktatóink, és táncosaik, akik általunk képzett oktatók lesznek, most fognak vizsgázni szeptemberben, és hát őket várjuk még nagy szeretettel, mert Romániában is lehetőségünk van arra, hogy az oktatókat kiképezzük, és hát ők is nagyon nagy szeretettel jönnek ide Vajdaságba, úgyhogy ennek nagyon-nagyon örülünk, mert Palics egy gyönyörű szép hely arra, hogy egy ilyen nemzetközi találkozót megszervezzünk.
0: Aki most hall erről először, és úgy dönt, hogy 2 órakor kimegy a Vigadóhoz, és esetleg még azzal a gondolattal is eljátszadozik, hogy csatlakozna önökhöz, ugye csatlakozna a szenior tánchoz, erre van lehetőségük?
1: Persze, a Vigadónál táncolunk a teraszon, és ezek a táncok valójában olyanok, hogy ez bármikor bárki be tud csatlakozni. Tulajdonképpen ezek közösségi táncok, amik egyébként nagyon-nagyon jó hatása vannak a készségeinkre, tehát az idősödés folyamán ugye föllépnek olyan dolgok, hogy elfelejtünk dolgokat, nem annyira a koordinációs képességeink azok hát úgy szépen lassan föl akarják adni a szolgálatot.
0: Nem kell idősnek lenni, mert ez nálam fiatalon is. Tehát a kettőt erre, kettőt arra se tudom mindig megjegyezni, úgyhogy ez fiatalon is probléma tud lenni.
1: Igen, de konkrétan nekünk ez a szenior tánc, ez olyan módszer, ami az idősödés folyamatára van kitalálva. Tehát úgy oktatjuk ezeket a táncokat, hogy az idősödő ember is ezt nagyon könnyedén át tudja venni tőlünk a táncnak a folyamatát, és akkor mi azt elmondjuk, letáncoljuk, de már jobban mondva lépjük, utána pedig zenével letáncoljuk. És annyira egyszerűek ezek a dolgok, hogy könnyedén föl tudják venni azok is a lépéseket, akik még mondjuk csak első alkalommal jönnek.
0: Kell hozzá különösebb fizikai felkészültség egyébként?
1: Nem, semmi fizikai felkészültség nem kell hozzá. Nyilván, ha állótáncokról beszélünk, akkor ugye hát nyilván az a készség kell, hogy állva tudjak táncolni. De viszont vannak olyan táncaink is, amelyek az ülőtáncok, tehát ahol ülve táncolunk. Tehát azoknak, akiknek problémát jelent valamilyen okból a mozgás, a térbeni mozgás, akkor az ő számukra az ülőtáncok azok, amelyeket tudunk kínálni, amelyek szolgálják az idősödő embernek a szervezetét, az életét tulajdonképpen, mert valójában a tánc meg a zene az az életminősége tudja nekünk, nem mondom, hogy biztosítani, de hogy nagyon-nagyon segít nekünk abban, hogy az idősödés folyamán föllépő nehézségeinket, azokat a változásokat, amelyeket nem szívesen fogadunk, mert azért ezzel szembe kell nézni, hogy van, amit nem szívesen fogadunk, hogy azt mégis valamilyen formában jól tudjuk kezelni. És az életünk ne arról szóljon, hogy kesergünk és bánatosak vagyunk, hogy veszteségeink vannak, hanem valahogy másként lássuk ezeket a dolgokat. És ez a senior tánc tulajdonképpen ebben nagyon-nagyon sokat tud nekünk segíteni.
0: Tehát akkor sem táncos előképzettség, sem különösebb fizikai felkészültség nem szükséges, és nagyon jó, hogy ezeket említette, és hogy ebben mennyit tud adni a senior tánc, de ott van még valami ugye közösségi szempontból is az idősebb korosztálynak ez azért nagyon sokat tud adni, úgy érzem.
1: Igen, mert hogy ugye az idősödés folyamán egyre többen maradunk egyedül. Egyre nehezebbé válik az életünk, egyre jobban bizonyos problémák miatt bezárkózunk, és elveszítjük azokat a baráti kapcsolatokat, amelyek korábban ugye az életünkben voltak, és a tánc maga, mint nyelv tulajdonképpen ilyen formában megjelenhet az életünkbe. Mert, hogyha egy ilyen közösségbe bekapcsolódik az ember, különösebben nem kell sokat beszélgetni senkivel se, mert ott a tánc, van egy közös téma.
0: Egy közös nyelv.
1: A tánc alatt. A tánc. Egy közös nyelv, igen, így van. És nem kell az embernek különösebben nagyon ösztönöznie magát, hogy most én nekem barátkozni kell, mert valójában a kapcsolatépítés a táncon keresztül beszéd nélkül is megtörténik, és barátságok alakulnak, és kötődések alakulnak ki, és ez egy ilyen közösséget formál. És az én tapasztalatom, én 7 éve vagyok táncoktató, és a csoportjaink, akiket vezetünk, ott olyan kötődések alakultak ki, hogy együtt járnak színházba, együtt mennek el kirándulásokra, és mi magunk is szervezünk ilyen kirándulásokat, mint ahogy most is ugye idejöttünk Szerbiába. És hát ezek a közösségek, ezek nagyon sokat adnak az embernek ahhoz, hogy ne magányosodjon el. Mert hogy az elmagányosodás az tulajdonképpen egyenes út a demenciába. Igen. Ez a nagyon nagy probléma ugye a mostani korban, ez az egyik legnagyobb veszélye az idősödő generációnak, hogy a demencia az, ami föllép az életünkbe, és hát ugye ez azt jelenti, hogy jó nehézé válik az életünk.
0: Igen. Ami érdekes lehet még, és hát nyilván itt olyanok is hallgathatnak bennünket, akik kedvet kapnak magához a tánchoz, de akár olyanok is vannak, akik senior tánc oktatói képesítést, minősítést szeretnének szerezni. Épp kikből lehet oktató, és hogyan lehet bekapcsolódni magába a képzésbe?
1: Hát nagyon nagy örömünkre van, vagyis hát nekem rettenetesen nagy örömömre van, hogy Vajdaságban ezt meg tudjuk szervezni. Én 2019-ben lettem táncoktató Magyarországon, és hát akkor már azt láttam, hogy ez egy fantasztikus dolog. Ez jaj nekem, hát ezt nagyon el kell vinni Vajdaságba is. Arra a területre, ahol az én szülőföldem van, ahol az én leim élnek.
0: Igen. Ő adai származású, ugye? Igen, 20 éve él Magyarországon.
1: Igen. Igen. És akkor 2019-ben a Covid végül 20-ban, ugye a Covid ezt a folyamatot megállította, mert mi akkor Gabikával, tehát a Szabó Gabikával elindítottuk ezt, hogy Vajdaságba is menjen ez a tánc, de a Covid megállította, és aztán ilyen fönnakadás történt, és időközben viszont nekem sikeredett egy jogosultságot szereznem, tehát egy referensi státuszt szereznem, hogy oktatókat képezhetek. Ausztriába kaptam meg ezt a jogosultságot, és nagy örömmel jöttem, hogy hát akkor oktatókat is képezhetünk itt Vajdaságba, hiszen meggyőződésem külhoni magyarként, hogy a tűz igazából csak akkor tud lobogni, hogyha helybe táplálják azt a tüzet. Tehát nekünk az a feladatunk, hogy ha azt szeretnénk, hogy Vajdaságban itt tényleg ez a mozgásforma a legjobbat adja az idősödő generációinknak, hogy itt helybe képezünk oktatókat. Ne kelljen Budapestre utazni, hanem hát itt helyben. És hát tulajdonképpen ezt a folyamatot szeretnénk megindítani. És hát már most hirdettünk is egy ilyen képzést, de hát nyilván, hogy nagyon fontos az információ, nagyon fontos, hogy tudják, hogy ez hogyan is működik. Igazából táncoktató, talán az a legjobb táncoktató, aki érzi, hogy ő szeretne segíteni. Szeretne segíteni az idősödés folyamatában, szereti a táncot, és hogy ő ebben szeretne dolgozni, és adni szeretne az idősödő generációnak. Úgyhogy igazából ennyi kell hozzá. Nyilván kell a ritmusérzék is, de nagyon sokat lehet tanulni ezen a képzésen, és hát mi ebben segítünk azoknak, akik ezzel a dologgal foglalkozni szeretnének.
0: Kedves Ildikó, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre áll, tehát ne feledjék, ma 14 órától Palicson a Vigadónál tartják a Nemzetközi Senior Tánc találkozót, tehát ne feledjék, ugye idősebbeknek és fiatalabbaknak is szól ez a felkérés, ez az invitálás. Közös tánc, zene és jó hangulattal várják majd az érdeklődőket. Bartók Ildikóval beszélgetünk. Köszönöm szépen, Ildikó.
1: Nagyon szépen köszönöm én is.
0: Minden jót kívánok.
1: Viszontlátásra.
2: A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
3: Reklám.
4: Készen állsz az ősz legnagyobb bulijára? Szeptember 5-én szombaton a Ludasi Gulyás csárda hangulatos kerthelyisége egy felejthetetlen retroparti helyszínévé változik. Idézzük fel a legjobb slágereket, és bulizzunk hamisítatlan balkáni zenére a csillagos ég alatt. Az est házigazdája Irvine. A belépő egy ára 400 dinár. Jó zene, nagyszerű társaság és egy igazi pezsgő balkáni hangulat vár rád. Hívd el a barátaidat is, és fussunk neki együtt az éjszakának.
5: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
6: Várom a postást.
5: Jön a nyugdíj?
6: Azt várhatom.
5: A számlákat hozzák.
6: Na azt nem várnám.
5: Hát akkor?
6: Ma hozzák a 7 napot.
7: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.

0: Ugye itt egy hihetetlenül sikeres nemzetközi pályát hagyott ott, amikor 2000 végén, itt 32 éves volt, hogy elvállalta a fiatalon a Jugoszlávia egy bank alelnöki, akkor még alelnöki tisztségét. Itt miért döntött a visszatérés mellett? Milyen állapotban találta akkor az ország pénzügyi rendszerét, az akkori Jugoszláviáról beszélünk?
1: Ugye ennek megvan a maga előtörténete. 97-ben a frankfurti kollégái mondták, hogy figyelj ide, mint egy fiatal ember, állandóan valamilyen tanulmányokat ír, a közgázon ilyen egyetemi asszisztens, úgy hívják, hogy legyen Dinkić, szóval minden hívott föl, és minden találkozó vele, és akkor 97, emlékszem, júliusába kimentem, és tartottunk a szerbankoknak egy ilyen továbbképzés, és akkor mondom, ha már itt vagyok, akkor találkozok legyen Dinkić. Jó, és akkor tényleg leírom a találkozást, Dabardán, mondtam, hogy én vagyok Jarosik Radován, itt végeztem az egyetemet, most jelenleg a Deutsche Banknál dolgozom Frankfurtba, ilyen és ilyen területen, ő meg nem úgy mutatkozott be, én pedig Mladen Dinkić vagyok, egyetemi asszisztens, és a jövendőbeli Nemzeti Bank elnöke. Rácsoptam egyet a homlokra, mondom, hogy Jézusom, már megint egyik azoknak a beképzelt balkáni üzletembereknek, aki ahelyett, hogy valami normálisan tudna mondani, elkezdi is habladablázni, hülyeségeket mesélni, mondom, hogy te leszel majd a Nemzeti Bank, hagyjál engem békén, jó? És valahogy kapcsolatban maradtunk, 3-4 hónap múlva, Frankfurtba nézem a faxképet, jön valami meghívás, konferencia, gazdasági reformok, üljünk össze, Jelasik Radován, Deutsche Bankos tartja az életet, mondom, én mondom, hát ki tudod, hogy Frankfurtra van, a fejemet lenyiszhatják, jó? De ugye akkor még, hál' az Istennek, az infók ennyire nem mentek át, és akkor valahogy kapcsolatban maradtunk, és aztán jött október 5-e, és szerintem ilyen 9-én, 10-én, csak csörög a telefonom, és azt mondja, te, Radován, emlékszem, amikor mi találkoztunk 3 évvel ezelőtt, és azt mondja, én leszünk nem szépen kellni? Hát, emlékszem, hogy nem emlékezni, ilyen hülyeségekre az ember sokáig emlékszik. Te azt mondja, én leszek az elnök, és nincs kellene lenni alelnöknek. Mondom, micsoda? És akkor természetesen leültem a feleségemmel. Elsőre a feleségem nem értette meg, hogy a 7 millió szerb mellé, minek kellek én, aki már megváltoztatom a világot, azt is elmesélte nekem, föltett ilyen kérdéseket, ugye az asszonyok ebből a szempontból sokkal pragmatikusabbak, kifizeti majd az egészségbiztosítást, kifizeti majd az adót, meg stb. És a végén jött természetesen a kereszt kérdés, hát neked nincs is szerb állampolgárságot. Hú, mondom, ezt jó, hogy mondod, erre még nem is gondoltam. És aztán 2000 decemberében az én feltételem az volt, hogy természetesen nem mondok le a magyar állampolgárságról, tehát kizár dolog, és aztán egy kormány döntéssel 2000 decemberében kaptam egy szerb állampolgárságot is, és akkor így lettem 2000 december végén, 2001 január első napjaiban a Szerb Nemzeti Banknak az elnöke.
0: Ugye itt elég komoly kihívásokkal nézett szembe. Emlékszik arra, hogy milyen volt akkor az ország pénzügyi rendszere, és mik voltak a prioritások, mik voltak az első nagy kihívások, amiket le kellett küzdeni?
1: Ugye ne felejtsük el, ez akkor egy olyan bankrendszer volt, hogy az ember bement a bankba, föl akarta venni a saját pénzét, és amikor azt mondta neki a bankár, hogy nincs pénz, jöjjön vissza másnap, akkor ugye az ember föltette a kérdést, és délelőtt vagy délután jöjjek vissza, mert ez természetesen normális dolog volt, hogy a bankban nincsen pénz. Jó? És tudtuk, hogy nulla a bizalom, és a bankok a túlnyomó többségét be kell zárni, és aztán be is zártuk. Tehát én nem tudom, hogy volt-e valahol Európában egy olyan akció, mint Szerbiában, ahol a bankszektor mérleg összegének a 66%-át így valaki bezárta kevesebb, mint egy év alatt, és ugye 2002. januárjában zártuk be a 4 nagy bankot, ugye a Beobanka, Beogradska Investbanka, meg a Jugobanka volt. Versenyt futottunk az idővel, ugyanis akkor jött az euróba való belépés, és ezt mindenképpen ki akartuk használni, hogyha az emberek már beviszik a pénzüket a bankokba, és beváltják euróba, hogy hagyják ott, ha más nem egy hónapig, két hónapig, három hónapig, és nagyon jól tudtuk már akkor is, hogy a szerb állampolgárok zsebében lévő pénz, ha bennmarad a bankszektorba, és hogy a bankszektor ennek alapján tud hitelt nyújtani cégeknek, államnak, állampolgároknak, a sokkal nagyobb segítség lesz, mint a világ összes pénzét, amit elhozunk Szerbiába, ilyen a hitel keretében, arra nem is beszélve, csak hitel és nem támogatás, jó? És ezt hál' az Istennek sikerült megcsinálni, ez egy fantasztikus idő volt, és nem biztos, hogy ma még egyszer ilyen fejjel már megcsinálnám, ahhoz azért kellett 32 évesnek lennem. Egyébként úgy mentem el Szerbiába, hogy kértem egy 6 hónapos fizetetlen szabadságot, ami Kinzitől, utána azt meghosszabbítottam, még nem fejjel már megcsinálnám, ahhoz azért kellett 32 évesnek lennem. Egyébként úgy mentem el Szerbiába, hogy kértem egy 6 hónapos fizetetlen szabadságot, ami Kinzitől, utána azt meghosszabbítottam még egy évvel, és aztán úgy döntöttem, hogy mégis ott maradok, és utána menne is mentem.

0: utolsó pár napon keresztül, hát azért az úgy nem volt egyszerű dolog, valljuk be őszintén. Én akkor döbbentem rá, ugye, hogy milyen óriási pénzek sorsáról, milyen érdekekről dönt az ember. Hát összesen 30-valahány bankot zártunk be, ott 2001 második felétől kezdve egészen 2002 első napjait bezárólagos, amikor 4 nagy bankot zártuk be. Azért ez nem volt egy olyan könnyű dolog, tehát mondom, ma azért másképpen gondolkoznék erről, nem biztos, hogy azért ennyire bátor lennék mindazok után, ami utána történt egyáltalán velem. Tehát attól kezdve, hogy az embert bemocskolják, sáron áthúzzák, ugye ez a tipikus karaktergyilkolás, na, mindenesetre ebből én is nagyon-nagyon sokat tanultam, és természetesen volt a politikával is egy nagyon fontos tapasztalatom. Csak példát szeretnék elmondani, tehát 2003. januárjában behívott az akkori miniszterelnök Zorán Gyindzsics, és megkérdezte, hogy nem akarok én lenni a Szerb Nemzeti Banknak az elnöke, mert törvényt fognak változtatni, Mladjánnal külön mennek az útjai, és hogy szerintem én lennék a legjobb utódja Mladján Dinkitnek, és én akkor nagyon szépen megköszöntem neki, hogy rám gondol, de én elmondtam neki, hogy én a Mladján Dinkitet ismerem 97 óta, többek között miatta is jöttem a Szerbiába, hogy egyszerűen nem tudok úgy beülni a székébe, hogy őt egy törvényen leváltják, és én akkor a helyére ülök. Ugye ez utána meg is történt, sajnos a miniszterelnököt is meggyilkolták, de aztán 2003. júliusában utolsó parlamenti ülés, utolsó szavazás, és akkor megszavazták Korüdovicskit elnökként, és hogyha utólag belegondolok, ha én akkor azt mondtam volna, hogy akkor igenis beülök Mladján Dinkit helyébe, akkor engem szavaztak volna meg 124-en, 126 szavazattal. Tehát itt még egyszer szerintem nekem az élet saját maga bizonyította be, hogy igenis érdemes becsületesnek lenni, igenis érdemes a jó úton maradni, és mindig használom György Balázsovicsnek azt a híres nótáját, hogy nekatót garevidiszve, valaki föntről mindent lát, és előbb-utóbb mindent a maga helyére, és méghozzá igazságosan, igazságos döntést fog hozni.
1: És hogyha végignézzük ugye ezt a pályafutást, a jegybank elnökként, itt rengeteg kihívás volt, hogy az infláció, dinár árfolyama, devizahiteles, és aztán végül 2008-ban a világgazdasági válsággal is meg kellett küzdenie. Mennyire volt Szerbia felkészülve arra a válságra, és mi bizonyult ott a legnagyobb veszélynek?
0: Hogy a legnagyobb veszélynek az akkor az volt, hogy pont akkor jött egy koalíciós kormány, amelyik azt mondta, hogy megemelik a nyugdíjakat 10%-kal, és ugye mi mégokra elég naív volt, hogy mondom, srácok, nincs pénz, ők meg ránéznek a politikusok, és azt mondja, hát de figyelj, benne van a koalíciós egyezményben, hogy megemeljük a nyugdíjakat 10%-kal, de nincs pénz, és ugye fogták, hát hogy nincs pénz, akkor fölveszünk hitelt. És akkor természetesen az a hitel ugye beindította megint az inflációt, az egyáltalán nem volt könnyű, magával itt az árfolyamot. És bevallom őszintén, amikor jött ez az egész koalíciós kormányok, kompromisszumok, akkor én elkezdtem azon gondolkodni, hogy akarok-e én úgy élni életem végéig, hogy itt állandóan a politika megszabja, hogy mit csinálsz, hogy csinálsz, mekkora lesz a fizetésed, milyen életed lesz, és bevallom őszintén nekem valahogy itt pattant el a cérnám, és én akkor megfogadtam, hogy amikor lehet ebből minél előbb kiszállok, és akkor ugye 2010 májusában jelentettem be, hogy akkor köszönöm szépen, én végig szolgáltam 6,5 évet, és akkor csinálj valaki más, és így fejeztem be valami őszintén a pályafutásomat. De hogyha még megengedi, tényleg még egy rövid mondat, nagyon érdekes, hogy az embernek az élet mit hoz. Tehát én, aki egész életemben azt mondtam, hogy a svájci alapú hitel a svájci állampolgároknak való, és nem pedig a szerb állampolgároknak. Pár évre rá átjöttem egy másik országba, vissza Magyarországra, és most nekem kell a devizahitelekkel úgy foglalkoznom, hogy életemben egy devizahitelt nem folyosítottam, utálom ezt az egészet, és bevallom őszintén, tegnap előtt volt egy találkozónk is a Magyar Péter miniszterelnökkel, és akkor mondja, hogy neki ez nincsen közöm, de a miniszterelnök nekem meg a devizahitelezés is semmi közöm nincsen, és most nekem kell megoldanom. Ugye ő panaszkodik arról, hogy ő mit természetesen sokkal nagyobb problémákat, amit megörökölt, én megmondom, hát mindenki hordja maga a keresztjét, nekem megmondom, ez semmi közöm nincsen, de aztán mi az az élet, hogy átéltem Magyarország,

0: cégre, ahol 18-szor, tehát 18-szor több devizalapú hitel volt, mint Magyarországon, és csak az Erste Bankban Magyarországon 4-szer több hitel volt, mint az egész Szerbiában.
1: Ugye itt a magyarországi Erste vezetését az, hogy 2011-ben vette át, ez egy rendkívül nehéz pillanata volt ennek a banknak. Ott akkor milyen állapotban volt az Erste, és mi volt a legfontosabb feltétel annak, hogy egyáltalán talpra álljon a bank?
0: Hát ugye, amikor idejöttem, akkor mi voltunk a válságálló bank, még kaptunk egy oklevelet is, és aztán 4-5 hónap múlva mi írtuk a magyar banktörténelemnek a legnagyobb veszteségét, annyit sose bukott senki, több mint 600 millió forintos vesztesége volt, 600 millió eurós vesztesége volt az Erste Banknak. Ugye az összes problémához még hozzájött a devizahitelezés is, tehát itt azért óriási problémák voltak. Egy dologban első volt az Erste, méghozzá a devizahitelezésben, sajnos, itt még az OTP-t is leköröztük, és tulajdonképpen innen kellett valahogy visszajönni, itt kellett a tulajdonost is meggyőzni, hogy előre kell menni, nem hátra, akvirálni kell, új üzletágokat kell indítani, és talpra kell állni, mert egyébként a múltat megváltoztatni már nem lehet, előre kell menni, és hál' az Istennek sikerült egy olyan tulajdonos találni, aki bízott bennünk. Ennek ugye volt egy köztes időszaka is, amikor a magyar állam is beszállt az Erste-be, illetve az EBRD, az Európai Fejlesztési Bank 15-15%-kal, aztán időközben mind a ketten kiszálltak, és aztán így jutottunk el 2026-ba a bankszektor tulajdonképpen egyik legprofitábilisabb bankja lettünk Magyarországon.
1: És hogyha visszatekint, ugye volt nemzetközi bankár, tanácsadó, jegybanki alelnök, jegybankelnök, kereskedelmi banki vezető, és hát a Magyar Bankszövetség elnöke, hogyha ma a Herceg-Szántói vagy a Belgrádba induló fiatal Jelasics Radovánnal találkozna, akkor mit mondana neki? Mit tekintene az élete legfontosabb teljesítményének?
0: Muszáj picit haza is beszélnem, tehát szerintem a mi szlogenünk, hogy higgy magadba, az egy nagyon-nagyon fontos dolog. Nagyon fontos az ember, olyan emberek is találkoznak, akik hisznek benne, tehát az nagyon sokat segít. Nagyon fontos, hogy az embereknek legyenek álmai, hogy mit szeretne elérni, és amit talán a legfontosabb az, hogy az ember higgyen abba, hogy mindent meg lehet csinálni egyenes, becsületes úton is. Néha egy picit több időbe kerül, néha sokkal-sokkal többbe, de igenis ez a legjobb út, erről letérni sose szabad. Rengeteg kihívás lesz, amikor azt mondja, na okosban csináljuk meg, gyorsabban csináljuk meg, ne csináljunk túl sok kompromisszumot, ez mindig rengeteg-rengeteg pénzbe kerül utólagosan, meg morális tőkébe. Hát mondom, higgy magadba, legyenek nagy álmaid, és maradjon az ember a becsületes úton, és talán még egy dolog, hogyha még lehet a három a magyar igazság plusz egy ráadás, hogy az ember próbáljon minél több emberrel megismerkedni, ezt úgy hívom, egyszer hallottam a belgrádi rádióban, hogy sok békát meg kell csókolni, mert valamelyikből királyfi lesz, találkozzatok minél több emberrel, beszélgessetek, soha, de soha nem tudjátok, ki lesz az, aki benneteket segít. Rengeteg Mladyan Dinkicsel találkozott mindannyiunk az életükben, és valaki megszólította, valaki ebből tett valamit, és higgyétek el, hogy az élet tulajdonképpen ezekből a mini csodákból áll, és ebbe hinni kell, és igenis vannak csodák, és ettől gyönyörű az élet, és szép az élet.
1: Jelasics Radovánnal beszélgettünk. Nagyon szépen köszönjük, elnök úr, hogy a rendelkezésünkre állt, és minden jót kívánunk a következő őszi idényhez, hát gondolom, hogy most is rengeteg lesz a tennivaló.
0: Hát igen, amikor egyébként is sokat tennivaló, amikor politikai változások vannak, akkor még több a tennivaló, de Magyarországnak van egy fantasztikus esélye, van egy óriási külföldi bizalom, csökkennek a hozamok, erősödött a forint, van egy kétharmados parlamenti többség, van egy óriási pénzösszeg, amit Brüsszelben most sikerül hazahozni, és van egy esélyünk, hogy ebből tényleg egy jelentős gazdasági növekedést csináljunk. Ez csak egy esély, ez nem egy garancia, ezzel most majd élni kell, de szerintem most végre van egy esély, hogy az ember ebből valamit tegyen, és megint jó dolog magyarnak lenni külföldön.
1: Elnök úr, nagyon szépen köszönjük!
0: Én is nagyon szépen köszönöm, meghívást, sok sikert!

A Pannonpresszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
0: 13 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
4: Jó napot kívánok, Dédics Szuzanna vagyok. A következő hét napban egy-egy dinárral emelkedik a benzin és az eurodízel ára Szerbiában. A szerb kormány pedig további egy héttel, szeptember 6-áig meghosszabbította az üzemanyagokra vonatkozó 20%-os jövedéki adó csökkentést. Az eurodízel maximális kiskereskedelmi ára a következő héten 232 dinár lesz literenként, míg a benzinért 203 dinárt kell fizetni literenként. Az új üzemanyagárakat minden pénteken legkésőbb 15 óráig teszik közzé. Bár a szerbiai erdő és bozott tüzek helyzete stabilizálódott, a hétvégére előrejelzett rendkívül erős szél ismét fellobbanthatja a tüzet a Deliblati homokpusztán. A Stolovi hegységben és a Vránye melletti Lukovónál javult a helyzet, de a tüzeket továbbra sem sikerült teljesen lokalizálni. A Krájevó és Lucsáni között csütörtökön kitört tűz, amely mintegy 15 hektárnyi alacsony növényzetet és bozótost érintett, jelenleg ellenőrzés alatt áll. Luka Csáusít, a belügyminiszter rendkívüli helyzetekkel foglalkozó osztályának vezetője elmondta, hogy jelenleg 12 aktív tűz van Szerbiában. Most először fordult elő, hogy a műhold nem érzékel tűzfészkeket a Deliblati homokpusztán, mondta Csáusít. A szárazság az őszivetések előkészítését is nehezíti. A repce vetési ideje hamarosan kezdődik, a talaj azonban sok helyen még túl száraz a megfelelő magágy kialakításához. A termelők most abban bíznak, hogy szeptemberben érkezik elegendő mennyiségű csapadék, ami eldöntheti, mikor indulhatnak a munkálatok, és milyen eséllyel kelhetnek ki az őszi kultúrák. Több mint 4000 turista látogatott el a nyári hónapokban a magyar-kanizsai Tiszapartra, ahol összesen 21000 vendégészakát töltöttek el. Ez átlagosan mintegy 5 napos tartózkodást jelent, nyilatkozta Izetovics Szinnita, a Hello Kanizsa munkatársa. Elmondta, hogy elégedettek az idei adatokkal. Hozzátette, a pihenni vágyók ezen a hétvégén még igénybe vehetik a medence szolgáltatásait, ezt követően ugyanis csak jövőre nyit ki. A kemping nyitvatartása az időjárástól függ, de legkésőbb szeptember végén az is bezárja kapuit.
0: Sport.
4: Drámai meccset követően a Crvena Zvezda kiesett az Európa Liga selejtezőjének rájátszásából. A belgrádi labdarúgó csapat 3 gólos előnnyel utazott a cseh Viktória Plzen otthonába, ami végül nem bizonyult elégnek. 5-1-re kikapott ugyanis a Zvezda, így 5-4-es összesítésél sem a Viktória Plzen nyerte a párharcot.
0: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén 32 fok van, túlnyomóan napos és nagyon meleg idő várható a hétvégén környékünkön. A reggeli hőmérséklet 15 és 22 fok között, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 35 és 38 fok között alakul majd.
5: Az időjárás jelentés támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: Társadalmi célú felhívás.
6: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
7: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. A kedvenc dalaid, a kedvenc rádiód, neked szól. Pannon Rádió. a te hangod.

0: Reklám.
1: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem. Válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
2: Új CT-szkenner a Szabadkai Kutyaszdrávjában. Könnyen kimutatható vele a fertőzések, daganatok, kitágult vérerek, a vérrögök és sok más. Vizsgálható vele a fej, a gerinc, a mellkasi és a hasüregi szervek. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a weboldalunkon a www.kutyaszdravia.rs címen. Szakemberek, kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció. Kutyaszdrávja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75 Kutyaszdrávja.
3: Ki mondta, hogy szeptemberben vége a nyárnak?
4: Mórahalmon biztosan nem. Egy diák jeggyel ketten csobbantok szeptemberben minden nap.
3: Az első 500 családi jegy mellé pedig 2000 forintos wellness kupon jár ajándékba.
5: Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő, ahol a nyár még nem ért véget.
6: Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: prima che ci saccava i mali. Poi non presso. Ho voluto di coffe in terapia.
1: Hát komoly akcióval indult itt a mai megszólalásunk. Összetörtünk itt egy poharat, de majd utána feltakarítjuk. Gábor, te sem mozdulj. Agárdi Gábor barátom van itt a stúdióban, szerkesztő, műsorvezető, a Padol RTV igazgatója.
2: Szervusz, szervusz. Köszöntelek is hallgatókat is.
1: És nem véletlen, hogy Dolly Partont hallgattunk itt az imént. Ugye a 9 to 5, ez volt az egyik hatalmas lágere Dolly Partonnak. Azt el kell mondani, hogy hát sajnos elhunyt Dolly Parton, a country zene királynője, 80 évesen távozott az élők sorából, több mint 6 évtizedes pályafutás alatt olyan lágerekkel vált legendává, mint a 9 to 5, vagy az Oh, I Will Always Love You, amit majd szintén hallgatunk a későbbiekben, vagy a Jolene. De hát mitől volt ennyire különleges Dolly Parton, és mit adott a country zenének? Donald Trump elrendelte azt is, hogy fél árbócon legyenek a zászlók a Fehérház előtt jóval hosszabb ideig, mint ahhoz, ahogy az általában szokott. De nem csak rá emlékezünk, hanem a műfaj történetéről is picit beszélgetünk, annak alakjairól és a mai világáról, a country zene mai világáról is. És most így gyorsan ugrok egyet vissza az időben, mert most volt a Nisi Filmfesztivál, és Jean-Claude Van Damme fejére tetted a sapkát. Mi történt a Panol RTV sapkájával és Jean-Claude Van Damme fejével?
2: Még egyszer köszöntöm a hallgatókat. Igen, beszélünk Dolly Partonról, mert kell róla. De hogy kérdezted Jean-Claude Van Damme-ot, ez egy érdekes történet. Egyetlen egy akkreditációt sikerült kapnunk, és nekem feltett szándékom volt, mivel ő nagyon szereti a baseball sapkákat, hogy eljuttassak neki egyet. A Vörös Szőnyegen nem volt alkalom, mivel ugye ott sok kolléga szeretett volna fényképet készíteni, videót, és hát az nem olyan jó, hogyha a kollégáknak a fényképébe ugye bele lóg a kezed, belenyúlsz, és akkor mondom, hát ez az alkalom, ez kész, de utána annyian megrohamozták őket, mert egy ponton elfogyott a Vörös Szőnyeg, és ugye mentek át a várba, mert az volt egy harmadik helyszíne a fesztiválnak, és leültek egy koncertbe belenézni a Pink televíziónak a vezetőjével, és akkor így három biztonsági őr, meg sok tévés kolléga hóna alatt én oda nyújtottam neki a baseball sapkát, közben ugye, mivel ő belga származású, franciául mondtam, hogy hát Van Damme úr, itt egy baseball sapka.
1: Hogy mondják a sapkát?
2: A chapeau, ugye franciául.
1: Chapeau, aha.
2: És ő rám nézett, elvette, utána mutatta az embereknek, hogy ez mi is lehet ez.
1: Igen.
2: És aztán mutatták neki, amennyit én ugye ott a helyzetből fölfogtam, hogy ez helyi dolog, mármint szerbiai, és akkor ő a fejére tette, felém fordult, hogy azért fölbírjam venni, és az a pillanat megvolt, úgyhogy én...
1: Akkor ez fent van egyébként a Panon RTV honlapján is, és a Facebook, valamint Instagram oldalunkon is,
2: hát
1: ez a Momentum.
2: Úgy láttam, hogy már több mint 200 ezeren megtekintették.
1: Sokan megnézték. Hát ez egy mérföldkő a Panon RTV történet, mert Jean-Claude Van Damme fején ott volt, ugye az oroszlán szív, a kickboxer, a dupla dinamit és egyéb
2: időzsaru,
1: filmek sztárja,
2: időzsaru.
1: Szóval itt fantasztikus filmek voltak. Hát jó nézőpont kérdése, de ezeken nőttünk fel.
2: Igen, tehát amikor ment a televízióban a hétvégi, meg a ugye mindenféle mozi.
1: Én még a videóklubban is.
2: Videóklubban is, igen, ki lehetett venni, és akkor nagyapám is járt videóklubba, kivette, megnéztük, és persze olyan idős voltál, hogy még egyáltalán nem lett volna szabad megnézned a kickboxert, de hát nézték a szülők,
1: volt.
2: Megnézted, igen.
1: Persze. Hát akkor most beszéljünk egy picit a countryról és Dolly Partonról, ugyanis őt nagyon sok kiváló idézet terjeng tőle, vagy terjed tőle. És az egyik ilyen, ami nekem nagyon tetszett, az ugye az volt, hogy ő nagyon sok pénzt költ arra, hogy ilyen trashy lookja legyen, tehát ilyen trashy módon nézzen, kérdezem, hogy jót nevettem, de volt, mert hogy ugye ilyen szőke, duskeblű, mindig csillogó, ilyen flitteres ruhákban járó, ugye neki ez volt az image járó hölgyről volt szó, aki hát amellett, hogy nyilván egy legendás zenei múltat hagyott hátra, ő egyébként egy popkulturális ikon is volt. Mit jelentett ő a country zenének, Dolly Parton?
2: Tehát ő megfogta ezt a népléleket, és nagyon jól tudta alkalmazni. 13 éves kora óta volt úgymond aktív előadó művész. Akkor debütált ő a Grand Ole Opry-nak a színpadán. Az egy, azt is lehet mondani, és nem viccesen ők mondják mindig ezt, hogy igazából az a country zenének az operaháza, és ez egy rádió műsorból ered, amikor egyszer az egyik helyi rádiónak a műsorvezetője egy operaműsort, még a 20-as években egy operaműsort közvetítettek, utána pedig hogy ezt a hegedűs, meg mindenféle táncos country zenét arra a helyről, aminek nem volt neve, és azt mondtad, hogy volt az opera, és akkor hát most jön a vidéki opera, és azért lett a neve Grand Ole Opry, és ott mutatkozott be 13 évesen Dolly Parton, és ő azt mondta, hogy ez az a pillanat, amire a legnagyobb hatással volt, mert hogy ott Johnny Cash-t is látta élőben, és akkor ő úgy volt vele, hogy hát neki ezzel kell foglalkozni, és azt hiszem, hogy azért is tudott ilyen sokáig aktív maradni, mert hogy mindig volt, ahogy te is mondtad, tehát tudott saját magán is egy kicsit élcelődni, ami nagyon fontos, mindig meg tudott újulni, de ezt mindig úgy tette, hogy azért ő Dolly Parton maradt végig, mert van nagyon sok előadó, ezt észre lehet venni Roy Orbisonnál, többeknél, akik bizonyos évtizedben aktívak, utána van egy kis csönd, mert hogy nem tudnak a zenei átalakuláshoz alkalmazkodni, és aztán megint följönnek, amikor ugye a nosztalgia az visszahozza őket, de Dolly Parton az végig igazából aktív tudott maradni, és végig népszerű, de valóban a 70-es évek, 60-as, 70-es évek inkább az utáni időszak, akkor volt az ő aranykora.
1: Akkor volt az ő aranykora. Úgyhogy szegény családban, nagyon szegény családban indult ugye Tennessee-ből. Mennyire tipikus country történet az övé? Tehát ugye itt a vidéki Amerika, a szegénység, a felemelkedés története, általában erről szól a country, és a szomorúságról is valamilyen formában ugye ez a nem olyan szinte, mint a blues, hiszen maga a blues már a nevében is benne van, hogy erről szól, de a country azért ettől sokkal többről, de az egyszerű családból a totális siker felé vezető út, ez mennyire volt az ő életére hatással, és hogy mennyire az ő sztoria, mennyire illik bele akár egy mai íródó country dalba.
2: Szerintem teljes mértékben volt is az a dala, hogy Coat of Many Colors, azaz egy olyan felső, vagy olyan kabát, aminek sok színe van, mert hogy mivel nem volt sok pénzük, ezért néha az édesanyja, vagy valaki a családból vart neki valamilyen kabátot, és ez a sokszínű kabát is azt jelképezi, hogy több anyagból, több színből össze lett szedve, de igazából ez az, ami őt előre vitte, és azért döntötte el azt, ezt többször mondta, hogy hát akkor ő ilyen lesz, aki mindig ilyen csillogó, villogó, mert ezzel is fölhívja magára a figyelmet, és igazából utat mutat a többieknek, hogy lehet kitörni ebből a dologból, és ez az ő története, ez olyanoknak is segített, mondjuk, mint Billy Ray Cyrus, hogyha a férfi előadókat mondjuk, mert hogy ő meg egy sokadik generációs, de a 90-es években a country megújulásának az egyik jelképe lett, vagy Garth Brooks, akik igazából szintén úgy jöttek el, tehát Billy Ray Cyrus úgy jött el New Yorkba talán, hogy $5 se volt a zsebben, és az, ami rajta van az egyik videóklipben, az a ruhája volt, és azt mondta, hogy hát ő így próbál szerencsét, és neki ez sikerült, és hogy a Dolly Parton segítette abban azokat az előadókat, hogy fölismerjék, hogy igen, ki lehet ebből törni, de azért Dolly Parton előtt is voltak olyanok, mondjuk Patsy Cline, vagy ugye, ha őt királynőnek neveztük, akkor Tammy Wynette, akit pedig a First Lady-nek nevezték a country zenének, mert lényegében ő volt az, aki hátrahagyva ezt a háziasszony szerepet egy olyan bántalmazó házasságban élve jött ugye a fehér lovon a megmentője, és azt mondta, hogy igen, te ezt hátra tudod hagyni, tudsz énekelni, és megmutatta a világnak ő is, hogy bár nem élt sajnos olyan sokat, de megmutatta a világnak, hogy mire lehet képes, és őt mondjuk sokan támadták azért, van az a dal, hogy Stand By Your Man, mindig állja igen, az urad a férfi mellett, igen. És mondták ezt a nőjogi aktivisták, hogy hát ez nem segíti az ügyüket, és ő meg pont azt mondta, hogy igen, segíti, mert hogy ő tudja, hogy miről énekel, és tudja, hogy milyen bántalmazó kapcsolatból jött, és hogy milyen volt, amikor a country másik legendájával George Jones-szal összeházasodtak, az egy hullámvasút volt, néha fönt, néha lent, gyorsan elváltak, de azért mindig tisztelték egymást, és ugye hát sokszor mondta Dolly Parton is, hogy előtte ugye Tammy Wynette volt az, aki hozta a sikereket mindig, és Tammy Wynette is mondta, hogy hát igen, az egyetlen előadó, akinek sikerült mondjuk a slágerlisták éléről őt letaszítania, az Dolly Parton volt, közös műsorban is szerepeltek, úgyhogy sokat segített Dolly abban, hogy ezek az előadók, akik föl akarnak jönni, ezek bebizonyítsák. És érdekes dolog, hogy őt egész Amerika szerette, mert ugye sokan mondják, igazából egy újságíró megkérdezte tőle, hogy mit szólnál ahhoz, hogyha én úgy szólítanálak, mint Hillbilly. Tehát ezek...
1: ugye ez egyfajta gújnév, csúfnév, ugye azokra, név, akik igen. délen élnek, ugye igen, igen. Amerika déli államaiban.
2: És akkor ő viccelődve azt mondaná, hogy jó, hátsó rugnálak. Igazából nem, de hogy én pont ezért vagyok így, és mert hogy érzem a népléleket, és őt mindenki szerette. Filmekben is játszott Burt Reynolds-szal, Jackie Gleason-nel.
1: Nagyon hány filmben játszott nagyjából, vagy milyen filmekben játszott?
2: Több filmben is feltűnt, vígjátékokban főleg. Ugye volt egy film, ami egy texasi bordélyházról szól, egy ilyen zenés vígjáték, amire azt mondták, hogy hát ez ilyen formában nem lesz siker, és aztán mégis siker lett, mert hogy hát ott van Burt Reynolds, ő elég komolytanul tudta venni ott az egész történetet, hogy ő is jó legyen benne, Dolly Parton hozta saját magát, de azért, amikor mondjuk Kenny Rogers elénekelte az Islands in the Stream, azt sokan feldolgozták, parodizálták, de hát ők ketten ott a színpadon, hát az valami hihetetlen dolog, úgyhogy meg volt külön ilyen szórakozó hely, vagy Wursley, ugye Vidám Park, ami az ő nevével van fémjelezve, különböző szervezeteken keresztül adományokat gyűjtött és adakozott előadóknak is, hogy hétköznapi embereknek, szóval valóban egy óriási hatású ember volt, igen.
1: Igen, hát általában, hogyha valaki egy ilyen komoly személyiségé növi ki magát a szakmájában, és akkor azért majdnem elvárható ez, de neki nem kellett ezt elvárni, hiszen tudta, hogy honnan jött és hová érkezett, és hogy ebben segítették emberek, úgyhogy ezt próbálta visszaadni. Érdekes még beszélni a magáról, a country műfajról, ugye itt sokan gondolják azt, hogy dél és ugye a vidéki Amerika zenéjének számított, nyilván elsősorban ez volt a kiinduló pont. Mennyire igaz ez még ma? Tehát ugye ma már elterjedt jóval széles körülben a country talán, de még mindig egy kicsit nyilván háttérbe szorul a mainstream mögött. Ami nekem érdekes volt, és csak egy gondolat, még ugye a Yellowstone című sorozat, amit mindketten szerettünk és néztünk, de ugye ott pontosan egy ilyen texasi világot mutat be, nem is texasi, hanem montanai világot,
2: igen,
1: mutat be.
2: De Texasban is,
1: játszódik. És az a lényeg, hogy ott az ottani közösség az látványosan szinte kizárólag csak country zenét hallgat, ami nekem nagyon fura volt, és hogy picit úgy éreztem, hogy ez talán túlzás a készítők részéről, és amikor jobban utána néztem, akkor kiderült, hogy valóban egy olyan közösség él, aki számára a country zene az első és legfontosabb zenei forrás, és minden más csak ezután következik. És ez ma is létezik 2026-ban.
2: Igen, és olyannyira létezik, hogy amikor Beyoncé-nek megjelent a country albuma, és ő azért kapott a country diátadón elismerést, akkor sokan támadták, hogy ő igazából ezt csak azért tette, mert már abban a pop műfajban, amiben ő dolgozik, nem tudott annyira újat mutatni, és jött egy új dolog, és aki meg ezt elismerte, azért ismerte el, hogy legyen átjárás a műfajok között, és sokszor azért, aki nem is jártas a zenében, vagy csak felületesen azt gondolja, hogy a country az ilyen vagy olyan, nem is tudja, hogy ott milyen jó zenészek voltak abban a műfajban.
1: Johnny Cash, Willie Nelson,
2: igen,
1: Kenny Rogers.
2: Arra is gondolok, hogy akik a hangszert, akik az énekhangjukkal is milyen jól tudtak bánni, az egyik legnagyobb művésze volt ennek a műfajnak, Glen Campbell és Roy Clark. Ők olyan gitárművészek voltak, tehát mostani gitárosok nézik és tanulmányozzák a videóikat, hogy milyen gyorsan tudtak ők játszani. Roy Clark az volt olyan, hogy a különböző pohárral is tudott a gitáron játszani, de közben hegedülni is tudott, de közben harmonikázni, és sokan elfelejtik, jaj, hát ő egy country művész, zenész, sokan elfelejtik, hogy milyen jó gitározott, vagy ugyanez igaz Glen Campbellre is, aki aztán az egyik leggyorsabb kezű gitáros volt, és ez mind Hank Williamshez köthető vissza. Sokan azt mondják, hogy ő volt az, aki igaz, hogy sajnos 29-30 évesen hunyt el, de azok a dalok, amiket, és az a stílus, amit hozott, kezdve onnan, hogy a fémgitár, stílgitár, ahogy ők hívják, benne van, és sokan mondják, hogy miért van benne, amikor ez a Hawaii zenéhez köthető inkább, és mondják azért, mert nagyon szerették a cowboyok ezt a hangzást, és ugye tőle indult ez az egész dolog, és akkor jött a következő generáció, tehát jött Johnny Cash, utána jött az a Kris Kristofferson, aki már írta is a saját dalait, és aki Janis Joplinnak és más előadóknak is írt dalokat, és akkor jött az Outlaw Country zene, abban már Willie Nelson is bele csatlakozott, aki...
1: Ez a törvényen kívüli country zene.
2: Hát igen, törvényen csak, kívüli, és de azért hívják törvényen kívüli country zenének, mert ezt Waylon Jennings mondta, voltak olyan dalok, amik szakítottak a hagyományokkal.
1: Tehát nem azért, mert a börtön viselt emberek sztoriai, hanem...
2: Az is van benne, de nem akarták adni a rádiók. Pontosan azért, mert kicsit más a szöveg, kicsit provokatívabb. Uh-huh. És akkor Waylon Jennings volt az, aki kiadott egy olyan albumot, tudta, hogy a rádióban nem fog menni, de hát ő azt mondta, hogy ezt így a barátaival meg kell énekelni, és egy ponton a 80-as években olyan népszerű volt a country zene, hogy megalakult egy szuper csapat, a Highwaymen, miben pont Willie Nelson, Johnny Cash, Waylon Jennings és Kris Kristofferson voltak, és amíg az egészségük engedte mindannyiuknak, akkor egy 10 évig, hát Münchentől egészen Washingtonig minden arénát ugye meg tudtak tölteni, és akkor utána a 90-es években jött a 80-as évek vége, az új generáció, itt már említettem Garth Brooks-t, itt már említettem ugye Billy Ray Cyrus-t, akik meg egy új generációt képviseltek, újfajta látásmódot hoztak, de mégis kicsit valami hagyomány ápoló volt abban, amit ők képviseltek, és aztán már annyira idézőjelben elszabadult a műfaj, hogy mindenféle, ugye rap és a country, a metal és a country, a popzene és a country.
1: Kid Rock is például vele kezdődött, a mai műsor, ő is azért a country mesdjére sokszor belovagolt.
2: Igen, és hogy mennyire azért kezd népszerű lenni, nem is olyan régen egy Émile Levár nevű ismert énekesnő Szabadkán lépett föl, és meg lehetett venni a zenei anyagát, és olyan természetességgel jött, annyira közeli volt az emberekhez, mert hogy Belgrád és Újvidék után ide is eljöhetett, hogy egyszerűen azok is, akik nincsenek annyira a műfajban, át tudták érezni, hogy ezt is jelenti az a country zene, meg ugye említetted a Yellowstone-t, tehát valóban az van, hogy azoknak az embereknek nagyon sokat jelent ez, és a hagyományaikat éltetik, és az az érdekes dolog, hogy aki ugye foglalkozik country zenével, énekes, az biztos, hogyha megkérdezed, hogy ki volt a kedvence, akkor tudni fogja, ki az a Marley Haggard, és hogy miért őt szereti legjobb van, vagy azt fogja mondani, hogy igen, George Jones volt a legjobb, akit opossumnak is hívtak a szemei meg az arcvonásai miatt, vagy mindenki azt fogja mondani, hogy hát igen, volt a Hank Williams, aki volt az őserő, aki ezt mind meghatározta, Tom Hiddlestonnal volt egy jó film is róla, úgyhogy meg hát azért ne felejtsük el, hogy Stephen Kingnél is visszatérő elem.
1: Bizony, igen.
2: A country zene. Azt hiszem, hogy pont a Remény rabjaiban az egyik rab az nem könyveket kér, hanem hogy legyenek Willie Nelson.
1: Igen, Willie Nelson lemezek a könyvtárban.
2: Igen, tehát legyenek nem is Willie Nelson, hanem akit említettem az előbb, tehát Hank Williams lemezek legyenek a könyvtárak.
1: Igen.
2: És Hank Williamsnek még utána volt fia és unokája, akik ezzel foglalkoznak, úgyhogy ez egy nagyon színes műfaj, és mondom, ha nem lett volna Dolly Parton, akkor a következők, mint Shania Twain, de még említhetném Whitney Houston-t, aki azzal lett sikeres.
1: Vagy hát Taylor Swift. Azzal.
2: Taylor Swift, igen. Ő is. De Whitney Houston az I Will Always Love You-val lett igazán sikeres, amit egyébként Dolly Parton írt.
1: Meghallgatjuk hamarosan egyébként az I Will Always Love You-t, mert már bekészítettük. De a záró kérdésem az arra vonatkozna, most láttam egy ilyen rossz mémet, egy ilyen vicces mémet, amin az, hogy a Netflix elkészíti majd a Dolly Parton biopicket, ugye életrajzi filmet, ahol majd egy fekete hölgy játsza Dolly Parton. Most ez ilyen zárójel bezárva, tehát ez egy ilyen rossz poén volt, de hogyha, és ebben egészen biztos vagyok, készül életrajzi film Dolly Partonról, szerinted ki legyen a ki legyen a főszereplő, aki eljátsza Dolly Partont?
2: Ez egy nagyon nehéz kérdés, de én Reese Witherspoon? Rögtön azt mondanám, illetve Jennifer Lawrence.
1: Bizony, mennyire jó ötlet Jennifer
2: Lawrence. Ő egy kiváló színésznő, énekelni is tud, viszont Reese Witherspoon, ha jól tudom, pont arról a közegről, tehát onnan jött.
1: Igen.
2: És jól hozza
1: az akcentust is.
2: Jól hozza az akcentust, meg már szerepelt is olyan filmben, ahol azt hiszem, hogy ő volt June Carter.
1: Lehetséges.
2: Hogyha jól emlékszem, a Johnny Cash-es filmben. Minden esetre ezt a két színésznőt látom az életkoruknál fogva, akik el tudnák játszani, de igazából nagyon sok olyan énekes van, akiről próbáltak filmet készíteni, Frank Sinatra-ról is többször, nem sikerült. Partonról sem hiszem, hogy rögtön sikerülni fog. Azaz voltak olyan ugye filmek, Sinatra-ról stb., vagyis sorozat, amiben a karakterük megjelent,
1: de nem
2: tudták elkapni. Tehát sose tudták azt a hangulatot elkapni, mert
1: Scorsese álomprojektje állítólag a Sinatra
2: igen,
1: film.
2: Tehát csak a családdal nem tudtak megegyezni, mert a Scorsese nyilván keresztapa szerű filmet
1: beleviszi ezt a vonalat, ebben egészen biztos vagyok.
2: Rendezni, igen. Minden esetre olyan nehéz őket megfogni, olyan nehéz megfogni ezeket az embereket, és pont ebben rejlik a varázsa Dolly Partonnak, és hogy természetes volt egy olyan jelenség, akire mindenki oda tudott figyelni, és azért a dala itt lesznek, tehát
1: bizony.
2: Itt is szól a rádióban, nagyon is jó dolog ez, de hogy milyen jó dolog, hogy valamit hagy az ember, csak egy kétmondatos történet. Bruce Springsteen mondta egyszer, amikor Sinatra születésnapján lépett föl, hogy az anyjával ott voltak egy bárba, keresték Springsteen apját, akkor még ugye fiatal volt, és az anyja meghallott a zenedobozból egy hangot, és azt mondja, hogy jól figyelj erre a hangra, mondja ő Frank Sinatra, és ő is New Jersey-ből való. És amikor már ilyen kijelentés elhangzik, és Dolly Partonnal kapcsolatban is elhangzott, akkor azt tudod mondani, hogy
1: elértél valamit az
2: valamit életben. Elértél, igen.
1: Gábor, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és egy picit megvizsgáltuk a country zene történetét és műfai elemeit, valamint elsősorban Dolly Parton életútját. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, még egyszer várunk legközelebb, és most pedig az I Will Always Love You című sláger következik Dolly Partontól, amelyet aztán később Whitney Houston is elénekelt a The Bodyguard című film betétdalaként, ahol Kevin Costnerrel szűrték össze a levet. Maradjunk ennyiben. 13:37 van.

13:46 perc van jelen pillanatban, és nézzük, hogy mi újság az utakon, mielőtt elköszönnék tőletek. Hát ugye azt látjuk, hogy jelen pillanatban a Viber csoportos információk szerint Nagyfény és Csantavér, illetve Csantavér közelében igen, tehát itt is radaroznak a rendőrei, valamint egy SU-235SR jelölésű rendszámtáblát hagyott el valaki a Bajnát és a Zentai út között. Ezt is írják. Továbbra is kérdezik, hogy Bajmoki Szabadka között mi a helyzet, de erre nem igazán jött még válasz egyenlőre. Úgyhogy a radarokra figyeljetek oda, ami pedig a határinformációt illeti, a Border Watcher alkalmazásban a következő van ebben a percben. Tehát, hogyha Szerbiából indulnátok Magyarország felé, akkor tudjatok róla, hogy 120 perc jelenleg a várakozás az autópálya átkelőn, tehát a Horgos 1-Röszke 1 átkelőn, a Horgos 2-Röszke 2-n pedig már 130 perc, tehát Magyarország

felé. Komoly várakozásra kell számítani a két határátkelőnél. A többi határátkelőnél viszonylag kisebb a forgalom, bár azt látom, hogy Királyhalom, Ásotthalom ott olyan 25 percet írnak, Kelebi a Tompa pedig már 40 percre ugrott itt ezekben a pillanatokban, úgyhogy azért mindenhol van némi veszteglés, nézzetek utána akár itt az alkalmazásban, vagy pedig a vonatkozó Facebook csoportokban. Magyarország felől Szerbia irányába jelen pillanatban Röszke 2 és Horgos 2 között 75 perces várakozásra figyelmeztetnek, ez sem kevés. A többi átkerülnél úgy tűnik, hogy nincs veszteglés, nincs komoly várakozás. Ami az időjárást illeti, ma a nap további részében is marad a napos idő, jelen pillanatban 33 fok van és olyan 34 fokos csúcs lesz. Egész nap napos időben lesz majd részünk a nap további részében is, néhol pici gomoly felhővel, holnap már felhősebb lesz az ég és 33 fokos csúcs várható, de eső holnap sem lesz és a következő néhány nap időjárásában sem látok semmiféle első felhőt. Meglátjuk, hogy hogyan alakul a szeptember. Én azt kívánom, hogy legyen szép napotok, menjetek ki a természetbe, sétáljatok egyet, esetleg fussatok, hogyha például a szabadkai félmaratonra készülnétek, ami most lesz majd hétvégén vasárnap. Ne feledjétek, hogy aki nem fut, az viszont jobb, ha tisztában van vele, hogy forgalomkorlátozásra kell majd számítani azon a napon, tehát úgy tervezze meg a hétvégéjét. Már a megköszönő figyelmeteket, itt volt velem adásvezető technikusként Nagyhegyesi Dávid, jó magam pedig Brasnyó Zoltán voltam. 13 óra 49 perc van, sziasztok, szép napot!

0: Reklám.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteggyermekek támogatására fordítjuk.
2: Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5-e. Vigadó, Palics. Jegyek és információk kaphatók a 060-145-00-65-ös telefonszámon. 060-145-00-65.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024-546-385, 024-546-385. Az adót is visszaigényelhetik.
4: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpont foglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
5: Égséggyötri, karog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
7: Hírek.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Dédics Zsuzsanna vagyok. Ma is folytatódott a szerbiai parlament rendkívüli ülése. Napirenden szerepelt egyebek mellett a közérdek meghatározásáról, valamint a kisajátítási és az építésügyi engedélyek kiadásának különleges eljárásairól szóló törvény módosításának megvitatása is. Erre a változtatásra a Belgrád a Vizen projekt megvalósításához lenne szükség. Sinisa Mali szerint ezzel a hatalmas városfejlesztési projekttel nem csak Belgrád, hanem Szerbia gazdasági képét is sikerült megváltoztatni, mondta a pénzügyminiszter. Az ellenzéki képviselők viszont bírálatot fogalmaztak meg ezzel kapcsolatban. A Zöld Baloldali Front köztársasági képviselő csoportja úgy vélekedik, hogy a projekt nem a lakosok életminőségének javítása érdekében valósul meg, hanem azért, hogy a kormányhoz közel állók pénzt keressenek belőle. A képviselők 59 napirendi pontról döntenek, az ülés augusztus 24-én kezdődött. A következő hét napban 1-1 dinárral emelkedik a benzin és az eurodízel ára Szerbiában. Az eurodízel maximális kiskereskedelmi ára a következő héten 232 dinár lesz literenként, míg a benzinért 203 dinárt kell fizetni. Az új üzemanyagárakat minden pénteken legkésőbb 15 óráig teszik közzé. A magyar nyelv hivatalos használatának erősítése áll a Magyar Nemzeti Tanács 2027 és 2029 közötti időszakra kidolgozott stratégiájának középpontjában. A tervezet jelenleg közvitán van, amelynek részeként ma élőszóban is megvitatták a dokumentumot a szabadkai magyar tannyelvű tanítóképzőkaron. A dokumentum három pillérre épül, a nyelvhasználati helyzet kutatására és értékelésére, a meglévő nyelvi jogok és programok fenntartására, valamint új intézkedések bevezetésére a mindennapi és digitális térben. A közvitán több konkrét javaslat is elhangzott, köztük a magyar helységnévtáblák rongálása elleni fellépés. A tervezethez szeptember 7-ig bárki megteheti észrevételeit. Már 469 halálos áldozata van a Nepált sújtó áradásoknak és villámárvizeknek. A mentőcsapatok folytatják a kutatást a hegyvidéki területeken, miközben több mint 1400 embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván. Az eltűntek között több száz külföldi turista is van Indiából, az Egyesült Államokból, Nagy-Britanniából, Ausztráliából és Kanadából, valamint három magyar és egy szerb állampolgár is. A mentés nehezítik a megsemmisült hidak és az utakban keletkezett károk. A nepáli hadsereg helikopterekkel próbál kimenteni mintegy 100 embert egy vízzel elárasztott vízerőmű alagútból. A kínai állami média szerint Tibetből több mint 500 turistát már evakuáltak a katasztrófa sújtotta térségből.
7: Sport.
8: Izland ellen lép pályára a szerb férfi kosárlabda válogatott a 2027-es világbajnokság selejtezőjében. A mérkőzés 20 órakor kezdődik a belgrádi arénában. Dusan Alimpijevics szövetségi kapitány szerint komoly próbatétel vár a csapatra. A szakember kiemelte, Izland már Litvániát és Olaszországot is legyőzte, így semmiképpen sem szabad lebecsülni az északi együttest. Alimpijevics kiemelte, a szerb csapatból Nikola Gyurisic biztosan kihagyja a mérkőzést. A játékos izomhúzódást szenvedett, ezért a szakmai stáb az esetleges sérülés veszély miatt nem számít rá. A pénteki találkozó után a szerbekre hétfőn újabb fontos mérkőzés vár. Olaszország vendégeként lépnek pályára a Pesaro városában.
7: Időjárás.
8: Szabadkán és környékén 32,5 fok van. Túlnyomóan napos és nagyon meleg idő várható a hétvégén környékünkön. A reggeli hőmérséklet 15 és 22 fok között, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 35 és 38 fok között alakul majd.
3: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
7: Reklám.
0: A nap minden reggel felkel. Használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
9: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
10: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
11: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a, Szabadka.
3: Bomax. Fedezd fel az új kedvenc dalod.
12: Editor's Choice.
3: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Pannon Rádióban.

A műsor, amelyet emberek és nem algoritmusok készítenek. A Pannonrádió szerkesztőinek személyes válogatása egy órában.

0: a hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: A műsor, amelyet emberek és nem algoritmusok készítenek. A Pannon Rádió szerkesztőinek személyes válogatása egy órában.
2: A szívem kalapál, mégis olyan ember. Hogyha kell, odébb áll, ő az úton merre jár, abban nincsen rendszer.

0: Reklám.
1: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
2: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
1: Kedvenceink neked. Editor's Choice a Panorádióban.

0: Reklám.
1: Ki mondta, hogy szeptemberben vége a nyárnak?
2: Mórahalmon biztosan nem. Egy diák jeggyel ketten csobbantok szeptemberben minden nap.
1: Az első 500 családi jegy mellé pedig 2000 forintos wellness kupon jár ajándékba.
3: Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő, ahol a nyár még nem ért véget.
4: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
5: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
6: Várom a postást.
5: Jön a nyugdíj?
6: Azt várhatom.
5: A számlákat hozzák.
6: Na azt nem várnám.
5: Hát akkor?
6: Ma hozzák a 7 napot.
7: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
0: Álláshirdetés.
1: Tapasztalattal rendelkező asztalost keres a szabadkai székhelyű Báne Kft. Kezdő fizetés 160 ezer és 200 ezer dinár közötti. Az önéletrajzokat az info@banesu.rs e-mail címre várják. A részletekért pedig hívják a 065 508 93 00-as telefonszámot. 065 508 93 00.
8: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Dédics Zsuzsanna. A magyar nyelv hivatalos használatának erősítése áll a Magyar Nemzeti Tanács 2027 és 2029 közötti időszakra kidolgozott stratégiájának középpontjában. A tervezet jelenleg közvitán van, amelynek részeként ma élő szóban is megvitatták a dokumentumot a szabadkai magyar tannyelvű tanítóképzőkaron. A dokumentum 3 pillérre épül, a nyelvhasználati helyzet kutatására és értékelésére, a meglévő nyelvi jogok és programok fenntartására, valamint új intézkedések bevezetésére a mindennapi és digitális térben. A közvitán több konkrét javaslat is elhangzott, köztük a magyar helységnévtáblák rongálása elleni fellépés. A tervezethez szeptember 7-ig bárki megteheti észrevételeit. A szerbiai tanév az Oktatási Minisztérium információi szerint rendben és ünnepélyes keretek között kezdődik szeptember 1-én, mindenféle akadály és fennakadás nélkül, jelentette be Dejan Vuk Stankovic oktatási miniszter, hangsúlyozva, hogy ez 62.500 első számára új kezdetet jelent. A miniszter kiemelte, hogy a jelenlegi társadalmi és politikai körülményeket figyelembe véve egyelőre nincs olyan eseményre utaló jelzés, amely a 2024-2025-ös tanév évben kialakult helyzethez hasonló körülményeket teremthetne. Mint mondta, az általános és középiskolai oktatás szintjén teljesen normális helyzet várható a diákok iskolába indulásakor. A szerb közlekedés biztonsági ügynökség a tanévkezdés kapcsán arra kéri a szülőket, hogy időben készítsék fel gyerekeiket a biztonságos és önálló közlekedésre. A szakemberek szerint érdemes többször együtt végigjárni az otthon és az iskola közötti útvonalat, lehetőleg a legbiztonságosabb, nem feltétlenül a legrövidebb úton. A szülők hívják fel a figyelmet a gyalogátkelő helyekre, a beláthatatlan kereszteződésekre, a garázsok és udvarok kijárataira, valamint a parkoló járművekre és más veszélyes helyekre. Fontos az is, hogy a gyerekek tudják, hogyan reagáljanak a váratlan közlekedési helyzetekben, áll a szerb közlekedés biztonsági ügynökség felhívásában. A következő hét napban egy-egy dinárral emelkedik a benzin és az eurodízel ára Szerbiában. Az eurodízel maximális kiskereskedelmi ára tehát a következő héten 232 dinár lesz literenként, míg a benzinért 203 dinárt kell fizetni. Az új üzemanyagárakat minden pénteken legkésőbb 15 óráig teszik közzé. Több mint 4000 turista látogatott el a nyári hónapokban a magyarkanizsai Tiszapartra, ahol összesen 21000 vendégészakát töltöttek el. Ez átlagosan mintegy 5 napos tartózkodást jelent, nyilatkozta Izetovics Szintia, a Hello Kanizsa munkatársa. Elmondta, hogy elégedettek az idei adatokkal. Hozzátette, a pihenni vágyók ezen a hétvégén még igénybe vehetik a medence szolgáltatásait, ezt követően ugyanis csak jövőre nyit ki. A kemping nyitvatartása az időjárástól függ, de legkésőbb szeptember végén az is bezárja kapuit.
0: Időjárás.
1: Szabadkán és környékén 33 fok van. Túlnyomóan napos és nagyon meleg idő várható a hétvégén. A reggeli hőmérséklet még 15 és 22 fok között alakul majd, a legmagasabb nappali hőmérsékleti érték pedig 35 és 38 fok között várható.
7: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
9: Készen állsz?
10: Oh, yeah!
9: Jön egy egész óra tele jobbnál jobb magyar kedvencekkel, megszakítás nélkül, itt a 91.5 Pannon Rádióban.
10: Nota!

Kész a szív, elszorult, mit biztosnak hittem, eddig most felborult. Bólincs, mondd igen, mondd, hogy jó, mit irántad érzek el, nem mondható. Pofon még nem csattant, ez biztos.

teli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeresd le is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem

vesz. Hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttony száj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva

Ébreszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkelsz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Ébreszt az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.

mondanék egy pár szót. Figyeljetek még rám, csak a dalunk marad, de az élet elszáll, harcolnék a változással.

az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar kedvencei megszakítás nélkül minden hétköznap 15 és 16 óra között a 91.5 Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyermekek támogatására fordítjuk.
2: Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5-e. Vigadó, Palics. Jegyek és információk kaphatók a 060-145-00-65-ös telefonszámon. 060-145-00-65.
3: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcs eltávolítás, hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
4: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
5: 16 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Híradó.
7: Szeptember 7-ig tart a Magyar Nemzeti Tanács nyelv- és íráshasználati stratégia tervezetének közvitája. Ingyenes magyar nyelvű tankönyveket kaptak a Csantavéri Általános Iskola diákjai. Drágult az üzemanyag, mozidallamok a parkban, teltházas koncert a Városnapi Hangversenyen. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Dédics Szuzanna. Következnek a részletek. A magyar nyelv hivatalos használatának erősítése áll a Magyar Nemzeti Tanács 2027 és 2029 közötti időszakra kidolgozott stratégiájának középpontjában. A tervezet jelenleg közvitán van, amelynek részeként ma élőszóban is megvitatták a dokumentumot a szabadkai magyar tannyelvű tanítóképzőkaron. A közvita szeptember 7-ig tart. Ez idő alatt bárki megtekintheti észrevételeit és megteheti a javaslatokat a stratégia véglegesítéséhez. Balázs Zita riportja.
8: A stratégia tervezet 3 egymást erősítő pillérre épül. Az első a kutatás és az értékelés, vagyis a tényleges nyelvhasználati helyzet feltérképezése és követése. A második a már meglévő nyelvi jogok és programok fenntartása. A harmadik pedig az új konkrét intézkedések megvalósítása a mindennapi és a digitális térben egyaránt. Tóth Ramona, az MNT végrehajtóbizottságának hivatalos nyelv- és íráshasználattal megbízott tagja.
9: Mi azt szeretnénk, hogy fenntartsuk a magyar nyelvnek a használatát. Az a fő célja a stratégiának, és az a célunk, hogy a polgárok megismerkedjenek a jogaikkal, mert nagyon sokszor abba ütköznek, hogy nem is tudják pontosan, hogy milyen szerveknél milyen jogokkal rendelkeznek. De hát ugye ez 2023-tól már működik a Zsebtükör mobil alkalmazásunk. Ez a mobil alkalmazás többek között rámutat arra is, hogy milyen jogaik vannak.
8: A Magyar Nemzeti Tanács jelenlegi összetételének mandátuma hamarosan lejár, ezért dönteniük kellett a hivatalos nyelv- és íráshasználati stratégiáról is. Két lehetőség közül választhattak, meghosszabbítják a korábbi stratégiát, vagy újat fogadnak el. Végül az új dokumentum mellett döntöttek, hogy a 4 hatáskörhöz kapcsolódó stratégiák 2029-ben egyszerre járjanak le. A mostani 3 éves tervezetbe ezért olyan célokat és intézkedéseket foglaltak, amelyek megvalósítását 2027 és 2029 között reálisnak tartanak. Fremond Árpád, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke.
10: Mindenképp fontosnak tartjuk azt, hogy az elkövetkezendő időszakban is
0: olyan intézkedéseket hozzunk, amelyeket úgy gondoljuk, hogy reálisként megvalósíthatóak. Ugye a többnyelvű útjelző tábláknak a kihelyezése az már folyamatban van, az e-közigazgatás területén a magyar nyelvnek a bevezetéseit vannak hiányosságok, úgy érezzük, hogy ezt meg tudjuk valósítani. Tehát az olyan vállalásokat tartalmaz, amit úgy gondolunk, hogy ebben a következő 2-3 évben valóban reálisan meg is lehet valósítani.
8: A közvitán több konkrét észrevétel is elhangzott. Felmerült például, hogy a dokumentumban a magyar helység névtáblák rongálása elleni fellépésre is tegyenek javaslatot. Emellett a stratégia kidolgozásához több szakirodalom felhasználását és egy lektor bevonását is szorgalmazták. A tervezethez szeptember 7-éig továbbra is várják mindenki véleményét és javaslatát az MNT valamennyi elérhetőségén.
7: A szerbiai tanév az Oktatási Minisztérium információi szerint rendben és ünnepélyes keretek között kezdődik szeptember 1-én mindenféle akadály és fennakadás nélkül, jelentette be Dejan Vuk Stankovic oktatási miniszter, hangsúlyozva, hogy ez 62.500 elsős számára új kezdetet jelent. A miniszter kiemelte, hogy a jelenlegi társadalmi és politikai körülményeket figyelembe véve egyelőre nincs olyan eredményre utaló jelzés, amely a 2024-2025-ös tanévben kialakult helyzethez hasonló körülményeket teremtene. Mint mondta, az általános és középiskolai oktatás szintjén teljesen normális helyzet várható a diákok iskolába indulásakor. Ingyenes tankönyveket osztanak a kisebbségi nyelven tanuló diákoknak Szerbiában. A Csantavéri Hunyadi János általános iskolában összesen több mint 1800 magyar nyelvű könyv érkezett a magyar diákok számára. A támogatás idén már az anyanyelv ápolást tanuló diákokra is kiterjed. Halász Zoltán járt a helyszínen.
10: A Csantavéri Hunyadi János általános iskolában mintegy 470 magyar diák számíthat az ingyenes magyar nyelvű tankönyvekre. Szabó Gábor igazgató szerint az elmúlt években stabil tendenciával mindig 3 elsős magyar nyelvű osztály nyílt.
11: Gyakorlatilag a tankönyvkiadó által több mint 1800 könyv került most hozzánk, aminek természetesen nagyon örülünk, hiszen 470 magyar diákunk van az 533-ból az iskolánkba. Ez időben megérkezett, átszámoltuk, megvannak, úgyhogy ez volt az utolsó mozaik, vagyis a darab a mozaikban, hiszen előtte érkeztek az ingyenes tankönyvek a különböző speciális igényű tanulóknak, illetve az önkormányzat által támogatott tankönyveink is megvannak, úgyhogy egy-két hiányosságot számítva hétfőn már kiosztásra kerülnek ezek a tankönyvek, és csengetésre elsőjére a diákok már ezzel tudnak érkezni.
10: Jerasz Anikó oktatási államtitkár elmondta, hogy a szerb kormány és az oktatási minisztérium idén is térítésmentesen biztosítja a kisebbségi nyelven tanuló diákok számára a belgrádi állami tankönyvkiadó könyveit. Erre a célra 72 millió dinárt különítettek el. A támogatás a Szerbiában hivatalosan elismert 8 kisebbségi nyelven tanuló diákokat érinti.
12: Ez a mi esetünkben, a magyar diákok vonatkozásában azt jelenti, hogy 37 címszavat fognak kapni a magyar ajkú diákok, korosztályonként 4, 5, illetve 6 tankönyvet, és az idei évben belekerültek a programba azok a diákok is, akik az anyanyelvápolást, azaz a magyar nyelv a nemzeti kultúra elemeivel tanulják, ők is meg fogják kapni az ehhez a tantárgyhoz szükséges egy-egy tankönyvet.
10: Az oktatási államtitkár hozzátette, hogy a következő napokban kiszállítják a magyar nyelvű könyveket 72 általános és 4 speciális iskolába, ahol magyar nyelven zajlik az oktatás. Emellett 75 általános iskolában megszervezik az anyanyelvápolás oktatását is. A tantárgyat mintegy 4000 tanuló választja.
7: A szerb közlekedésbiztonsági ügynökség a tanévkezdés kapcsán arra kéri a szülőket, hogy időben készítsék fel gyerekeiket a biztonságos és önálló közlekedésre. A szakemberek szerint érdemes többször együtt végigjárni az otthon és az iskola közötti útvonalat, lehetőleg a legbiztonságosabb, nem feltétlenül a legrövidebb úton. A szülők felhívják a figyelmet a gyalogátkelő helyekre, a beláthatatlan kereszteződésekre, a garázsok és udvarok kijárataira, valamint a parkoló járművekre és más veszélyes helyekre. Fontos az is, hogy a gyerekek tudják, hogyan reagáljanak a váratlan közlekedési helyzetekben, áll a szerb közlekedésbiztonsági ügynökség felhívásában. A következő hét napban 1-1 dinárral emelkedik a benzin és az eurodízel ára Szerbiában, a szerb kormány pedig további egy héttel, szeptember 6-áig meghosszabbította az üzemanyagokra vonatkozó 20%-os jövedéki adócsökkentést. Az eurodízel maximális kiskereskedelmi ára a következő héten 232 dinár lesz literenként, míg a benzinért 203 dinárt kell fizetni. Az új üzemanyagárakat minden pénteken legkésőbb 15 óráig teszik közzé. Ma is folytatódott a szerbiai parlament rendkívüli ülése. Napirenden szerepelt egyebek mellett a közérdek meghatározásáról, valamint a kisajátítási és az építésügyi engedélyek kiadásának különleges eljárásairól szóló törvény módosításának megvitatása is. Erre a változtatásra a Belgráda Vizem projekt megvalósításához lenne szükség. Sinisa Máli pénzügyminiszter hangsúlyozta, a projektnek köszönhetően a szerb főváros valamikor elhanyagolt városrésze teljesen átalakult, és nem csak a legszebb részévé vált a városnak, hanem a gazdasági fejlődés motorja is lett. Az ellenzéki képviselők viszont bírálatot fogalmaztak meg ezzel kapcsolatban. A Zöld Baloldali Front köztársasági képviselő csoportja úgy vélekedik, hogy a projekt nem a lakosok életminőségének javítása érdekében valósul meg, hanem azért, hogy a kormányhoz közelállók pénzt keressenek belőle. A képviselők 9 napi rendi pontról döntenek, az ülés augusztus 24-én kezdődött. A Szabadkai Zsinagóga Alapítvány szervezésében 5. alkalommal tartották meg a hagyományos városnapi ünnepi hangversenyt. A Mozidallamok a Parkban című kulturális rendezvény az elmúlt évekhez hasonlóan ezúttal is kiemelkedő érdeklődés mellett teltházas közönség előtt zajlott a Zsinagóga parkjában. Balázs Andrea beszámolója.
13: A környező országokból és Szerbia számos területéről is érkeztek látogatók a Szabadkai Zsinagóga parkjába megrendezett városnapi koncertre. A csütörtök este nagy sikerrel megvalósult parkkoncert ismét bebizonyította, hogy ez a különleges helyszín a közösség és a művészet élet egyik meghatározó tere lett. Az alapítvány igyekszik olyan igényes, sokszínű kulturális programot szervezni, amely a zsinagógát élő kulturális térként hozza közelebb a közönséghez. Illés Hajnalka, a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány koordinátora.
14: Az, hogy ilyen kulturális, magasrangú kulturális rendezvényeket szervezünk a Szabadkai Zsinagógában, ez azt jelenti, hogy az a három funkció, amit a felújított Szabadkai Zsinagóga megkapott, miszerint ugye elsősorban szakrális térként használjuk, idegenforgalmi látványosságként is, hangversenyhelyszínként, ez valóban megnyerte létjogosultságát, és azt gondolom, hogy itt más nincs, csak dolgozni kell.
13: Az eseményen a hazai és a nemzetközi filmtörténet legmeghatározóbb alkotásainak zeneművei csendültek fel. A Keresztapa, a Hegylakó, a Karib-tenger kalózai, a Forrest Gump és más ikonikus filmek zenéjét a Szabadkai Virtuózó Orkesztra tolmácsolta. A Valami Amerika című dallal pedig Szolnoki Péter emléke előtt tisztelegtek. A repertoár szinte teljes egészében Zsiga Pál, a zenekar vezetője rakta össze.
15: Úgy néztem, hogy nem az a mindennapi filmzene koncert legyen. Tudjátok, hogy mindig a Star Wars, az Indiana Jones, a Gladiator, minden filmzene koncerton bukvalósan majdnem ugyanaz megy. Én ezt nem akartam. Én egy kicsit mást akartam. Én egészen visszamentem egészen a 70-es évekig, és egész a mai napig válogattam.
13: A szervezők ősztől további 3 gyertyafényes koncertre invitálják a látogatókat. Nem sokára elkezdik értékesíteni a Mozartest, a Gershwin és a jazzestre szóló belépőket.
7: A pontos idő 16 óra 12 perc.
5: Időjárás.
16: Szabadkán és környékén egész nap napos, helyenként egy picit gomoly felhős idő várható ma, de meleg lesz, 34 fokos túlsőmérsékletre számíthatunk, ami egészen a kora esti órákig kitart. Ami a holnapi nap időjárását illeti, holnap 33 fokos túlsőmérséklet várható napközben, változóan felhős, főként napos időnk lesz.
17: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
5: Reklám.
18: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
19: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
18: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
19: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
18: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
20: A legnagyobb kedvencek szövegmentesen. Best of Csillaghullás, itt és most, egészen 20 óráig, a 91.5-ön.

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
2: Editor's Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: A legnagyobb kedvencek szövegmentesen. Best of Csillaghullás.
1: Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Önnek is van takargatni valója?
2: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
1: Bármilyen van, befedjük.
2: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
1: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
3: Bővebb információ
2: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
2: 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávia poliklinikán. 060 55 75 754.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.

0: Best of Csillagullás, a legnagyobb kedvencekkel egészen 20 óráig a 95.5 Pannon Rádióban.
1: All the hits play on the radio.
2: This is Taylor Swift and this is my new single, The Fate of Ophelia.
1: The Fate of Ophelia.
2: On your favorite radio station.
3: Csillag, csillag, csillagullás. A Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: A legnagyobb kedvencek szövegmentesen. Best of Csillaghullás. Itt és most egészen 20 óráig a 91.5-ön.

0: Reklám.
1: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 Solar Hero DO.RS 069 123 35 15.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!

0: reklám.
1: Ki mondta, hogy szeptemberben vége a nyárnak?
2: Mórahalmon biztosan nem. Egy diák jeggyel ketten csobbantok szeptemberben minden nap.
1: Az első 500 családi jegy mellé pedig 2000 forintos wellness kupon jár ajándékba.
3: Szent Erzsébet mórahalmi gyógyfürdő, ahol a nyár még nem ért véget.
4: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra, modern megoldások, az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
5: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkben biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.

0: A legnagyobb kedvencek szövegmentesen. Best of Csillaghullás.
1: Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig.
0: A Pannon Rádióban.
2: Hey, it's Sabrina Carpenter.
1: Csillag, csillag, csillagullás. A Pannon.

0: Reklám.
1: Készen állsz az ősz legnagyobb bulijára? Szeptember 5-én szombaton a Ludasi Gulyáscsárda hangulatos kerthelyisége egy felejthetetlen retroparti helyszínévé változik. Idézzük fel a legjobb slágereket, és bulizzunk hamisítatlan balkáni zenére a csillagos ég alatt. Az est házigazdája Irvine. A belépő egy ára 400 dinár. Jó zene, nagyszerű társaság és egy igazi pezsgő balkáni hangulat vár rád. Hívd el a barátaidat is, és fussunk neki együtt az éjszakának.
2: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem. Válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
1: Legyen a mosolyod feltűnő, ne a fogszabályzód. A Szabadkai Nordend Fogászati Központban már elérhető az átlátszó fóliás fogszabályozás. Diszkrét, kivehető sínjei szinte észrevétlenül illeszkednek a mindennapjaidhoz. Kényelmetlen lenyomatvétel helyett korszerű digitális szkenneléssel készítünk pontos képet a fogsorodról, és személyre szabottan tervezzük meg a kezelésedet. Tedd meg az első lépést a magabiztos mosolyért. Foglalj időpontot a 024 561 112-es telefonszámon, vagy látogass el a nordent.rs weboldalra.
3: Nordent. Mosolyt varázsolunk.
1: 024 561 112.

Best of Csillaghullás, a legnagyobb kedvencekkel egészen 20 óráig a 95.5 Pannon Rádióban. This is Sophie. I'm gonna do it anyway. Listen to our new single in the

0: reklámozás hirdetés.
1: Tapasztalattal rendelkező asztalost keres a szabadkai székhelyű Báne Kft. Kezdő fizetés 160 ezer és 200 ezer dinár közötti. Az önéletrajzokat az info@banesu.rs e-mail címre várják. A részletekért pedig hívják a 065 508 93 00-as telefonszámot. 065 508 93 00.
2: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
3: Best of csillaghullás a Fannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és első segély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpont foglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
2: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 94 00-as telefonszámon. 024 479 94 00.
3: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
4: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
4: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
5: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
6: Best of Csillaghullás, a legnagyobb kedvencekkel egészen 20 óráig a 95 Pannon Rádióban.
7: Hey, this is Ilya, and this is my new track, Waiting for Tonight. On your favorite station.

0: Műsorajánló.
1: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
2: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
3: A legnagyobb kedvencek szövegmentesen. Best of Csillaghullás. Itt és most egészen 20 óráig a 91.5-ön.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Bár a csillagok most pihennek, de a csillaghullás legjobb zenéi ma is veled vannak, egészen 20 óráig.

0: Reklám.
1: Éhséggyötri? Korog a gyomra? Ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bash House-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bash House. 024 60 1887.
2: A legnagyobb kedvencek szövegmentesen. Best of Csillaghullás, itt és most, egészen 20 óráig, a 91.5-ön.
3: Hey, I'm Dennis Lloyd.

Csillagullás a Pannon Rádióban. Csillagullás a Pannon Rádióban.

0: legnagyobb kedvencek szövegmentesen. Best of Csillaghullás itt és most egészen 20 óráig a 91.5-ön. Jó,
1: Hi, this is Sting.
2: Yo, what up, it's your boy Gassy.

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: A magyar nyelv hivatalos használatának erősítése áll a Magyar Nemzeti Tanács 2027 és 2029 közötti időszakra kidolgozott stratégiájának középpontjában. A tervezet jelenleg közvitán van, amelynek részeként ma élő szóban is megvitatták a dokumentumot a Szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkaron. A közvita szeptember 7-ig tart, ez idő alatt bárki megteheti észrevételeit és javaslatokat tehet a stratégia véglegesítéséhez. Ingyenes tankönyveket osztanak a kisebbségi nyelven tanuló diákoknak Szerbiában. A Csantavéri Hunyadi János általános iskolába összesen több mint 1800 magyar nyelvű könyv érkezett a magyar diákok részére. A következő napokban kiszállítják a magyar nyelvű könyveket további 72 általános és 4 speciális iskolába, ahol magyar nyelvű oktatás zajlik. Emellett 75 általános iskolában megszervezik az anyanyelvápolás oktatását is. A tantárgyat mintegy 4000 tanuló választja. Bár a szerbiai erdő és bozót tüzek helyzete stabilizálódott, a hétvégére előrejelzett rendkívül erős szél ismét fellobbanthatja a tüzet a deliblati homokpusztán. A Stolovi hegységben és a Vránya melletti Lukovónál javult a helyzet, de a tüzeket továbbra sem sikerült teljesen lokalizálni. Nagy tűz ütött ki az éjszaka a Leszkovác közelében található Zsejkovác regionális hulladéklerakóban. A helyszínen továbbra is nagy számú tűzoltó dolgozik, összesen 18-an vesznek részt az oltásban. Jelenleg 12 aktív tűz van Szerbiában. A Szabadkai Zsinagóga Alapítvány szervezésében 5. alkalommal tartották meg a hagyományos városnapi ünnepi hangversenyt. A Mozidallamok a Parkban című kulturális rendezvény az elmúlt évekhez hasonlóan ezúttal is kiemelkedő érdeklődés mellett zajlott a Zsinagóga Parkjában. Az eseményen a hazai és nemzetközi filmtörténet legmeghatározóbb alkotásainak zeneművei csendültek fel.
0: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

tartas, tégen keresik a romantikát. Holnap kezdődik a Strandfesztivál, ahol a srácok is fellépnek, gyertek el ti!

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

nem kell. Az eső mossa szét, közben mennydörög az ég, sok falevél zúgja el, hogy így hagysz el, hát így hagysz el.